Mama mondja, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Gáspár Laci 16 évvel ezelőtt felhívta a kis Bari Lacit a színpadra, és Stevie Wondert énekeltek. Mai napra pedig már barátok, vagyis a két Laci, és van közös kedvenc zenekaruk is, együtt jártak a koncertjükön is. Most is felhívta telefonon Gáspár Laci Bari Lacit, hiszen az új albumán dolgozik, amin Gáspár Laci nem énekel. Csak basszusgitározik, és ez az új szerelem projektje. Ennek apropóján kereste meg Bari Lacit, hogy az egyik dalt énekelje ő. Talán az első kollaborációjukból lesz még majd több is, ki tudja. Az viszont biztos, hogy most a Talán szól Bari Lacitól, itt a Petőfény.

csak egy port. Felhők jön a hátam, ha kedvezett a sors.

Hol volt, hol nem volt, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és hol volt, hol nem volt, volt egy olyan előadó, vagy van is egy olyan előadó, aki nagyon fiatal és nagyon szépen énekel, és nem csak koncerteket, hanem esküvőket is vállal előszeretettel. Idén nyáron az esküvők mellett például június 19-én Vácon hallhatod őt énekelni, június 26-án Becsésen ad koncertet, július 3-án Balatonföldváron találkozhatsz vele, július 4-én Szántódon, de a Pilis, Siófok, Etyek, Kőröshegy, és még sorolhatnám milyen sok helyen. Ő nem más, mint Burcsányi Ádám. Tőle szól most a következő dal, Tolvaj. Ezt játszom most neked, itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
1: A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Folytatjuk is a vasárnap hajnalunkat. Hajnali 3 óra múlt június 14-én a Véradók világnapján, én pedig Korcsog Laura vagyok. Te tudod, hogy egy évben hányszor adhatsz vért? Hogyha nem, akkor maradj itt velem, mert nem sokára elárulom, előtte azonban miért mész, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kis

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, a következő előadunk Beretka Ádám, akinek megjelent nem is olyan régen a legújabb dala Miért, kicsit sokat vártunk rá, de megérte. Azt írta a közösségi oldalán erről a dalról, hogy szerettem volna idén kiadni egy olyan dalt, ami szép, gyönyörű, ami csak magával ránt. Nem követi a hazai mainstreamet, nem szeretne politikai gondolatokkal befolyásolni, ez csupán én vagyok, ahogyan elindultam a zenei karrieremben. Kaptam olyan kritikákat, hogy Ádi, te nem vagy eladható. De olyat is, hogy miért nem csinálsz olyat, mint ez, meg az. Sokat gondolkodtam, hogy az a baj, hogy én más vagyok? Másképp alkotok? Vagy hogy csak 3 év múlva fogok Budapest Parkban játszani, ez baj lenne? Hogy nem szeretnék YouTube alapokra dalt írni, hanem hangszert fogva alkotni? Szerintem nem baj. Én hálás vagyok, hogy azt tehetem, amiért engem a földre raktak. Segíteni az embereknek érezni, és ez egy nehéz vállalkozás, tudom, de megéri, mert nagyon sokan éltetitek ezt az egészet. Nem sokára élőben is találkozhatsz Ádámmal, ugyanis az Akvárium Kishalban ad majd koncertet szeptember 26-án, most pedig az egyik ikonikus dalát játszom neked, a Színek szól most itt a Petőfin.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, hámomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön,

időszámítás, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A nyári időszámítás már elkezdődött, a nyári napforduló pedig jövő héten lesz. Ez lesz az év leghosszabb napja, amikor a leghosszabb ideig van világos, onnantól pedig a nappalok ismét egyre rövidülnek majd. Minden évben kétszer kerül sor napfordulóra, ez egyben a csillagászati nyár, illetve a csillagászati tél kezdetét is jelenti. A napforduló dátuma nem fix, a nap mozgása alapján egy naptári nappal előbbre vagy későbbre is tolódhat. Az eseményre 2024-ben például már június 20-án sor került, viszont a nyári napforduló 2026-ban június 21-én magyar idő szerint délelőtt 10 óra 25 perckor következik majd be. Én akkor is, hogyha rövid a nap, vagy ha hosszú, ha az éjjel hosszú, ha nem hosszú, bármi is legyen, én itt vagyok veled hétvégente minden éjjel. Ezzel megyünk most tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Június 14-e hajnali 4 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ezen a hajnalon is természetesen együtt utazunk, mint minden hétvége hajnalon. Nem sokára hozom neked Dave-komma Dave egyik dalát, és mesélek is róla, előtte azonban mesél a szél. Ez szól kezdésképp.
0: Itt egy újabb óra.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A következő előadónk nem más, mint Dave Komadé, vagyis Őri Dávid, egy fiatal feltörekvő tehetség, akinek immár megjelent a harmadik dala. Erről a dalról azt kell tudnod, hogy egy nyári hangulatú bulisabb zene, teljes mértékben az elejétől a végéig Dávid készítette, ő hangszerelte, ő keverte, ő rendezte a videóklipet. A korábbi gitáron íródott dalaihoz képest ez teljesen másképp készült, egy zongora akkordmenettel kezdődött, amire egész hamar ráhallott egy trombita szaxofon dallamot, és utána pedig jött a többi hangszer és dalszöveg is. A dalszöveg kicsit kevert nyelvezetű, néhány angol és spanyol szó is szerepel benne, a klipet pedig Győr belvárosában forgatták. Na hát, most nem ezt a dalt játszom neked, hanem Dávid első dalát, amivel ő bemutatkozott, Romantika, ez szól most tőle, itt a Petőfin.
1: Gyönyörű

Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar. Beszéljünk egy kicsit a mai időjárásunkról, hiszen vasárnap sem lesz teljesen zavartalan a nyári idő. A napsütés mellett továbbra is sok gomoly felhő lesz az égen is. Egy érkező hidegfront miatt többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok is. A nyugati északnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol akár viharos lökésekre is számítani lehet, úgyhogy a könnyebb tárgyakat érdemes biztos helyre tenned. Reggel 8 és 17 fok között indul a nap, délután pedig 21 és 28 fok közé melegszik a levegő, szóval lesz napsütés is, de érdemes felkészülnöd arra, hogy egy-egy zápor vagy zivatar bármikor közbeszólhat. Most viszont a szél szól közbe, a Szél című dalt játszom most neked itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csodaszép reggelt neked, június 14-e reggel 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Képzeld, ma van a Véradók világnapja, úgyhogy nem sokára beszélgetünk érdekes dolgokról. Most azonban a kezdésben, ha zuhanni látszom, ezt játszom.
0: Itt egy újabb óra.

0: ragyog fel ez a szín.
1: Petőfi Rádió.
2: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Nem muszáj, ezt hallottad most Dettitől itt a Petőfin Minden Magyar. És nem muszáj vért adni sem, de erősen ajánlott, hiszen életeket menthetsz vele, és neked nem kerül semmibe, maximum csak egy kis időbe, ami tényleg maximum egy órát vesz igénybe. Nem sokára az Éles Stílus magazinban a vendégem Tótfalusi Fanni műsorvezető lesz, akivel a véradásról fogunk beszélgetni. Ő is elmondja majd a fontos dolgokat, de egy pár tévhitet én is eloszlatnék, ugyanis vért adni szinte bárki adhat 18 és 65 év között, akik elérik az 50 kilót. Ami még nagyon fontos, és sokan nem tudják pontosan, egy éven belül a nők évente legfeljebb 4 alkalommal, a férfiak pedig akár 5 alkalommal is adhatnak vért. Úgyhogy én buzdítok mindenkit, hogy senki se féljen a véradástól, és tegyen meg ezt, hiszen nagyon sokat tudunk segíteni, és tényleg nem kerül nekünk semmibe. Hazatalálsz, most ezt játszom Cibi Norbitól, itt a Petőfin.

Csodaszép reggel neked, ez a Petőfi Rádió minden magyar. Hogyha éppen készülődsz induláshoz, akkor én leszek most segítségedre, hogy mibe öltöz, ugyanis vasárnap, azaz a mai napon sem lesz teljesen zavartalan a nyári időnk. A napsütés mellett továbbra is sok gomoly felhő lesz az égen, és egy érkező hidegfront miatt többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok is, úgyhogy egy esernyő biztos, hogy nem árt, hogyha viszel magaddal. A nyugati észak-nyugati szél sok felé megerősödik, néhol akár viharos lökésekre is számíthatsz. Reggel 8 és 17 fok között indul a nap, délután pedig akár 28 fok is lehet, tehát igazából meleg időnk lesz, de ilyen nyomott és esős, viharos is lehet, úgyhogy mikor öltözködsz, ezt vedd figyelembe. Arra viszont törekedj, hogy ne sodorjon el téged a szél. Sodor a szél, ezzel folytatjuk

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar június 14-e, a Véradók világnapja van ma. Most a legfrissebb hírek következnek, utána az Éles Stílus magazinnal kezdünk. A vendégen pedig Tótfalusi Fanni műsorvezető lesz, úgyhogy együtt fogunk beszélgetni a véradás fontosságáról, és a tévhiteket oszlatjuk el, úgyhogy maradj itt velünk. Természetesen a következő órát berobbantjuk az Iron Mafia dalával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Menekült tábor tervezett Magyarországra az Orbán kormány, erről beszélt a miniszterelnök. Nagyon erős UV-sugárzás várható ma. Folytatódik a borongós idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 20-as és a 20-as a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik az autókat. Budapest felé a forgalmat a külső és a leállósávra terelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyét mellett. Orbán Viktor volt miniszterelnök válaszul kijelentette, Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A pártelnök azt mondta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. Támogatja a Tisza kormány, hogy az ország minden pontján legyen védőnői szolgálat. Ezt írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyerekek fejlődését, és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonatkon étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni. Az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, erre figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 óra és délután 3 óra között kerülje a napozást. Viseljen bálat, takaró ruhát, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel délelőtt elszórtan, délutántól több felé lehet eső, délnyugaton heves zivatar is előfordulhat. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28 fok, este 13-18 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt is vagyunk vasárnap reggel, 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, és nem sokára a vendégemet is, Tótfalusi Fanni műsorvezetőt, akivel a véradás fontosságáról beszélgetünk majd, előtte azonban bulizunk egy jót az Iron Mafia dalára.
1: Itt egy újabb óra.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Június 14-e van, vagyis a Víradók világnapja. Ebből az alkalomból pedig a vendégem Tótfalusi Fanni műsorvezető, aki maga is rendszeres víradó és gyakran részt vesz víradások szervezésében is. Beszélgetünk a víradás fontosságáról, a személyes tapasztalatairól, és arról, hogy hogyan segíthetünk másokon egy egyszerű, mégis életmentő gesztussal. Köszönöm szépen, Fanni, hogy eljöttél hozzám ma reggel.
2: Szia, Laura, jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak.
1: Te emlékszel még az első víradásodra?
2: Hát persze, hogy emlékszem, ez olyan meghatározó pillanat volt, és ráadásul azért is, mert minden első víradó kap valamilyen kis ajándékot. Én például emlékszem, hogy egy hűtőmágnest kaptam, ami természetesen a mai napig megvan, és egy oklevelet, amire nagyon büszke voltam. Úgyhogy egy ilyen nagyon, nagyon jó élményként maradt meg nekem.
1: Mikor elhatároztad, hogy elmész, akkor te tartottál egy kicsit a víradástól, vagy már inkább vártad?
2: Én nem. Nagyon sokan mondják, hogy tűfóbiájuk van, de mivel vérvételre is mindig is rendszeresen jártam, bennem, nekem ilyen nincsen. Sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy ez a jót cselekszünk, és hogy ezért nincsen bennem az, hogy most egy kis tűtön én megijedjek, de természetesen azt is megértem, aki ettől viszonyog. Erre egyébként a szakemberek mindig azt mondják, hogy aki tudja magáról, hogy ájulós, ő tulajdonképpen ilyenkor azzal teszi a jót, hogyha meg sem próbál vért adni azért, mert igazából, hogyha ott elájul, akkor pedig se magának nem tesz jót, se pedig a szakembereknek, az orvosoknak, akik ott vannak és vezénylik a véradást.
1: Hogy kell elképzelni egy ilyen véradást? Most azoknak mesélj, akik, tételezzük fel, még sosem jártak ilyen véradáson.
2: Ez tulajdonképpen összesen ilyen maximum fél, háromnegyed órát vesz igénybe az életünkből. Nagyon fontos, a mínusz egyedik lépés az, hogy ez nem vérvétel, ez véradás, tehát muszáj kötelező előtte enni és inni. Valami nagyon könnyűt, megreggelizhetünk, meg is ebédelhetünk, sőt egyébként nápoival is szoktak mindig készülni, hogy ha valaki nem evett, akkor azt mindenféleképpen előtte egy fél órával minimum fogyassza el. És utána pedig nagyon fontos, hogy legyen náluk a tajkártya, lakcímkártya, személyigazolvány, ezekkel érkezzenek a donorok, illetve akkor pedig kapnak egy kértőívet, amiben a víradó saját felelősségére kell, hogy ezt a kértőívet kitöltse. Itt nagyon komolyan kitérnek minden betegségre, előzményre, műtétre, gyógyszerekre, külföldi tartózkodásra. Ezek után, hogyha ezt kitöltöttük, akkor pedig van egy vérnyomásmérés, illetve egy hemoglobin szintmérés, megtudja a véradó azt, hogy mi az ő csoportja, és utána az orvos kivizsgálja, és az orvos mondja rá az áment, hogy a véradó adhat-e vért, vagy sem, mert itt még olyan dolgok derülhetnek ki, amikről nem is gondolnánk, hogy lehet, hogy éppen okozhatja azt, hogy nem adhatunk vért, akár egy olyan külföldi tartózkodás, vagy valaki piercinget csináltatott, vagy tetoválást, vagy olyan gyógyszert szedett, amire nem tudja, hogy az tényleg befolyásolhatta azt, hogy akkor adhat-e vért, és akkor megfelelő időköznek kell ugye adott esetben eltelnie, és azok után próbálhatja meg újra a véradást, és akkor ezek után jön maga a folyamat, ami pedig egy ilyen 9-10 percet vesz igénybe, ezért is fontos, hogy igyunk előtte rengeteg folyadékot, mert annál gyorsabb lesz utána ez a folyamat. És akkor utána még maradnunk kell egy kicsit pihenni, hogy megfigyeljenek bennünket, hogy minden rendben van-e, ne ájuljunk el, ne keljünk fel hirtelen, és ajánlott ilyenkor utána aznap már semmilyen nehéz fizikai munkát végezni. Tehát, hogy ezt nem ajánlott semmilyen nehéz fizikai munkát végezni utána már.
1: Én jártam már úgy, hogy az orvos azt javasolta, hogy inkább ne menjek vért adni, pedig aznap én nagyon szerettem volna. Én viszont nem ettem eleget előtte, és ezt mérte fel, hogy így ne adjak vért. Úgyhogy igen, vannak ilyen esetek, és nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy amit említettél, hogy a cél az mennyire fontos, és hogy hány embernek segíthetünk egyetlen véradással is. A vendégem Tótfalusi Fanni műsorvezető, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk a véradás, hiszen ma június 14-én a Véradók világnapja van, és ebből az alkalomból Tótfalusi Fanni műsorvezető a vendégem, aki rendszeresen saját maga is vért ad, és rendez is, szervez ilyen véradásokat. Azzal folytatjuk a beszélgetést, hiszen említetted, hogy sokkal fontosabb a cél, mintsem, hogy féljünk egy kis tűszúrástól a véradáskor. Na de hát mi ez a cél? Hány embernek tudunk segíteni?
2: Nem véletlenül van a szlogen, hogy adj vért és ments meg 3 életet. Én ezt annyival egészíteném ki, hogy 4 életet, hiszen a donor a saját maga életét is megmentheti egy véradással, mert egyben egyébként ez egy szűrővizsgálat is. Olyan fertőzések derülhetnek ki, mint a HIV, a szifilisz, a hepatitis B, hepatitis C. 3 vérkészítményt állítanak elő, ez a vörös vérsejt koncentrátum, a trombocita, illetve a friss fagyasztott plazma. Úgyhogy egyébként innen ered a szlogen, hogy adj vért és ments meg 3 életet, mert a tudomány mai állása szerint a vér az csak vérrel pótolható, úgyhogy ezért nagyon fontos a folyamatos vérellátás.
1: Mennyiszer tudunk vért adni egy évben? Azt hiszem, hogy különböző a férfiaknál és a nőknél ez az arány.
2: Igen, jól tudod, a nők 4-szer, a férfiak pedig 5-szer adhatnak vért egy évben. 56 napnak kell eltelnie, az a minimum egyébként egy véradás között. Ami fontos, hogy 18 és 65 év között egyébként mindenki adhat vért, aki egészségesnek érzi magát, és van még egy adat, hogy minimum 50 kg súlyúnak kell lennie a véradó.
1: Mi az a leggyakoribb tévhit, amivel találkoztál a véradások során, vagy ami a véradásról szóló tévhit?
2: Érdekes, talán inkább ezt szoktam hallani, hogy nagyon sokan azért nem jönnek el, mert a tűszúrástól tartanak. És ez tényleg mindig meglep, hogy ennél sokkal rosszabb dolgok vannak az életben szerintem, mint egy apró tűszúrás. Úgyhogy ezt tartom meg, hogy fájdalmas, pedig egyáltalán nem az, de lehet, hogy ebben az én inger küszöböm magas, illetve ami most így még eszembe jutott az, hogy azt tapasztalom, nagyon szerencsés az, akinek nem volt ilyen a családjában, vagy nem volt szükséges senkinek, se neki, se a családjában szerettének vérre, azoknak igazából kevésbé jut eszükbe, hogy elmenjenek, és inkább azok jönnek, akik valamilyen szinten érintettek, vagy érintettek voltak ebben, vagy pedig már ugye ez a szülői minta, amit látnak, mert például nekem a nagyszüleim is többszörös véradók voltak, úgyhogy ez tulajdonképpen nekünk a vérünkben, genetikánkban van. Ugye anyukám kezdte el szervezni a véradásokat a tévében, és neki köszönhetően lett véradó barát munkahely az MTVA.
1: Milyen jó kezdeményezés volt, és milyen jó, hogy te ezt tovább viszed utána. Nem sokára ezzel folytatjuk a beszélgetést, hogy te szervezőként mit látsz a mai helyzeten, mennyi véradóra lenne szükség itt Magyarországon. A vendégem Tótfalusi Fanni műsorvezető, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin.

0: Drift to Sayano dalát hallottad most itt a Petőfin, minden magyar, a hírpercek következnek most, utána pedig a véradás fontosságáról folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Tótfalusi Fannival, műsorvezetővel itt az Éles Stílus magazinban, a hírpercek után pedig a 4 Street dalával kezdünk, ezt játszom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Szeles idő lesz, futózáporokkal, több párt is tisztújítást tartott. Gyermekvasutasokat avattak hűvös völgyben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között útfelújítási munkákat végeznek. A 34-es és az 51-es kilométer között irányonként váltakozva halad a forgalom. Lassulásra, torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága. Erről Magyar Péter beszélt rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint a kormányülésekről és a belügyminisztérium megbeszéléseiről készült emlékeztetők. Azt bizonyítják, hogy a Fidesz kormány menekült tábort akart létrehozni az osztrák határ mellett. A kormányfő azt mondta, Orbán Viktor és kormánya 5 milliárd forint közpénzt szánt az eltitkolt migráns tábor felépítésére. Szerinte a Vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos, mint a kegyelmi botrány.
4: Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe, mindenben.
3: Magyar Péter azt mondta, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem lesznek migráns táborok Magyarországon, és nem fognak illegális migránsokat beengedni. A kormányfő hozzátette, megtalálják a megoldást arra, hogy Magyarországnak ne kelljen megfizetnie a napi 1 millió eurós büntetést. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a migráns befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor. Nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték.
5: Ha végre akartuk volna hajtani, végrehajtottuk volna. Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem enged be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzó párt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. És nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migránst, és bármilyen migráns tábort hozzunk létre.
3: Ez kevés lesz, így reagált Orbán Viktor mondataira Magyar Péter. A kormányfő szerint az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen azt bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni Magyarországon. Magyar Péter úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekültábor létrehozásáról.
4: Azt tudom mondani a volt miniszterelnöknek, hogy ez kevés lesz, azt gondolom. Ez a bíróságon is kevés lenne, de a magyar emberek előtt pedig főleg kevés, hogy nem a kérdésre válaszol. Azt hiszem, itt egész konkrét állítások hangzottak el, konkrét idézetek az ő ide alatt, az ő kormánya alatti kormányülésekből, ahol egyértelműen kiderül feketén-fehéren, hogy mindenkit átvertek, mindenkinek hazudtak, és Orbán Viktor személyesen is döntött arról, hogy migráns tábort épített az osztrák-magyar határ mellett Vitnyéd Cseremajor településnél 5 milliárd forint közpénzből.
3: A Mi Hazánk alelnöke szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben felhívták a figyelmet. Apáti István közösségi oldalán azt írta, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, és tüntetést is szerveztek a migráns tábor megépítése ellen, hozzátette, bárki legyen kormányon, ha a migránsok betelepítésére készül, ugyanazzal az elszántsággal lépnek fel ellene, mint tették Vitnyéden.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán 729 szavazattal, de ezúttal egy évre. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből.
6: Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába. Elnökként azért dolgozom majd, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, és egy új nagy korszak kezdődhessen a Fidesz életében. Ezért kértem, hogy most csak egy évről döntsünk, csak egy évre adjatok meg bízást. Becsületbeli ügynek tartottam, hogy a vereség után lemondjak, de ne álljak félre. Becsületbeli ügynek tartom, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adjam át a fiataloknak. És ezt a munkát el is fogom végezni.
3: Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt, így reagált a kormányfő a Fidesz kongresszusára. Magyar Péter szerint Orbán Viktor úgy beszélt, mint az MSZNP főtitkára, és ugyanoda ki pártját is. Szerinte Orbán Viktor megakadályoz mindenféle felelősségvállalást. Varjú Lászlót választották elnöknek a Demokratikus Koalíció kongresszusán. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dobrev Klára, a DK elnöke és a párt teljes elnöksége. Az országgyűlési választáson a DK a szavazatok 1,1%-át szerezte meg. Ismét Adorján Béla lett a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke. A pártelnök eredménynek nevezte, hogy a Jobbik az áprilisi parlamenti választáson 104 választókerületben tudott jelöltet állítani. Adorján Béla szerint a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti szuverenista mozgalomként lesz jelen a hazai közéletben.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A független objektív közmédia kialakítása a célja annak a törvényjavaslatnak, amelyet a Tisza képviselői nyújtottak be. Erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszélt. Tar Zoltán szerint a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
7: A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
3: Gyermekvasutasokat avattak Budapesten. 150 fiatal tett fogadalmat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásán. A budai hegyekben közlekedő kisvasúton szolgálnak majd, ahol évtizedek óta 10-14 év közötti gyerekek segítik a munkát. A közlekedési és beruházási miniszter a rendezvényen arról beszélt, a vasút fejlesztése újra világszerte, így Magyarországon is a közlekedés politika fókuszába került. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ahhoz, hogy a vasút visszakapja méltó rangját, megfelelően képzett szakemberekre van szükség.
8: Ahhoz, hogy a magyar vasút reneszánszát elérjük, arra is szükség van, hogy a fiatalok a jövőt lássák a magyar vasútban. És azt gondolom, hogy ez lehetetlen, ez elképzelhetetlen anélkül, a munkanélkül, amit a gyermekvasútosok végeznek, és elképzelhetetlen anélkül, amit az egyébként felnőtt mávosok végeznek, annak érdekében, hogy a gyermekvasút ilyen szépen és jól működjön és fejlődjön.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma is változékony, felhős, napos idő lesz. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Délnyugaton még felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik, napközben 24-28 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
9: Brazília Marokkóval, Svájc pedig Katarral játszott egy-egyes döntetlen. Bronzérmes a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. George Russell indul az Éldről a Formula 1-es katalán nagydíjon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A 23. labdarúgó világbajnokságon a C csoport nyitó mérkőzésén Brazília 1-1-es döntetlent játszott az előző világbajnokság elődöntősével Marokkóval. Az afrikai együttes már a 21. percben megszerezte a vezetés Saibar révén, ám a 32. percben a Real Madrid szélsője Vinicius Junior egyenlített, ezzel beállítva az 1-1-es végeredményt. A C csoport másik találkozóján Skócia 36 év után nyert ismét világbajnokságon, miután a McGinn góljával 1-0-ra legyőzte Haitit. A B csoport tegnap esti egyetlen összecsapásán Svájc 1-1-es döntetlent ért el az előző VB házigazdája Katar ellen. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc, Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenő Európa bajnokságon. Kőhalmi Emese 1000 méteren lett aranyérmes, míg a férfiaknál ugyanezen a távon Kopasz Bálint ezüstérmes. Szintén ezüstérmet szerzett Lutz Anna 200 méteren, míg a magyar vegyes 4-es 500 méteren bronzérmes lett. A parakajakosok közül Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Robert pedig ezüstérmet szerzett, míg Varga Katalin bronzérmet. A férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén Ferencváros Olimpiákos Pireusz 16-13. A máltai döntőben az ott 3 gólos Burián Gergely vezetésével a Barcelonét a 17-16-ra nyert a Prorecco ellen. George Russell, a Mercedes Spirit versenyzője nyerte a Formula 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat majd az Élről. Russell mellől a 7-szeres világbajnok honfitársa, a Ferrarival versenyző Lewis Hamilton startolhat majd, míg a harmadik rajtkockából az összetettben élen álló olasz Antonelli kezdheti meg a versenyt. A férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjében a német Füchse Berlin a spanyol Barcelonával mérkőzik ma Kölnben. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
10: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem Tótfalusi Fanni műsorvezető, akivel közösen a véradásról beszélgetünk, így a Véradók Világnapja alkalmából. Most azzal folytatjuk, hogy te, mint rendszeres véradó és egyben szervező is, hogy látod a mai helyzetet itt Magyarországon? Mennyire van szükség új vagy meglévő véradókra?
2: Mindig kérdezem a szakembereket, az Országos Vérellátó Szolgálat, illetve a Vöröskereszt munkatársait is, mert én annyira nem látok bele, tehát amire én rálátok, az, hogy az MTVA-ban hányan jönnek el, de amit tudok, az, hogy a hazai egészségügyi intézmények szükséglete évente körülbelül 400 ezer véradással biztosítható, így a folyamatos és biztonságos ellátás naponta 1600 és 1800 véradó részvételével lehetséges, de azt mondják egyébként a munkatársak, hogy az OVS, illetve a Vöröskereszt munkatársai, hogy ez szerencsére megvan, de hát abból a szempontból nagyon fontos, hogy nem tárolhatóak el ezek a vérkészítmények a végtelenségig.
1: De ez azért nagyon sok ez a szám. Ezt nem gondoltam volna.
2: Igen, így magasnak tűnik, de egyébként országszerte rengeteg helyszínen lehet jelentkezni. Az OVS honlapján megtalálják a hallgatók is, hogy hányféle helyen jelentkezhetnek véradásra, és egyébként időpontot is tudnak foglalni, de akár van olyan hely, ahova csak úgy oda mehetnek, és biztos vagyok benne, hogy a környezetükben megtalálják a hozzájuk legközelebb eső pontot, ahol vért tudnak adni.
1: Neked milyen érzés a véradás után?
2: Érdekes, mert képzeld el, hogy nagyapa mindig azt mondta, hogy a véradás után van benne, hogy azt érzi, hogy felpezsdül a vére, és hogy sokkal jobban érzi magát, és sokkal frissebb, és ennek egyébként nincsen semmilyen fizikai magyarázata. Ez csak és kizárólag mentális magyarázat, hogy ennyire örül annak, hogy ő most adhatott a lételeme, hogy másoknak segíthessen, és ezzel is ő is érezte azt, hogy így másoknak tud segíteni. Sajnos már ugye 80 év fölött van, úgyhogy már bőven régóta nem adhat vért, de ha megtehetné, akkor még mindig adna. Illetve arról nem is beszélve, hogy pár nappal később pedig megkapjuk az üzenetet, hogy felhasználták a vérünket, biztos te is kaptál ilyet, Laura, és azt gondolom, hogy ennél jobb érzés az nincsen, hogy valakinek lehet, hogy hozzájárultunk az életéhez, és tudtunk tényleg így segíteni, mert a véradás életet, reményt és jövőt ad.
1: És semmibe nem kerül nekünk, se fájdalomba, se pénzbe, maximum egy kis időbe, hogy segítsünk.
2: Pontosan, igen. Maximum, nagyon maximum egy óráról van szó az életünkből, amit ez elvesz, és másnak ez az életét jelenti.
1: Fura, hogy erre nincsen fizikai magyarázat, mert én is pont ugyanazt érzem, mint a nagypapád a véradás után, mint hogyha felfrissültem volna egy kicsit. Fura, hogy erre nincsen
2: pedig
1: magyarázat.
2: Nincsen. Direkt rákérdeztem, hogy akkor tényleg ezt magyarázzák meg, hogy ez lehetséges-e, hogy tényleg a vérünkben valami ilyenkor történik, de nem.
1: És felfrissül egy picit.
2: Nem, egyébként nem is frissül fel. Ugye 450 millilitert vesznek le egy véradás alkalmával, és ez egyébként az a tartalék, amit nagyon könnyen tud azonnal a szervezetünk pótolni.
1: Nem baj, legalább ezt hisszük, és így jó lesz nekünk is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm.
1: Tótfalusi Fanni műsorvezető volt a vendégem ma reggel.

0: Régi mese, ezt hallottad most a Follow the Flow-tól itt a Petőfin Minden Magyar. És most régi meséket és újabb meséket is hallhatsz, ugyanis kezdődik a Csukás Meseóra 7 órától, előtte a legfrissebb híreket fogod hallani, utána pedig, ahogy mondtam, már régebbi és újabb meséket és gyerekdalokat, mondókákat, nyelvtörőket, úgyhogy jó kis kikapcsolódás lesz számodra, utána egy érdekes beszélgetést hallhatsz velem és vendégemmel, Rák Katival, színművésznővel, úgyhogy addig is mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
4: Éljük át együtt a játék örömét.
5: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
4: Ugye? Mindig és? Vesztes csapat volt, mind a hárman.
6: Minden.
4: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
6: 180.
4: Így van, tovább.
6: Normális maga?
5: Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a honlapát.
7: Hastánc.
6: Vízisi.
8: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
9: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra.
10: A Petőfi Rádióban.
11: A műsorajánló után
12: a legfrissebb információk első kézből.
13: A mikrofonnál Tóth Éva.
14: Ez a Petőfi Rádió.
15: Már ma lezárhatják az iráni háborút, leomlott egy középkori épület vala Erdélyben. Folytatódik a borongós idő záporokkal.
16: Petőfi Rádió, közlekedés.
15: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
16: Petőfi Rádió.
13: Hírek.
15: Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A pártelnök azt mondta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. Egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is nemzedékváltásra van szükség. Több kisebb a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Musnán. A 15. századi épület északi fala tegnap hajnalban dőlt le, a balesetben senki nem sérült meg. A műemléképület környékét lezárták, a hétvégi vezetett túrákat törölték. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Változékony idő lesz ma is. Délelőtt elszórtan, délutántól egyre több felé lehet eső. Délnyugaton heves zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28 fok, este 13-18 fok lesz. A Dél-Dunántúlon erős UV-sugárzásra kell készülni. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra. Itt a Petőfi Rádióban.
17: Csukás Mese Rádió.
18: Én nagyon szeretem.
2: Egy csibetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
19: Lusta Jankó. Érthetett hét országon túl egy igen-igen lusta fiú. Míg az édesapja meg az édesanyja nevelte, volt neki mit enni, inni, de mikor teljesen árva maradt, bizony sokat koplart. Dolgozni meg sehogy sem akaródzott neki, csak a kapufélfát támasztotta. A szomszédjában lakott egy özvegyasszony, az nem hagyta békén. Hallod-e, Jankó, ez így nem lesz jó? Fogjál csak munkához! Nem fogok én, majd áld az Isten. Áld az Isten, hiszen amit áld, el is veszi, elmegy az özvegy. Jankó meg támasztja tovább a kapufélfát. Egyszer csak hús! Egy csapat vadliba beszállott az udvarába. Nagyon megörült Jankó, szaladt a szomszéd asszonyához. Jöjjön csak, adott az Isten! Mit te, Jankó? Jöjjön, nem tudom én mit! Megy az özvegyasszony csodálkozásában, összecsapja a kezét. Jankó, hiszen ezek vadlibák. A vadlibák a csattanásra megijedtek. Hús! Egyszerre elrepültek. Na látod-e, Jankó, hogy amit adott az Isten, könnyen el is vette. Lásd csak munkához. Nem dolgozom én. Nem? Akkor mit csinálsz? Majd lopok. Lopsz? Lopok. De hiszen elcsípnek, tömlődsz bevetnek. Csak nem talán. De Jankó, majd a lopott jószág rád kiabálja, hogy te loptad. Nem bánom, nem dolgozom, lopok. Nem lehetett vele zöldágra vergődni. Elment az özvegy. János még aznap este lopott egy csirkét. Hazavitte a hóna alatt, bedugta az olba. Másnap lopott egy libát. Hozta a hóna alatt a sötétben. A liba meglapult, egy hangot ki nem adott. No, egy sem kiabálja rám, hogy loptam. Nem is igaz az özvegy asszony beszéde. Asszony beszéd, pipa füst. Na, ezentúl minden nap lopok valamit. Egy gazdag bíró lakott a falujukban, annak a hambitjára ki volt téve egy takaros falióra. János azon settenkedett, hogy csenhesse el. Mikor aztán leoltották a petróleum lámpát, odahúzódott, leakasztotta. Uzsgyi át a kerten keresztül elmenekült vele. Vitte haza nagy örömmel. No, ez sem kiabálja rám, hogy loptam. Ha így van, nagyobb értéket lopok legközelebb. Vannak a bírónak jó húsos disznai. Azokból hozok. Másnap este fogott egy zsákot, meg a szomszédasszony talicskáját. Tolta a talicskát a kertek alján végig. Oda settenkedett az ólakhoz. Jó süldők voltak ott, ahogy nézegette őket. No, ez jó lesz. Gyorsan tolta hazafelé a talicskát, a kerék meg száraz volt. Régen lehetett kenve, nyikorgott erősen. János meg folyton azon gondolkozott, hogy rákiabálja a lopott holmi a bűnét. Hát úgy vette ki a nyikorgásból, mintha ezt mondaná, úgy is csak elcsípnek. Nagyon megijedt. Félredobta a talicskát, a zsákot meg a süldővel a vállára dobta. A süldő felé lett a zsákban, elkezdett visítani. Éjre, Vilisz! Éjre, Vilisz! Hű, ezt nem lehet tovább vinni. eldobta a süldőt, szaladt haza eszeveszetten. Bújt a szekrény hátához, ahová az órát tette. Ott lapult a csendben a nagy óra. Ahogy hozzáért, elkezdett ketyegni. Loptak, loptak. Gyerünk innen, mert ez is rám kiabálja a lopást. Fel a tyúkorra, de a tyúk is. Kotkodács, te loptál! Kotkodács, te loptál! Hű, ez is rám kiáltotta. Bebújt a liba holba. A liba megijedt, csatarászott, gágogott. Gigágá, te loptál! Gigágá, te loptál! Még jobban megijedt, hogy minden rá kiabálta a bűnét. Jobb lesz János, lusta János, ha világgám így, gondolta. Futott, futott az erdőnek, ahogy a lába bírta. A tetőn megállott, hát még a melle is azt pihegte, hogy fustolvaj, fustolvaj. János már bánta, hogy a dolgos munkás élet helyett a lopást választotta, mert még most is fut, ha bírja.
9: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
18: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy az én kedvenc állatom a lepke. Imádom a színes szárnyait, meg ahogy száldogál mindenfele, úgyhogy a következő dal szóljon róla.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Szerbusztok, gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a meséket a mai napig, úgyhogy most egy Csukás István mesét fogok nektek előadni, aminek az a címe Tóbiás és a csörgő óra. Tóbiás már napok óta dünnyög. Kell nekem egy óra. El is megy az óraboltba. Kérek egyet, hogyha volna. Az utcán egy fuvolás játszik szépen. Tóbiás odaáll és hallgatja. De gyönyörű a hangja. Egyszer csak valami csörög és berreg. Hogy haja égnek áll az embernek. Mi ez a csúf, hörgés, zörgés? Honnan jön ez a nyöszörgés? Csönd legyen! S Tóbiásra néznek szigorúan, mereven. Ajajaj, sohaj Tóbiás, az én órám ez, semmi más. Jobb, ha én most elmegyek, lápuj hegyen lépkedek. Bent a házban, hogy ne lássák, a bakter vígan fújja a kását, vagyis alszik, vagyis horkol, mint 10 macska húgy daromból. Tóbiás arra jön éppen, csörög az óra a zsebében, a bakter fölriad. Vonatjelzés volt, leengedi a sorompót. Várt, várt, de a vonat nem jött. Akkor mi a csoda csörgött? Az óra a zsebben újra megszólalt. Tóbiás így sóhajt. Jaj, jobb, ha én most lelépek oldalt. Nem, ne halljak egy szót. Potyára engedtem le a sorompót. Ekkor átrobogott egy vonat. A bakter csak hápogat. Jaj, egy express? Mit keres itt ez? Majd megöleli Tóbiást. Neked köszönhetem, nem vitás, hogy nem lett baleset. Mivel a sorompó nem fent volt, hanem lent. Vékan battyog Tóbiás, mikor égtelen sírás, meg bömbölés, ordítás állította meg. Egy kis baba pityereg. Az óra a zsebben muzsikált egyre szebben, a kis baba meg elaludt csendben. Pszt, ssss, végre elaludt csendben. Tóbiás a bank előtt meglátott egy betörőt. Mit tegyek? Egy rendőr sincs, csoda órám, most segíts! Nino, szólt az óra, rávíjogott a rablóra. A háztetőn ki az úr?
3: Egy kandúr.
2: Sakban tartja a környéket, mindenki új hegyön lépked. Mikor alszik, lécse zümmög, hang se szól. Tóbiás éppen arra bandukol. Ej, te lusta macska! A nap rásüt a hasadra. Ébresztő! Vau! Ugat a csörgő. Az udvaron szól a verkli, nyekereg a fülüket, befolyják az emberek. Jön Tóbiás. Milyen jó ötletem támad, hallgassátok az órámat. Szebben szól, mint a verkli, és nem is kell tekerni. Hull a fillér, potyog a pénz, Tóbiás lábához száll, az óra meg muzsikál, gyönyörűen muzsikál. A verklist a sarokban a guta üti meg nyomban. Én még ilyet nem éltem, hogy egy vekker zenéjen.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.
1: Hogy mire jók a nyelvtörők? Arra, hogy szépen, tisztán beszéljünk, és közben jól szórakozzunk. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Márha tudjátok. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, mint a 100 sebesi szépen szóló szépsípszót. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, most együtt. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, jöhet a következő rész, mint a 100 sebesi szépen szóló szépsípszót. Most együtt, mint a 100 sebesi, szépen szóló szép sípszót. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Sohasem hallottam szebben szóló szép sípszót, mint a 100 sebesi, szépen szóló szép sípszót. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Lép be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
2: A balatoni igaz gyöngy. Népmese. Aki elmondja, Sere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet? Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a szigeten lakott a világ legszebb siránylánya. A szépségesen szép ezüst holt. Nem csak szép, hanem okos is és ügyes is volt. Úgy repült a szelek szárnyán, hogy az emberek mosolyogva nézték vakmerő repülését és a még kecsesebb vízre érkezését. Szárnya nyomán apró szellő keletkezett, a fodrozódó vízből jókat permetezett. Fényes tolla, mint a holdnak ezüstje, gazdáját a bajoktól megvédte. Simítgatta is napjában többször, óránként legalább ötször. Hajnaltájban, ha kiülsz a szépséges tópartjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. Hanem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának, szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép siránylányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nász ajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcslévén mást úgyse tehetett, a lány kérésbe beleegyezett. Követeket küldött hát ezüst holdhoz, és megkérte a kezét. Jegyajándéknak pedig, na, mit adott? Egy csodálatosan szép, szivárvány színben tündöklő gyöngyházgolyót, egy valódi igaz gyöngyöt küldött. Ezüst hold belenézett, és meglátta benne szürke felhőt. Nem is kellett többet nógatni, úgy elkezdett a szíve dobogni. De jaj, mi történt? Ezüst hold nagy zavarában a gyöngyöt elejtette. Belepottyantotta egyenesen a Balatonba. A sirályok rémülten néztek utána. Ó, jaj, eltűnt az a víznek fodrába. Bizony, beleesett. Ezüst hold pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. A baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tó fenekére. A nádirigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüsthold már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú tündér gyermek. Miért sírsz, ezüsthold? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre, kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe. Választottam pedig, szürke felhő lenne, fényes igaz gyöngy, szivárvány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. Ezüstholnak hangja halk volt, tolla szürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, s azon nyomban a tó fenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát. Há, nem jaj! Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen, jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, és felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap. Harmadnap egy szelebordi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek, nézte, látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüst holdnak általadta, ám, lett is nagy dínomdám. Dínomdánom lakodalom, senki sem mondta, hogy pardon, hanem, hogy helye húja haj, legszebb madár a sirály, ő az igazi király. Itt áll büszkén, szürke felhő, napsugárban fürdözgető, ezüst holt lett néki párja, szárnyuk a világot járja. Szóval az egész balatoni madársereglet erre az egyetlen szigetecskére érkezett. Csapatban jöttek, keringtek, szálltak. Tuti, hogy egy cseppet se fáztak. A zenét a szélhúrjai adták, táncparketnek az öböl csónakjait kapták. A menyasszony fátylát teliholdból szőtték, a vőlegény kalapját kagyló héjból vésték. A hangosításra nem költöttek semmit, vén visszhang ismeri a trendit. Etéren ő a verhetetlen, kihangosítása kegyetlen. Csapkodtak a szárnyak, táncoltak a lábak, feljött a hold, ilyen csuda buli itt még sose volt. A tündérgyermek tapsolt, ugrott, ezüst hídon végigforgott. Piruettet csinált négyet, amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a násznép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam? A déli part zugában. Harmatos, furcsa hajnalon. Ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbogláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se? Nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy. Az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Benedek Elek házasodik a Daru, aki elmeséli nektek Rák Kati.
2: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony, egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem, azt gondolja magában a daru, s ahogyan gondolta, úgy el is krúgatta, hely szegény világ, vetett ágy, sem apám, sem anyám e világon, senkim sincsen, pipa dohány sem ér az ilyen élet, folyton unatkozom, sosem múlatozom, én bizony megházasodom. Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére a vadkacsa kicsi házához, ottan be is kopogtatott. Itthon van-e, kacsanadság? Itthon vagyok, Daru úrfi. Eljönnél-e hozzám feleségnek? Dehogy mennék, Daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtább álma szárnya. Még megjárna a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony, mit gondoltál, mikor hazúrról elindultál? Hogyha hozzád mennék, nem volna mi tennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Hazament búsan a hosszú lábú Daru, hullott a könnye, mint a záporeső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkodni kezdett a kácsa. Ejnye, ejnye, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem, de hogy élet, ez nem élet. Hely, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság. Mit gondolt, mit nem? Elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondotta nagy szemérmesen, Daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, s ha úgy tetszik, örökre itt maradok. Igen, felelte Daru úrfi, jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni. Hely, Istenem, megtartom, hová lett a só tartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsanadsága. Csoda, hogy el nem süllyed szégyenletébe, de még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában, nekem ugyan megesett, a szemem majd kiesett, háp, háp, háp, megcsúfolt a hosszú láb. De még tán haza sem ért a kácsa, Daru úrfi vakarta a fület tövét, nem a másét, de az övét. Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, s most ölhet az unalom. Nosza, utcu, szedte-vette, lábát nyaka közé vette, meg sem állott odáig, kácsa nagyság házáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik. Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam, ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom. Ugyanúgy-e? Szólt a kácsa gúnyosan. Elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Mit tehetett a rúrfi? Szégyenkezve leforrázva, elkullogott, s keservesen krúgott, krúgott, krúg, krúg, rí, jaj nekem, bánat az én életem. Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta, vetette, magát rendbe szedte, s meg sem állott odáig Daru úrfi házáig. Kopogtatott, hápogtatott, itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok, de Daru úrfi visszavágott. Szurok, murok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom, nem lesz lakodalom. Mondjam tovább, ne mondjam, így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre, daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom, mégsem lészel lakodalom.
1: A ház Házasodik a Daru című mesét hallottátok.
0: Tetszett, amit hallottál? Ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. Sokszor beszélünk arról itt a magazin műsorban is, hogy a mesék milyen fontosak a gyerekeknek, de talán hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy nekünk felnőtteknek is mennyi emléket, érzést és kapaszkodót adnak. Egy esti mese, egy ismerős hang, egy történet, amit újra és újra hallani szeretnénk, ezekből születnek a legszebb gyerekkori emlékek. Ma olyan vendégem ül velem itt szemben, akinek a hangját generációk ismerik, és aki színészként, színművészként pontosan tudja, milyen ereje van a jól elmesélt történeteknek. Beszélgetünk majd a mesékről, a hangos könyvekről, az esti meseolvasásról, és arról is, hogy gyerekként ő hogyan találkozott a történetek világával, később pedig szülőként hogyan adta tovább ezt az élményt. Rák Kati színművésznő a vendégem ma reggel. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Kati, hogyha azt mondom neked, hogy gyerekkor, vagy azt, hogy mese, akkor neked mi jut először eszedbe?
1: Hát talán először is a diavetítés, ami az késő őszi estéknek, téli estéknek a legjobb része volt. Egyrészről óvodába, másrészt ugye iskolába, de meg otthon is bekuckozni az ágyba, és a mesék keresztül a fantázia birodalmán végigmenni térben, időben oda, ahova csak szeretnék.
0: Melyik diafilm volt a kedvenced?
1: Melyik? Hát sok kedvencem volt. Voltak azok, amiket szisztematikusan megnéztem, és mindig visszatértem rá. Nyilván ezek voltak a Hamupipőke, Hófehérke, de én nagyon szerettem az Aladdint például, ami egy másik világba vitt el, egy keleti világba vitt el. Ezek a mesék, ezek mindig valami olyasmiről szóltak, olyasmit érintett meg bennem, ami nagyon érdekes és izgalmas volt, hogy becsület, furfang, barát, összetartás, amit már kisgyerekkorban ezekből a mesékből tanultam meg.
0: Úgy gondolod, hogy ez a mai világban is egy jó tanítóeszköz a mese?
1: Mindenképpen. Egyrésztről a népmesék eleve, ugye mindegyik népmesét meg se kell magyarázni, egy kisgyereknek leszűri a lényeget belőle. De a nem népmeséknél is, hát ugye most már saját kis unokáim is vannak, és például Pöttyös Panninál százszor elmesélhetem, amikor a Panninak elromlott a feje, mert az őt nagyon izgatja, hogy a nem mindenre csak azt mondja, hogy nem, és akkor belecsem piszek egy kis játékot, hogy hát, és neked, Ankicám, van kedved vacsorázni? Nem. Szeretnél lefeküdni? Nem. Fáradt vagy? Nem. És látom, hogy kattog a kis feje a kis agyába, hogy mi legyen a válasz. Szóval ezek nagyon értelmes és nagyon érdekes dolgok, elgondolkodtatják őket, fejlesztik őket, a gyerekeket. Szóval a mesénél jobbat én nem tudok. A fantázia az annyira színes, és bármilyen közegbe születik egy kisgyerek, el tud jutni mindenhova. Tehát lehet, hogy ő csak egy kis faluba, egy kis házikóban lakik, de a mese által bárhol ott lehet, és bárkivel beszélgethet, és bármi megtörténhet vele.
0: És ez talán még erősebb akkor, hogyha a saját magunk képzeljük el, tehát ha csak halljuk a meséket, hiszen akkor tényleg a saját fantáziánkra van bízva. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést a hangzóanyagokkal, a vendégem pedig Rák Kati színművésznő, itt a Csukás meseórában.
2: Sziasztok, Lábas Miki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel, aki nem más, mint Rák Kati színművésznő. Ott tartottunk, a mesék fontosságáról beszélgettünk, és itt került szóba a hangzó mesék, tehát az, amikor még jobban el tudjuk képzelni, és még jobban a saját fantázia világunkra van bízva, vagyis leginkább a gyerekekére, hiszen nem társul hozzá kép. Neked mi a véleményed ezekről? Hiszen te is készítesz mesés CD-ket.
1: Igen. Az első hangos mesekönyvet a már tinédzser lányomnak csináltam, aki kiment külföldre iskolába, és azt éreztem, hogy nagyon egyedül van. És gondoltam, hogy őt ez majd megvigasztalja. És az első hangos mesekönyvem az állatmesés. Rák Kati meséi, állatmesék. És úgy is tettem össze a meséket, hogy amúgy kicsi gyerektől akár az apukám korabeli hallgató is élvezze, mint állatmese ott van például a Péceli szúnyog, tehát még az is benne van, amit nagyon kevesen ismernek, de azt reméltem, hogy egy olyan komplex lemezt tudok létrehozni, amiben a magyar nép mesét a magyar nép zenével és hangszerekkel párosítom, és hát elkezdtem keresgélni régi magyar hangszereket, olyanokat, amik ma már sok esetben nincsenek is. Például a duda, ami rengeteg mesében szerepel, hogy kiment a juhász, és fújta a dudáját, és akkor egyszer csak megjelent ott a király kisasszony, és azt mondta neki, hogy tehát, de már nincsen duda. Tehát, hogy milyen volt annak a hangja? Hogy nézett ki? És akkor a lemeznek a belső borítójába oda tettük a képet egy számmal, és egy népdal motívum, ami a mesébe visz bele hangulatába, azt a szülő, nagyszülő összebújva a kisgyerekkel meg tudják nézni. Vagy a citera például. Hát citerát is azért nagyon ritkán látni ma már. Vagy mi az a tárogató? Én mindig azt gondoltam, hogy hát ha tárogató, akkor szétnyitogatják, de nem, a tárogató az egy fúvós hangszer. Úgyhogy azt gondoltam, hogy egyrészt Sacikámnak ez egy ilyen vigasz, mert azért velem is előfordult, hogy a másik kislányommal ültünk Tókió kellős közepén, és nagyon-nagyon elárvultnak éreztük magunkat, és úgy bekapcsoltuk a magyar népmesét az interneten, és Szabó Gyula bácsival megnéztük a szép magyar meséket, és azt gondoltam, hogy ez a lemez az, ami annyira szívemből fakadt, hogy hát a szomszédasszonyom azt mondta, hogy öt unokája nevelkedett fel ezen a lemezen, annyira szerették.
0: A beszélgetésünk elején említetted, hogy nagyon sokat kaptál a meséktől, amiken gyerekkorodban felnőttél. Mi az, ami

0: úgy gondolsz, hogy a meséknek köszönhetsz?
1: Hát az erkölcsi tartás, az, ami minden mesének a lényege. Hogy minden mese valami olyan tanulságot rejt, ami a kisgyerekben leülepedve megtanulja, hogy addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. Hogy ezek a népszólások is ugye mind a népmesével csatolható, hogy ezek olyan támaszt adnak az emberi léleknek gyerekkortól, amire lehet építeni felnőtt korban.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon sok boldog percet kívánok az unokákhoz, sok-sok mesét nektek.
1: Köszönjük szépen!
0: Rák Kati színművésznő volt a vendégem ma reggel a Csukás Mese órában.

0: átutazó, ezt hallottad most a Valmartól itt a Petőfin Minden Magyar. Mi is átutazunk a 8 órába, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig berobbantjuk ezt az órát is, méghozzá Well Hello örök zöld slágerével. Apu, vedd meg, ezt játszom majd neked.
1: Apu, vedd meg nekem a város, a domot, a váltos, kocsi a szelném a domot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
5: Az Internaus 007-ese.
6: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
5: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
7: Elhocicu. Krabowski.
8: Megsebesült?
6: Nem szokásom.
5: Az egerek egyetlen reménysége.
6: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
7: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajásokat.
5: Macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
2: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
3: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
9: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Nyilvános lesz az uniós pénzekhez szükséges helyreállítási terv. Ma van a véradók világnapja. Folytatódik a borongós időzáporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött tár újra gondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Ma van a véradók világnapja. Annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség, ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron jellemzően csökken a véradók száma, ezért a vakáció idején különösen fontos, hogy aki teheti, jelentkezzen véradásra. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod, Csongrád, Heves és Pest vármegyében az aszály miatt továbbra is magas a tűz kialakulásának kockázata. Váratlan eseménnyel zárult 14. Leó pápa spanyolországi útja. A pápa különgépe meghibásodott. Nem tudták megjavítani, így a katolikus egyházfőnek el kellett hagynia a repülőt. Végül Fülöp spanyol király segített. Felajánlotta magárepülőgépét Leó pápának.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Változékony idő lesz, délelőtt elszórtan, délutántól többfelé lehet eső. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28 fok, este 13-18 fok lesz. A Dél-Dunántúlon nagyon erős UV-sugárzásra kell készülni. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Micsoda reggel, de jó, hogy itt vagy velem. Június 14-e vasárnap reggel 8 óra múlt. Én pedig Korcsog Laura vagyok, együtt utazunk a ma délelőttben is. Méghozzá a kezdésben a Well Hello egyik örökzöld slágere, Apuved meg, ezt játszom neked.
1: Itt egy újabb óra

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Láthatatlan, ezt hallottad most a Quimby-től, itt a Petőfin Minden Magyar. Ma van június 14-e vasárnap, vagyis a Véradók világnapja. Ebből az alkalomból reggel az Éles Stílus magazinban Tószfalusi Fanni volt a vendégem, műsorvezető, aki saját maga is rendszeres véradó, és a véradások egyik szervezője is ráadásul. Vele beszélgettem, és ő mondott el egy nagyon fontos tudnivalót, miszerint a hölgyek egy évben 4-szer, a férfiak, az urak pedig egy évben 5-ször is adhatnak vért. A lényeg az, hogy elteljen 56 nap, vagyis 8 hét, úgyhogy mindenki adhat vért, aki 18 és 65 év közötti, és elérte az 50 kilogrammot. Úgyhogy nem kell tartani ettől legalábbis, viszont hogyha valaki nagyon-nagyon fél a véradástól, akkor azt is elmondta nekünk Fanni, hogy inkább akkor tényleg ne menjünk el vért adni, még ha nagyon szeretnénk, akkor se, hiszen fennáll a veszély arra, hogy valaki elájul egyrészt a félelemtől, másrészt a látványtól, akkor saját magunknak se teszünk jót, és az ott lévő egészségügyi dolgozóknak sem, hiszen velünk kell foglalkozzanak, hogy sajnos elájultunk. Úgyhogy mindenki, aki viszont szeretne és bír is vért adni, az buzdítok arra, hogy tegye meg, hiszen nem csak 3, hanem 4 embert menthetünk meg vele, hiszen magunkat is, mert nekünk is jót tesz. De jót tesz nekünk a következő dal is, úgyhogy játszom a Bagosi Brothers-től a Zuhanás című dalt, ez szól most itt a Petőfi.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Június 14-e a Viradók világnapja van. Tótfalusi Fanni volt reggel a vendégem az Éles Stílus magazinban, akivel a véradásokról beszélgetünk, hiszen ő maga is rendszeres véradó. Emellett egyébként egy kicsit utána jártam még a véradásoknak, hogy egy kicsit képbe kerül jobban, ha esetleg hiányos lenne a tudásod, amellett, hogy egy évben 4-szer adhatnak a nők, a férfiak pedig 5-ször vért. Azt fontos tudnod, hogy 450 ml vért vesznek le a szervezetedből. Ez elsőre talán soknak hangzik, de valójában a teljes vérmennyiséghez képest egy kisebb részről van csak szó. A szervezet ezt gyorsan elkezdi pótolni, főleg a folyadék részt, így a legtöbben hamar visszanyerik az erejüket. Fontos, hogy a véradás után érdemes egy kicsit pihenni és sok folyadékot inni, tehát még egy pozitívuma a véradásnak, hogy utána legálisan mondhatod azt, hogy hát neked most egy kis pihenésre van szükséged, egy kis relaxálásra, és ilyenkor nyugodtan egyél, amennyi csak beléd fér, hiszen fontos a visszatöltés. Úgyhogy ez is egy pozitívuma a véradásnak. Nem sokára hozok még neked érdekességeket a témával kapcsolatban, de azt már most biztosan állíthatom, hogy nem kell tartanod semmitől. Semmi pánik, a felső 10 000 dalával megyünk tovább itt a

Boldog tömeg, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és milyen boldog volt a tömeg június 11-én csütörtökön a Budapest Parkban a Blaha Lujziana koncerten. Én sajnos nem tudtam ott lenni, de nagyon-nagyon sok videót láttam róla, és hát teljesen átjött a hangulat, nagyon-nagyon jó koncert lehetett, bárom, hogy nem voltam ott. Azonban, hogyha mostanság böngészted az internetet, akkor szembe találkozhattál

párhuzamos működése nem jelent majd akadályt Barbie számára, tehát a Blaha Louisianában és a Budapest Bárban is hallhatod majd őt. Most viszont egy olyan dalt játszok neked, amiről láttam videót, úgyhogy biztosan elhangzott a koncerten is. Sűrű végtelen, ez szól most itt a Petőfi.

nekem három múlt, én meg ültem az áróban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunkra, vésre, hogy béke, béke, Van még itt valami, hagyd a harcot,

0: Rendben, magyar, ez a Petőfi Rádió. Nagyon gyorsan telik az idő, nem sokára 9 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig nem feledkezünk meg arról, hogy ma van a véradók világnapja, így június 14-én vasárnap, úgyhogy még a véradás fontosságáról fogunk beszélgetni, én majd hozok még érdekességeket is ezzel kapcsolatban, és biztosíthatlak róla, hogy egyáltalán nem fájdalmas a véradás, úgyhogy erre készülhetsz még a következő percekben, órákban, és még arra is készülhetsz, hogy a hírek után Nikosz dalával kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
4: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Menekülttábor tervezett Magyarországra az Orbán kormány, erről beszélt a miniszterelnök. Már lehet jegyet venni az Adria Intercity-re. Folytatódik a borongós idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Komári csomópont előtt egy személyautó a kiépített terelésbe hajtott. A 95-ös kilométernél lezárták a belső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyét mellett. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozataláról hoz szükséges magyar helyreállítási tervet. A kormány Kármán András pénzügyminiszter közölte. A kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. A könyv fóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötöttár újra gondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. Az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Eltávolították Donald Trump nevét a washingtoni Kennedy központ homlokzatáról. Miután május végén egy szövetségi bíró kimondta, törvényellenesen nevezték át az amerikai főváros legnagyobb kulturális létesítményét Trump Kennedy központra. Az intézmény másfél évig viselte az elnök nevét. Donald Trump hivatalba lépése után ugyanis menesztette a központ vezetőségét. Az új kuratórium őt nevezte ki elnöknek, valamint megszavazta az intézmény átnevezését Trump Kennedy központra.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Változékony idő lesz ma is, több-kevesebb napsütéssel, délelőtt elszórtan, délutántól több felé lehet eső. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28 fok, este 13-18 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Annyira jó veled tölteni a hétvégéimet, örülök neki, hogy ma is itt vagy velem. Június 14-e vasárnap reggel 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsov Laurát hallod. Együtt utazunk ma délelőtt is, és olyan érzés, mintha már nem is lennék idegenek. Idegenek, Nikos dalával kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

Nem érdekel, ezt játszottam most neked itt a Petőfin Minden Magyar, viszont most olyat szeretnénk mondani neked, ami biztos, hogy érdekel téged, ugyanis ma van a Véradók világnapja, úgyhogy a véradással kapcsolatban oszlassunk el pár tévhitet, ugyanis sokan azért nem mennek el vért adni, mert tartanak attól, hogy fáj. Na hát szeretnélek bebiztosítani arról téged, hogy a véradás egyáltalán nem fáj, és ne halogasd emiatt, a valóság az, hogy körülbelül annyit érzel, mint egy vérvételnél, hiszen csak egy kis tűszúrás, ami minimálisan okozhat fájdalmat, utána pedig már csak végignézed a folyamatot, fekszel vagy ülsz, utána pedig büszke leszel magadra, én biztos vagyok ebben, hiszen ez egy nagy élmény. Ott lebeg a szemed előtt a cél, hogy segíthetsz másokon, akár életeket menthetsz, hiszen egy ember három ember életén tud segíteni a véradásával. A vér az pont olyan, amit mesterségesen nem lehet létrehozni, úgyhogy a mai napig még ebben a világban is nagyon-nagyon nagy szerepe van a véradásnak, úgyhogy te is adj vért, add oda másnak az élet lehetőségét. Paulina is odaadja, odaadom. Ez szól most itt a Petőfin.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Így a nyár beköszöntével egyre több helyen találkozom esküvői fotózásokkal, násznéppel, dudáló autókkal, úgyhogy abszolút elérkezett az esküvői szezon. Lehet, hogy éppen te is az esküvődre készülsz, és lehet, hogy rengeteg feladatod van a mennyasszonyi ruha kiválasztásától kezdve a helyszín és a menün át. Hát nem csoda, hogyha egy kicsit elfáradsz közben, úgyhogy most egy kicsit feldoblak pár érdekességgel természetesen az esküvőkkel kapcsolatban, mint például a svéd mennyasszonyok az egyik cipőjükbe az apukájuktól kapott ezüst, a másikba pedig az anyukájuktól kapott aranyérmét teszik, hogy sose kelljen megtapasztalniuk a szegénységet, illetve a világ legnagyobb esküvőjét 1993-ban tartották meg Jeruzsálemben, a Lagzin mintegy 30 ezer vendég vett részt, jól hallottad, 30 ezer, semmiféleképpen nem lettem volna egyik szervező helyében sem a mennyasszony szerepében, úgyhogy gondolj bele abba, hogy neked milyen jó dolgod van a szervezésben, gondolom nálatok nem 30 ezer vendég lesz, úgyhogy ennek fényében játszom neked az Esküvő című dal.

Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar. Maradjunk még egy kicsit az esküvői érdekességeknél, ugyanis arról beszéltünk, hogy biztosan beköszöntött már az esküvői szezon, mert mindenfele esküvői násznépet látok, dudáló autókat, és már beszéltünk arról, hogy 1993-ban tartották Jeruzsálemben a világ legnagyobb esküvőjét, mintegy 30 ezer vendéggel. Na de még egy kis érdekesség, régen a hagyomány szerint Egyiptomban az esküvő után a menyasszony családja főzött egy hétig, hogy a fiatal pár pihenhessen. Ez azért annyira nem lenne rossz most sem. A fehér menyasszonyi ruhát pedig Viktória királynő teremtette meg, vagyis ennek a divatját 1840-ben. Előtte az arák egyszerűen a legszebb ruhájukat vették fel a nagy napra, nem pedig a fehér menyasszonyi ruhát. Az angol folklór szerint a szombat a legszerencsétlenebb nap az esküvőre, a legtöbb pár pedig mégis ezt választja. Hát, hogyha bemered vállalni ezt a rizikót, akkor csak nyugodtan. A következő dal a Tiara Manueltől, ezt játszom.

0: együtt utazunk, elkísérlek bármerre is, tarts éppen, ez a Petőfi Rádió Minden Magyar 10 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána is várlak vissza sok-sok érdekességgel és az Ivan and the Paras oldalával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
6: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Nyilvános lesz az uniós pénzekhez szükséges helyreállítási terv, tisztújítást tartottak a pártok. Marad a változékony idő több felé esővel.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte. A kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A pártelnök azt mondta, a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is nemzedékváltásra van szükség. Több kisebb a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Ma van a Véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség, ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron jellemzően csökken a véradók száma, ezért a vakáció idején különösen fontos, hogy aki teheti, adjon vért. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, középpontba kerül az áldozatok meghallgatása, és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. A dokumentumot 14. Leó pápa még májusban írta alá, de csak most hozták nyilvánosságra.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel, délelőtt elszórtan, délutántól egyre több felé lehet eső. Délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28 fok, este 13-18 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
6: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt a későn kelőknek, aki pedig már régóta ébren van, annak pedig csodaszép délelőttöt, június 14-e vasárnap, délelőtt 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nem sokára itt lesz velünk Szaja Noé, Radics Gigi, most viszont az Ivan and the Paras oldalával kezdünk.
1: Itt egy újabb óra,

0: Sziasztok, Szajanóé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió. I'm drifting like wood on the open sea,
1: caught in a current that swallowed me. Ez a legújabb magyar zene.

Szájánó dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ha már elkezdtünk ma délelőtt az esküvőkről beszélgetni, akkor ezt folytassuk is, ugyanis találtam egy csúsz szuper sztorit. Képzeld, egy 1920-as esküvőn a menyasszony tévedésből a vőlegény tanújával kötötte össze az életét. A férfi és a vőlegény ugyanis véletlenül fordítva álltak a pap elé, aki így minden kérdést az előbbihez intézett. Hát, hogy a tanú miért válaszolt rájuk, azt nem tudni. Végül a hibát kiküszöbölték, és a szertartás után azonnal tartottak egy másikat is. Hát ez valami hihetetlen történet. Veled ne forduljon ilyen elő, figyelj, hogy kivel házasodsz össze, ki áll melletted, hiszen egy világon át ki kell tartanod mellette, ez a házasság szövetsége. A Kovaszki meg a Vegától játszom az Egy világon át című dalukat, ez szól most itt a Petőfin.

Tükör. Ezt hallottad most Ákostól itt a Petőfin Minden Magyar. Néha jól jön egy tükör, azonban ha görbe tükör, akkor annyira nem örülünk neki, hiszen a megfelelés és az, hogy rendben legyünk önmagunkkal, az mindig egy nehéz kérdés. Pápai Jocsi is nagyon sokáig bolyongott, kereste önmagát, próbált utánozni másokat, más stílusokat, ami nem ő volt. Az embereknek nagyon jó rálátása van arra, hogy mi a valódi és mi nem, így rájöttek arra, hogy ez nem Jocsi. Jocsi már nagyon régen kapcsolatba került a zenével, mivel bátyja hatására már 4 évesen elkezdett gitározni, dalokat írni, a fejlődése során hatással volt rá a 60-as évek, a 70-es évek, a rock, a pop, a soul, az R&B zenei stílusok, mindezek mellett a sport is meghatározó része volt az életének, de végül természetesen a zene mellett döntött. A nagy közönség előtt 2005-ben mutatkozott be először egy tehetségkutató műsorban, ami után önálló nagylemezzel debütált, majd 2017-ben megnyerte a dal műsorát, akkor a sajtótájékoztatón még Be kell csuknom a szemet címmel jelentették be a majd végső verziónál már Origó néven futó dalt. Ennek a zenéjét és szövegét is ő maga szerezte. Ez a dal következik most itt a Petőfin, ez az Origó, ezt játszom neked.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Most játszunk egy kicsit. Képzeld el, hogy kiszakadsz a mindennapokból, és egy olyan helyre érkezel, ahol minden lilába borul, és levendula illat van a levegőben. Na hát, nem is kell, hogy csak elképzeld, hiszen el is mehetsz oda. A Kőrösegyi Tulipán és Levendula Park újra megnyitotta a kapuit, és júniusban már a levendula szüret idején várnak téged is. A Balatonhoz közeli 17 hektáros parkban végig sétálhatsz a virágzó levendula sorok között, ahol részben még bimbózó, részben pedig már teljes pompájában nyíló mezők fogadnak téged. Készíthetsz fotókat a lila sorok között, kipróbálhatsz kézműves foglalkozásokat, kóstolhatsz levendulás szörpöket, lekvárokat, sőt még különleges süteményeket is. És ami még fontos, hogy családdal, gyerekekkel, sőt akár kutyával is érkezhetsz, a park pedig minden korosztálynak tartogat programokat és nyugat kikapcsolódást. Ha pedig úgy gondolod, hogy bevállalós vagy és mártóznál a Balatonban, akkor elárulom neked, hogy már van, ahol 20-21 fokos, úgyhogy még ez sem kizárt egy hétvégi balatonozásnál. Fürdőzők a Balatonnál a 30Y dalával megyünk most tovább, itt a Petőfin.

De nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: akarom, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, én viszont nagyon akarom, pontosabban mondva nagyon szeretném, hogy kezdődjön a Befordultam a konyhára című magazin. Itt lesz velem Kersik Péter séf, és a kovászos uborkáról fogunk beszélgetni, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban, most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig a Kelemen kabátban Egy van című dalát játszom neked.
1: A szívem már jó helyen van, az a baj, hogy belőled egy van.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Éljük át együtt a játék örömét.
5: Mi már voltunk Magyarország szeretlek.
4: Ugye?
5: Mindig vesztes csapat volt, mind a három.
6: Mindannyian.
4: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
6: 180.
4: Így van, tovább.
6: Normális maga?
5: Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a homlokát.
7: Hastánc.
8: Vízisí.
9: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán. Az Internaus 007-ese.
10: Jelszó.
11: Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
9: A közelharc szakértője. A trükkök nagymestere.
12: Rocic. Grabowski.
13: Megsebesült?
11: Nem szokásom.
9: Az egerek egyetlen reménysége.
11: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
12: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajásokat.
9: Macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
15: Már ma lezárhatják az iráni háborút, nyáron is nagy szükség van véradókra. Folytatódik a változékony idő többfelé esővel.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Baleset történt az M3-as Budapest felé vezető oldalán az M35-ös autópálya csomópontjánál. A 187-es kilométernél pályazár van érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
15: Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajó forgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint csak napok múlva jöhet létre a tényleges megállapodás. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Ma van a véradók világnapja. Annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség, ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron jellemzően csökken a véradók száma, ezért a vakáció idején különösen fontos, hogy aki teheti, adjon vért. Ma zárul az ünnepi könyvhét Budapesten. Idén több száz frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az olvasók. A rendezvény változatos programokat kínál a Vörösmarty téren, a Bigadó téren és a Dunakorzón.
2: Petőfi Rádió. Sport.
16: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Brazília döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB negyedik helyezettjével Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoport New Yorkban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra jobbnak bizonyult Haitinál Bostonban. A karibi csapatban a hajrában pályára lépett Lenny Joseph, a Ferencváros csatára is. A D csoportban Ausztrália meglepetésre 2-0-ra verte Törökországot Vancouverben, míg a B csoportban Katar a 95. percben szerzett góllal egyenlített Svájc ellen, amivel 1-1 lett a végeredmény San Franciscóban. Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Mohamed Abu Fani, és a szerb Crvena Zvezda együttesében folytatja pályafutását. A harmadik helyen végzett a Ferencváros férfi vízilabda csapata a Bajnokok Ligájában, mivel a máltai négyes döntő bronzmérkőzésén 16-13-ra fölülmúlta a görög Olympiakost. A BL-t a spanyol Barcelonéta nyerte, miután a fináléban 17-16-ra győzött az olasz Prorecco ellen. A New York Knicks lett az NBA 2026-os bajnoka, miután ma hajnalban a döntő 5. meccsén 94-90-re legyőzte idegenben a San Antonio Spurs-t, így 4-1-es összesítéssel megnyerte a párharcot az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Formula 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat az érről a 15 órakor kezdődő 78 körös versenyen.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
15: Folytatódik a változékony idő, délutántól egyre több felé lehet eső, heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel, jégesővel. Emiatt Nógrád és Heves vármegye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. Északon elsőfokú, délen másodfokú jelzés érvényes. Napközben 24-28 fok, este 13-18 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodaszép napot neked, június 14-e szombat, 11 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Kezdődik a Befordultam a konyhára, itt lesz velem Kersit Péter séf, akivel a kovászos uborkáról fogunk beszélgetni. Előtte azonban a kedvenc dalomat küldöm neked, egy van, ezt játszom most.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kész

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Ahogy nézegettem a különböző üzletláncok katalógusait vagy újságait, akkor folyamatosan belebotlottam a fürtös uborkába és a kaporba, és hát gondolom nem véletlenül, hiszen itt van a kovászos uborka szezonja, de hogyha meg is vásároljuk ezeket az akciós termékeket, mihez kezdjünk? Ebben segít nekünk a mai vendégem Kersígy Péter séf. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Szia, köszönöm a meghívást, és sziasztok, üdvözlök minden egyes hallgatót.
0: Egyetértesz ezzel az uborkás dologgal, hogy most eljött az ideje?
1: Abszolút, most már az idő is elég meleg hozzá. A fürtös uborka az kapható a boltokban, a piacon,
0: ráadásul
1: akár a kertben, és sokszor akciós is, mert ugye ilyenkor nagyon nagy mennyiségben termesztik. Hát mindenkit arra kell ösztönözni, hogy saját maga csinálja a savanyúságait és fermentált dolgait, mert abban nincsen semmi, csak amit te magad raksz bele, se tartósítószer, se semmilyen külön olyan adalékanyag, ami rossz lehetne nekünk.
0: Segítsünk is akkor, hogy mi kell bele. Tehát ott vagyunk, fürtös uborka, kapor. Mit vásároljunk még be hozzá?
1: Hát, fontos, hogy legyen otthon egy jó nagy befőttes üvegünk. Akár lehet kisebb is, de abban maximum 4-5 uborka fog beleférni, szóval érdemes beruházni akár esetleg egy nagyobbra, hogyha nincsen otthon. Mindenképp szükség lesz még fokhagymára, köménymagra, koriandermagra, kapormagra, és hogyha még egy dolgot bele kéne tenni ebből mindenféleképpen, akkor az számomra a petrezselyem szár lenne. Ez egy olyan pluszt ízt ad hozzá. A leveleket fontos, hogy ne tegyük bele, mert azok nagyon könnyen ilyen zavarossá tehetik a kovászos uborkánk levét.
0: Ezért van, hogy a többiből is inkább a magot tesszük bele, például a koriandernél?
1: Igenis, meg nem is, de például a koriander az pont nem egy kifejezetten jó példa, ugyanis annak a magnak teljesen más az ízprofilja, mint magának a koriander levélnek és szárnak. Egy sokkal citrusosabb ízt ad hozzá a végén, és fontosnak tartom még azt is elmondani, hogyha az összes száraz fűszert egy pillanatra lepirítjuk egy száraz serpenyőben, mielőtt az üvegbe tesszük, akkor minden egyes fűszernek az íze jobban kioldódik majd.
0: Tehát, hogyha mondjuk a boltban, csomagolásban vásároljuk meg ezeket a magokat, akkor mielőtt elkészítenénk a kovászos uborkát, vagy hogy betennénk a befődbe, előtte pirítsuk le ezeket a magokat.
1: Van. És mondjuk egy 5 literes üveghez mindenből nagyjából egy evőkanálnyit vegyünk ki a zacskóból, nyugodtan együtt, nem kell külön, pirítsuk le őket egy száraz serpenyőben, és öntsük az üvegbe.
0: Na hát, akkor a hozzávalókkal már megvagyunk, be tudunk vásárolni hozzá, nem sokára azzal folytatjuk, hogy hogyan készítsük el, hogyan rétegezzük, és mi kerüljön bele, és hova. A vendégem Kersígy Péter, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával és mai vendégemmel Kersics Péterrel, séffel, akivel kovászos uborkát készítünk, hiszen már itt ez a meleg idő, úgyhogy a legmegfelelőbb időpont arra, hogy elkészítsük az uborkáinkat, és hát azt átbeszéltük, hogy mi kell hozzá, hiszen a katalógusokban, az üzletek katalógusaiban előszeretettel látjuk az akciós fürtös uborkát, a kaprot, ezen kívül megbeszéltük, hogy mi kell még hozzá, még gyorsan sorolt fel nekem még egyszer, hogyha valaki lemaradt volna róla.
1: Tehát a kovászos uborkához, a bevásárló listánkra a következőket írjuk fel. Koriandermag, köménymag, fekete bors, egy jó nagy fejfokhagyma, petrezselyem, a kapor, az uborka, és ami még nagyon fontos, az a kapormag.
0: És hát ebből a felsorolásból kimaradt a bármiféle kenyér vagy hasonló, mert hogy ez valószínűleg tévhit, hogy kell bele?
1: Igen, is, meg nem is. Igazából gyorsabban elindítja a fermentálódási folyamatokat, viszont a levegőben pont elég élesztő gomba van ahhoz, hogy megfelelő hőmérséklet mellett ez a laktofermentációs folyamat elinduljon. Így gyakorlatilag nem szükséges hozzá kenyeret adni, így akár gluténmentes verzióban is elkészíthető.
0: Hogyan fogjunk hozzá? Azt már elmondtad, hogy a különféle magokat mindegyikből egy 5 literes befőttes üveghez egy-egy kanállal tegyünk egy serpenyőbe, és száraz serpenyőbe pirítsuk le egy kicsit őket, utána hogyan tovább?
1: Hát fogjuk először is az uborkákat, mindenképpen nagyon alaposan mossuk meg őket, akár egy kefével, és fontos, hogy azon a végén, amelyik végén egy kis száradt szár maradvány van, azt mindenképp távolítsuk el róla, mert azon különböző olyan akár föld, akár egyéb másfajta maradványok lehetnek, amik túlfermentálhatják az uborkánkat. Hogyha megvagyunk ezzel, és már az uborkák meg vannak mosva, elő vannak megfelelően készítve, akkor gyakorlatilag nincsen más dolgunk, mint elindítani a folyamatot. Ehhez fogjuk az üvegünket, fontos, hogy nagyon tiszta legyen, szóval akár a használat előtt mindenképpen öblítsük át hideg vízzel. Az aljába helyezzünk bele egy nagyon nagy csokor kaprot, és erre rétegezzük rá az uborkákat. Nem kell őket bevágni, hogyha gyorsabb elkészülési időt szeretnénk, akkor hosszában bevághatjuk egy ilyen kereszt alakban, de fontos, hogy ne vágjuk végig, hanem az utolsó 1 centit azt hagyjuk egybe, hogy egybe maradjon az uborka. De nem feltétlenül szükséges ez, hogyha nem szeretnénk kifejezetten gyorsan elkészíteni a kovászos uborkánkat. Ezután csak töltsük fel az üveget az uborkával, dobjuk bele a megpucolt fokhagymagerezdeket, az összes fűszerünket és a petrezselyebb szárakat, majd fogjuk az üveget, helyezzük egy mérlegre, öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi az egészet, nézzük meg, hogy mennyi az össúlya, és ennek az össúlynak a 2%-át vegyük sóban, tehát számoljuk ki, hogy mennyi az össúly 2%-a sóban, ezt adjuk hozzá a vízhez, oldjuk fel benne, és gyakorlatilag semmi más dolgunk nincs ezután, mint egy kis tányérat elhelyezni az üveg tetején. Fontos, hogy ne magát a saját tetejét csavarjuk rá, mert a benne keletkező gázok akár szét is robbanthatják az üveget. Szóval csak helyezünk egy kis tányérat a tetejére, és a lakásnak egy melegebb pontjára helyezzük el. Nem fontos, hogy a nap érje, mert attól akár megpuhatnak az uborkák.
0: A nagy befőttes üvegünk tetejére tettünk egy kis tányért, akkor végül is, amit mondtál, hogy jut levegőhöz?
1: Már abban a pillanatban, amikor behelyezzük az uborkákat az üvegbe és feltöltjük vízzel, akkor már kellőképpen érintkezett a levegővel és tartalmazza ezeket az élesztő gombákat, amik beindítják a folyamatot.
0: Az pont elegendő, neki nem kell emelgessük
1: semmi
0: a tányért. Csak hagyjuk.
1: Csak hagyjuk magára egy jó 3-4 napig, majd vegyük ki az uborkákat, szűrjük le a levet, és egy akármilyen tároló edényben, a hűtőben lével együtt akár 1-2 hónapig is eláll.
0: Na jó, ne áruljál még mindent. Most egy pár zene következik, utána pedig folytatjuk a beszélgetést, amikor már elárulhatsz mindent a kovászos uborka további részéről. A vendégem Kersics Péter, séf, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ezzel befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával, és mai vendégemmel Kersik Péterrel, séffel, akivel kovászos uborkát készítünk, vagyis legalábbis elméletben, hogy hogyan lássunk hozzá, ezt beszéltük meg. Először is, hogy mit vásároljunk be hozzá. Gyorsan sorolt fel nekünk még egyszer, kérlek.
1: Fontos először is megvásárolnunk magát a fürtös uborkát, a kaprot, a koriandert, a kapor és a köménymagot, illetve a fekete borsot és egy jó nagy fejfokhagymát.
0: Meg a petrezselyem szárat,
1: így
0: mondtad.
1: Van, illetve a petrezselyem szárat. Igen.
0: Ami egy plusz ízt ad hozzá.
1: Igen.
0: Na és akkor ott tartottunk, hogy akkor ezeket mind megvettük, elkészítésben pedig az összes magot beletesszük egy száraz serpenyőbe, egy kicsit megpirítjuk, hogy még jobb íze legyen. Utána pedig, javíts ki, hogyha rosszul mondanám, egy nagy maréknyi kaprot teszünk a befőttes üvegünk aljára, elkezdjük az uborkákat rétegezni, hogyha gyorsan szeretnénk, akkor egy kicsit bevagdossuk, de fontos, hogy egy centi maradjon még a végén, hogy ne teljesen vágjuk szét az uborkát. Szépen rétegezzük, utána pedig, folytasd kérlek.
1: Utána pedig felöntjük a 2%-os sóoldatunkkal, amit a teljes mennyiség tömegéhez képest számolunk ki. Feloldjuk a sót a vízben, felöntjük vele, és gyakorlatilag csak egy kis tányérat elhelyezünk a tetején, és
0: meg még jöhetnek a fűszerek.
1: Így van, a fűszereket azokat beleöntjük. Igazából teljesen mindegy, hogy a folyamat melyik lépésénél a folyadékkal, vagy magukkal az uborkákkal, de elhelyezzük őket az üvegben.
0: Na és akkor utána egy kis tányér a tetején. Azt mondtad, hogy fontos, hogy meleg helyen legyen, de nem feltétel, sőt, jobb, hogyha nem tűző napon van.
1: Így van.
0: Mert hogy miért?
1: Akár a tűző nap az túl fermentálhatja az uborkánkat, és a belseje az ilyen löttyet, krémessé válhat, és nem lesz az a jó roppanóság, amit mindannyian keresünk.
0: Mikor tudjuk, hogy elkészült, és már pont jó roppanós az uborkánk?
1: Hát mindenképpen érdemes várni egy 3-4 napot, de maga a körülötte lévő lé az egy ilyen zavaros, fátyolossá válik akkor, amikor már szinte készen van, és 3-4 nap után érdemes igazából megkóstolni, és hogyha még érezzük, hogy még kell neki egy kicsi, akkor csak visszatesszük a kis tenyére tetejére, és várunk még egy napot, hogyha pedig kész van, akkor kész van.
0: Honnan tudjuk, hogy kell még pár nap, az ízében nem olyan erőteljes, mint kellene?
1: Igen, illetve az állagán is érezni, hogyha egy ilyen kifejezetten nyers uborkás állaggal találkozunk, amikor beleharapunk, akkor még egészen biztosan nincsen kész.
0: És akkor visszatesszük, már nem kell semmit tegyünk hozzá, hanem csak hagyunk neki időt.
1: Így van.
0: Utána levesszük a kis tányérkát, ha vártunk még pár napot, leszűrjük, és utána hogy tároljuk, vagy öntsünk hozzá még azt a vizet, amiben volt?
1: Nem, mindenképpen azt a folyadékot, amiben volt, azt meg kell tartsuk, tehát egy külön edényben szűrjük le, az uborkákat csak vegyük ki a kapor és egyéb fűszerek mellől, helyezzük őket egy dobozba, öntsük rá a saját levét, és a hűtőben tároljuk akár 1-2 hónapig.
0: Van egyébként különbség ízben, akkor, hogyha adunk hozzá kenyeret is, vagy hogyha nem?
1: Szerintem nem.
0: Akkor igazából miért van rá szükség?
1: Ez egy ilyen régi szokás egyébként, akkor még nem ismerték annyira a fermentációnak magát az ilyen biológiai eljárását, nem volt ennyire elterjedt, és a kenyér az mindenképpen beindítja ezeket a folyamatokat, ugye ezért is hívják kovászos uborkának, mivel ugye kenyérrel kezdték el ezt az uborka fermentációs eljárás régen.
0: Milyen sok érdekes dolgot tudtunk meg tőled. Köszönöm szépen, hogy ma a vendégem voltál. Én mindenféleképpen elkészítem a kovászos uborkámat.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Kersik Péter séf volt a vendégem, akivel kovászos uborkát készítettünk itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
3: És a fejedben fütyül a szél. Ez a legújabb magyar zene.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, június 14-e vasárnap van, és nem sokára dél lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána viszont már nem én várlak itt téged, hanem Szikora Tomi, vele kezdődik a Petőfi 56, délután pedig Medgyessy Gáborral találkozhatsz. Én köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál, sőt, ezen a hétvégén, jövő héten is várlak sok szeretettel, addig is legyen csodás napod, Korcsok Laurát hallottad, mosolyog sokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
4: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
6: És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ez überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Áramkimaradások vannak Ukrajna szerte, kezdődik a vízi színház évad a Szarvason. Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán az M5-ös csomópontjánál. A 187-es kilométernél pályazár van érvényben. A forgalmat leterelik az M35-ös autópályára. Torlódik a forgalom az M1-esen mindkét irányba a komáromi szakaszon Tatabánya térségében. Távolabb Tatabánya és Bicske között is lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Az orosz légvédelem 15 régióban csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Kigyulladt több üzemanyagtároló. Áramkimaradások vannak Zaporizsja és Herszon megyében is. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülők forgalmát. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajó forgalma is azonnal újraindulhat. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Svájc ma népszavazáson dönt arról, hogy felső határt szabjon-e az ország lélekszámának, és ezzel összefüggésben korlátozza-e a bevándorlást. A 10 milliós küszöb átlépése esetén a személyek szabad mozgásáról szóló, az Európai Unióval kötött megállapodás is veszélybe kerülne. A referendum előzménye, hogy Svájc lakossága 2025 végére meghaladta a 9 millió főt, ami 10 év alatt 10%-os növekedést jelent. Halálos hegymászó baleset történt Németországban. 130 méteres mélységbe zuhant egy 22 éves férfi a Karwendel hegységben. A hatóságok szerint a tragédiát az okozhatta, hogy a férfi a csúcsról leereszkedve egy könnyebb szakaszon kötélbiztosítás nélkül próbált lejjebb jutni, és leszakadt a szikra, amire a lábával támaszkodott. A mentőket a társa értesítette. A kiérkező orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A hatóságok szerint mindkét férfinak megfelelő felszerelése volt a túrához. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. több mint két hónapon át változatos előadásokat láthat a közönség, sokat ingyen is meg lehet nézni. Idén a Kazanyi Cirkusz Mirázs című vendégjátéka képviseli a cirkusz művészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. A Hold körös partjánál lévő szabadtéri színház idén 50 ezer nézőre számít.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
8: Folytatódik a változékony idő, délutántól többfelé lehet eső, heves zivatarok is kialakulhatnak, viharos széllel, jégesővel. Emiatt Nógrád és Heves vármegye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Északon elsőfokú, délen másodfokú jelzés érvényes. Napközben 24-28 fok, este 13-18 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Vasárnap délben indul egy olyan játszási lista, amely a Petőfi Rádió legnagyobb magyar kedvenceit tartalmazza. Folytatódik a Petőfi 56. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. A lista csúcsa már látótávolságban van. A kezdést Diaz Mentadala hozza, az Idegen.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A 28.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Közöttük a Tigris Sophie, a csapat, akikre egyre többen kapják fel a fejüket. Az elmúlt években is szépen, csendesen építették fel a saját világukat a hazai alternatív szintéren. A zenéjükben ott van az indie rock lendülete, valamint a punk nyers energiája, és az a fajta őszinteség, amitől könnyű hozzájuk kapcsolódni. Folyamatosan jönnek ki az új dalok, egyre több koncertet adnak. Itt van például most az aktuális kedvenc a Petőfi Rádiós lágerlistájáról. Tigris Sophie, Dopamin, mutatom a helyezését.
0: A 24

0: magyar zenei lista. Petőfi 56 a stúdióban.
1: Szikora Tamás, hello! Nemrég pedig Száján Noé, vagyis Kőrös Mimi járt nálunk Fekete Laci műsorában, akinek egyébként van egy akusztikus gitára, és amivel érkezett hozzánk, az az álomgitára. Mondhatni, ami végig kísért az egész Száján Noé projektet. Tehát régóta együtt járják az utat, és élőben is előadott nekünk dalokat. Erről az emlékek ott vannak a Facebook oldalunkon, valamint a SoundCloud csatornánkon. Itt a friss dal, az aktuális lemezének a címadó dala. Száján Noé Driftwood, ez szól most a Petőfi Rádiós lágerlistáján.
0: A 20.
2: Sziasztok, Száján Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Rádió 56. A 19.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Meg

0: Zsófi 56, a 18.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és

0: zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Következik a 4 Street. Ők azok, akiknek a dalai nem csak a rádióban, hanem élőben is igazán nagyot szólnak. A napokban például Torontóban léptek fel, és egyszerre mindenki énekelte a legnagyobb slágereiket. Erről az emlékek, a videók ott vannak a hivatalos Facebook oldalukon. Egyébként innen csekkoltam a következő koncertdátumokat és helyszíneket. Például a hónap végén fellépnek Székesfehérváron a Fezenen, és János Halmán is lesz koncertjük június 27-én. 4 Street, hadd menjen! Ez a dal diktálja az ütemet a hétvégében a Petőfi Rádiós slágerlistáján. Mutatom a helyezését.
1: A 16.

Félnek késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

0: társamat szeretett csak szétszedni.
1: Hazai zene minden mennyiségben. A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban. Petőfi 56.
2: Óriás, itt megy a Nagy Bogi Dash kollaba, jól leszek újra. Nem csak nálunk a rádióban, hanem a YouTube-on is, még mindig a legfelkapottabb zenék között van. Az elmúlt 3 hónapban 13, sőt majdnem 14 milliós megtekintés generálta a videóklip a YouTube-on, és még mindig a 3. a legnépszerűbb zenei videók között ez a dal, amelyet mindjárt játszok a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket. A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni. Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok. A kísérőd ma is magyar zene. Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
3: Tömeges dróncsapás érte Oroszországot, kezdődik a vízi színház évada Szarvason. Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán lezárták a 85-ös és a 95-ös kilométer között a belső átterelt sávot. Az érintett szakaszon a forgalom csak egy sávon halad, már több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M3-os autópálya Budapest felé vezető oldalán az M35-ös autópálya csomópontjánál baleset történt. A 187-es kilométernél pályazár van érvényben. Leterelik a forgalmat az M35-ös autópályára. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
3: Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Az orosz légvédelem csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszláv megyében kigyulladt több üzemanyagtároló. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A javarészt orosz ellenőrzést alatt álló Zaporizsja megyében energetikai létesítményben okoztak károkat a drónok. Áramkimaradások vannak ott is, Herszon megyében is. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljenek, és politikamentesen átláthatóan felelős gazdálkodás mellett szolgálják ki a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképzőcentrumokban. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete érdekében. Ma van a véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta körülbelül 1800 önkéntesre van szükség, ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron jellemzően csökken a véradók száma, ezért a vakáció idején különösen fontos, hogy aki teheti, adjon vért. Zárul az ünnepi könyvhét Budapesten. Idén is több száz frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az olvasók. A rendezvény változatos programokat kínál a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint 2 hónapon át változatos előadásokat láthat a közönség. Sokat ingyen meg lehet nézni. Idén a Kazanyi Cirkusz Mirás című vendégjátéka képviseli a cirkusz művészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. A Holdkörös partjánál lévő szabadtéri színház idén 50 ezer nézőre számít.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a változékony idő, délutántól egyre több felé lehet eső, heves zivatarok is kialakulhatnak, viharos széllel, jégesővel. Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Északon elsőfokú, délen másodfokú jelzés érvényes. Napközben 24-28 fok, este 13-18 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy óra után megérkezünk a legnagyobb magyar kedvencekhez. Folytatódik a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56, és következik a Top 12. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Erős a kezdés, Nagy Bogi, Dash, Jól leszek újra. Ezt indítom a 12. helyről.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással. Ez a Petőfi Rádió. A 12.

0: Petőfi 56.
1: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival.
2: Itt a halott pénz és a gyerekek most a rádióban, de a színpadon is országszerte elcsípheted őket, hiszen rengeteg fesztiválon ott vannak, például felépnek a Fezenen, a Vízzenevirág Fesztiválon, ott lesznek júliusban a Sopron Festen, a Hajómalom Fesztiválon, az Efoton, a Fehértónon, persze lesz plázsos, kampuszos, gyárkertes és strandfesztiválos fellépésük is, a nyarat pedig mondhatni Szegeden a színen zárják majd. Halott pénz, gyerekek, ezt dudoljuk a folytatásban a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistájáról.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: A folytatás most Dudlóé, aki ezzel a dallal indítja a következő korszakát. Vroom. Érkezett a zenéhez videóklip is, ami nem stúdióban vagy green screen előtt készült, hanem Dudló és a stáb egészen Japánig utaztak a forgatáshoz, az eredmény pedig egy látványos, filmes, autós klip lett, tele ikonikus sportkocsikkal, éjszakai városi képekkel, mondhatni Tokyo Drift 3 percben. A videó a neten, nálunk a dal, Dudló, Vroom.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Imágó Mundi, Estelente. Ez következik most a Petőfi Rádió slágerlistájáról. A dal, amely lefesti azt a kapcsolatot, amiről tudod, hogy talán nem egyszerű, mégsem lehet belőle kilépni. Megfogadod, hogy most már tényleg vége, aztán eljön az este, és valahogy újra ugyanott találod magad. Szóval a következő dal pont erről szól, amikor valaki annyira az életed része lett, hogy ott van minden álmodban, és hiába mennél messzire, mindig visszahúz. Egy kicsit a hiányról, egy kicsit a reményről, és kicsit arról is szól ez a dal, hogy a szívünk sokkal makacsabb, mint az eszünk. Imágó Mundi, Estelente!
0: A harmadik

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: A hét kedvencét pedig a Blaha Louisiana játsza. Sűrű végtelen az új kedvencünk. Ez szól most a Petőfi Rádióban. A dal, amelyet élőben is meghallgathatunk, hiszen millió koncertjük van. Például a napokban Székesfehérváron, Zalaegerszegen is felépnek. Ma este pedig 20:30-tól Pápán játsszák majd ezt a dalt. Blaha Louisiana, Sűrű végtelen.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Ez volt a hivatalos lágerlistánk erre a hétre. Friss lista egy hét múlva, hétvégén dél és kettő között. A délutánban pedig érkezik Meggyesi Gábor, aki most éppen feltankol, kortyolgatja a kávéját. Ő számít rád a délutánban, és várja a közlekedési információkat is. 06 30 30 30 380 a Viber számunk. Kellemes napot kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A kamera szerette, a közönség imádta. Mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Jégesőt is hozhatnak a heves zivatarok, megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Halálos hegymászó baleset történt Németországban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába munkavégzés miatt lezárták a 85-ös és a 95-ös kilométer között a belső átterelt sávot. Ezért az érintett szakaszon a forgalom csak egy sávon halad, a torlódás több mint 3 kilométeres. Két autó ütközött az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán az M35-ös autópálya csomópontjánál. A 187-es kilométernél a strádát lezárták, a forgalmat az M35-ösre terelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Az orosz légvédelem 15 régióban csaknem 250 pilóta nélküli repülőt semmisített meg, de így is jelentős károk keletkeztek. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizsa megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen átláthatóan felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az asszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. Halálos hegymászó baleset történt Németországban. 130 méteres mélységbe zuhant egy fiatal a Kárnvendel-hegységben. A hatóságok szerint a férfi a csúcsról leereszkedve egy könnyebb szakaszon kötélbiztosítás nélkül próbált lejjebb jutni, és leszakadt a szikla, amire támaszkodott.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Erősen felhős az ég, az országban egyre több felé kell esőre számítani. Heves zivatarok leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben alakulhatnak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Indítjuk a közös vasárnap délutánunkat itt a Petőfin. Június 14-e van. Hello, a mikrofonnál Meggyesi Gábort hallod. Ma is számíthatsz majd egy jó kis témára, amit együtt kibeszélhetünk. Hozok értekességeket, hasznos infókat és rengeteg jó zenét. Itt is van a Valmar, Szikora Robival.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Nagyon szép vasárnapot, június 14-e van, és újra együtt pörgetjük a délután, tehát remélem, hogy tökéletesen telik a hétvégét, bárhol is hallgatod éppen a Petőfit. Ma van a véradók világnapja, ami arra az önzetlen, hatalmas segítségre hívja fel a figyelmet, amit egyetlen kinyújtott karral megtehetsz valakiért. Gondolj bele, a tudomány minden elképesztő bravúrja ellenére a vér a mai napig semmi mással nem pótolható, és mesterségesen sem állítható elő. Kizárólag rajtunk, embereken, véradókon múlik a betegek gyógyulása. Ahhoz, hogy a hazai kórházak ellátása biztonságos legyen, munkanapokra lebontva napi 1600-1800 véradóra lenne szükség. Balesetek sérültjei, komoly műtétek előtt állók, vagy épp súlyos vérképző szervi betegséggel küzdők mind-mind ezekre a készítményekre várnak. És a legdurvább, hogy a legfontosabb sejtekből álló vérkészítmény csupán 5 napig használható fel, így a segítségnek folyamatosnak kell lennie. Te adtál már vért, vagy esetleg pont a napokban készülsz rá? Írd meg nyugodtan, ha van ezzel kapcsolatos történeted. SMS és Viber számunk 0630303380. Ma is rengeteg hasznos és érdekes dologról beszélgetünk majd itt a délután folyamán, miközben a legjobb hazai zenék is jönnek szépen sorban egymás után, ahogy azt már megszokhatta tőlünk. A 4-es street-tel megyünk tovább, ez a Hadd menjem, a Petőfin. Nem is

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar nyakunkon a vakáció, gyakorlatilag már vághatják a centit az iskolások, mert hogy jövő hét szombattól hivatalosan is tartol a suli szünet, berobban a nagybetűs vakáció, ezzel együtt pedig úgy tűnik az időjárás sem fog óvatoskodni, rögtön teljes gőzzel rúgja majd ránk az ajtót. Az előrejelzések szerint ugyanis a jövő héten már igazi kőkemény kánikulára kell készülnünk, a csúcsértékek akár a 34-35 fokot is elérhetik. Na pont emiatt lettem kíváncsi valamire, úgyhogy fel is dobom a délután kérdését, hogy mi az, amit a legjobban szeretsz, vagy éppen a legjobban utálsz a nyárban. Jöhet teljesen őszintén minden. Imádod a vízparti lazításokat, a jéghideg üdítőket, és a hosszú pörgős estéket, vagy inkább a falra mászol a folyékony aszfalttól, az izzadós álmatlan éjszakáktól, és a mindent elárasztó szúnyog inváziótól. Na ne fogd vissza magad, SMS-ben vagy Viberen jöhetnek az üzenetek, 0630303380, vagy írd meg a Petőfi Rádió Facebook oldalán, esetleg Instagram. Indítsuk a kibeszélőt, közben pedig jön egy újabb hazai dal, ezúttal a Bobektől, itt a Normand.

Itt volt Morionesztől a Végtelen a Petőfin, ahol minden magyar. Ha kirendulnál egyet a Balatonon, akkor a 438 méter magas Badacsony nem véletlenül a főszezon egyik legnagyobb kedvence. Elképesztő panorámát, különleges túrákat és igazi, hamisítatlan balatoni hangulatot rejt. Ha esetleg komolyabb bakancsos kalandra vágynál, akkor a Tűzgyűrű tanösvényen a csodás kilátópontok mellett megküzdhetsz a bújdosók lépcsőjének 464 fokával is. Ha pedig inkább a víz felé húzna a szíved, akkor a Badacsony tördemici nádi szél vizitúra tanösvényen kenuval, QR-kódos infópontok segítségével fedezheted fel a nádas titkos élővilágát. Egy fokkal lazább, de lenyűgöző élmény a több mint 100 éves fóliarborétuma a világ négy tájáról származó fenyőivel és saját borászatával, vagy a festői Egri József kilátó. Ha pedig az épített örökség érdekel, akkor a vadregényes erdei Kálvária út vagy Közép-Európa egyetlen két tornyú bazalt temploma kötelező megálló Badacsony-Tomajon. Élményekből tehát nincs hiány a hegyem, úgyhogy pakolj be a hátizsákba, és irány a Balaton. Ha neked is van kiránduló tippet, küldd el nyugodtan SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Én pedig küldöm neked a jó hazai zenéket. Nora Till újdonságát hozom már is, ez a Last Round Stable a Petőfin.

0: játszol az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Itt vagyok Iszöbön, még hallom a hangod, úgy hajszolom érem,

0: hallgatod, ahol minden magyar. Szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábor. Állítólag jövő héten a vakáció kitörésével egyidejűleg megindul az igazi nyár. Nagy forróság várható, úgyhogy ma arról beszélgetünk, mi az, amit igazán szeretsz a nyárban, és mi az, ami miatt nem szereted az év legmelegebb évszakát. Jöhetnek az üzenetek SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Instán és Facebookon is hozzá tudsz szólni. Most jönnek a friss hírek, aztán itt lesz az Aranyakord Kis Tibivel. Mindjárt szól az Otthon lenni valahol.
1: Otthon lenni valahol, otthon lenni a bajban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
3: Már 2 éve minden magyar.
2: Ez a Petőfi Rádió. Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
4: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
4: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
4: A kísérőt ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Az Intermaus 007-ese.
6: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
5: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
7: Elrocic. Grabowski.
8: Megsebesült?
6: Nem szokásom.
5: Az egerek egyetlen reménysége.
6: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
7: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajásokat.
5: Macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Jégesőt is hozhatnak a heves zivatarok, lezárulhat az iráni háború. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Kamion és autószállító tréler ütközött az M0-as autóút déli részén az M1-es autópálya felé. A sérült járművek Dunaharaszti térségében a 21-es kilométernél a két külső sávot foglalják el. Torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
9: Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros forgalma is azonnal újraindulhat. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Továbbra is heves harcok dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, melyre válaszul az izraeli hadsereg légi csapásokat mért Beirutban, a Hezbollah egyik negyedére. Libanoni jelentések szerint egy ember életét vesztette. A svájci rendőrség 50 ezer globalizáció ellenes tüntetőre számít Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban gyűlnek össze, ahova a legtöbb delegáció repülője érkezik. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargások tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban, Split közelében. Hárman meghaltak, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán. 4 embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget. Azt még vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a közép-dalmáciai partoknál történt tragédiát.
2: Petőfi Rádió. Sport.
10: 6 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 2 ezüst és 4 bronzérem a magyarok mérlege a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakpáros és a Kis Ágnes Nagy Bianca kenus duó a 2. helyen végzett az 500 méteres döntőben. A 3. helyen ért be Balogh Gergely 200-on és Csikó Zsóka 500-on a kajakosoknál, valamint bronzérmes kenuszakákban Opavszki Réka és a fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős az 500 méteres távon. Brazília döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB-n negyedik helyezettjével Marokkóval végeztek egy-egyre a C-csoportban a New Yorkban rendezett mérkőzésen. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra bizonyult jobbnak Haitinál Bostonban. A D-csoportban Ausztrália meglepetésre 2-0-ra verte Törökországot Vancouverben. Negyedik csoportmérkőzését is megnyerte a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a kassai Európa-bajnoki selejtezőben. A mieink 21 hétre győzték le Szerbiát, és ezzel elődöntőbe jutottak. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Erősen felhős az ég, és egyre több felé kell esőre számítani. Jégesővel kísért heves zivatarok leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben alakulhatnak ki. Holnap gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Belevetjük magunkat a vasárnap délután egy újabb órájába. Szép napot, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Nyár, pro és kontra. Amiért szeretjük és amiért utáljuk, erről beszélgetünk. Ma jöhetnek az üzenetek SMS-ben, Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. Most pedig jön az aranyakort Istibivel.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar nyár, pro és kontra, amért szeretjük és amért utáljuk. Erről beszélgetünk egy vasárnap délután, és itt vannak az üzenetek Boritól például. A nyárban mindent szeretek, a szúnyogokat kivéve. Karina pedig azt üzente, hogy a nyári esti tücsök ciripelés a legjobb, a legrosszabbak pedig a füllesztő nappalok. Nagyon szépen köszönöm, várom a többi üzenetet, hozzászólást is, akár SMS-ben 06 30 30 30 380, de Viberen, Instán és Facebookon is írhatsz. Most pedig egy újdonságot hozok neked a délután folytatásában, a Zaporozsesztől és Mezőmisitől. Ez a Köszi, a Petőfi.

0: where the devil takes me back.
1: Petőfi Rádió.
2: Éjjó, jobbágy Feri! Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
3: Szevasztó!
2: Camping Bringásunk,
3: Szevasztó!
2: Meg a lemez lovász.
4: Hello!
2: A házban.
3: Szevasztó! Szevasztó!
2: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mindjárt délután 4 óra, ez pedig azt jelenti, hogy beindul a hétvége záró akkordja Hegykőn a Széchenyi Ödön Parkban. Pontban 16 órakor ugyanis eldördül a startpisztoly, azaz kezdődik a csapolás az Egy Csepp Fesztivál utolsó napján. Ha közelben vagy, akkor még pont van időd összekapni magad, mert elképesztő kézműves sörökkel találkozhatsz az ipáktól és az apáktól kezdve a gyümölcsösökön át egészen a testes stoutokig, na meg prémium pálinkák és helyi falatok várnak rád. A gasztro élmények mellé természetesen talpalávaló is jár, délután 5-től a hegykői tűzoltózenekar alapozza meg a hangulatot, este 7-től pedig a Continental Show Band pörgeti fel a nyári estét, hogy méltóképpen búcsúztassuk a hetet. Szóval irány a Széchenyi Park Hegykőn. És ha már jó zene, akkor itt van Dash, Youngfly és Azaria a folytatásban a Pannóniával a Petőfin.

0: elkísér.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az Undergroundból a diszkó sanzomba, na ezt az utat mutatja meg nekünk az Elé Szuzi. Ha esetleg otthonosan mozogsz a hazai Undergroundban, akkor Szalai Anna és Dorosmai Gergő neve neked is ismerős lehet. 2021-ben a Senki nem beszél lemezzel, na meg az Élet jó című dallal azonnal taroltak a közönségnél. Azóta viszont tettek egy merész kanyart, és már Elé Szuzi néven alkotnak. Zenéjükben elképesztő lazasággal mossák össze a postpunkot, a New Wave-et és a diszkót a sanzonok világával. A végeredmény pedig maróan ironikus és folytogatóan mély. Ebből a különleges zenei utazásból érkezik most a következő dal. Itt van az Elé Szuzi és a Kise nyitom a szemem, a Petőfim.

0: voltam.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, nagyon sokan írjátok a szúnyogokat, mert hogy ma nyár pro és kontra, amit nagyon szeretünk benne, és amit nagyon utálunk, erről beszélgetünk. SMS és Viber számunk 0630303380, várom ide az üzeneteket. A folytatásban pedig találkozhatsz majd az Elefánttal, a friss hírek után itt lesz a K.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Jégesőt is hozhatnak a heves zivatarok, a magyar kormányfőt bírálta a szlovák elnök. Nem korlátoznak a svájciak a bevándorlók számát.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kamion és autószállító tréler ütközött az M0-as autóút déli részén az M1-es autópálya felé. A sérült járművek Dunaharaszti térségében a 21-es kilométernél a két külső sávot foglalják el, torlódik a forgalom. Elütöttek egy motorost a 451-es úton Szentes térségében, a 41-es kilométernél az utat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Másodfokú narancssárga riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt több dél-magyarországi járásra. A Baranya, Tolna és Bács-Kiskunvár megyei területeken a következő órákban 80-100 km/órás szélre, nagyméretű jégre és felhőszakadásra is készülni kell. A katasztrófa védelem arra kéri az autósokat, hogy vihar idején ne parkoljanak fák és villanyvezetékek alá. A szlovák államfő szerint nem vezet jó szomszédi kapcsolatokhoz a magyar miniszterelnök retorikája. Peter Pellegrini egy televíziós műsorban bírálta Magyar Péter nemzeti összetartozás napján tett kijelentését, melyben úgy fogalmazott, Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. A szlovák elnök hozzátette, bízik benne, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának meghatározása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a külföldi.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: 6 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 2 ezüst és 4 bronzérem a magyarok mérlege a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakpáros és a Kis Ágnes Nagy Bianca kenus duó a második helyen végzett az 500 méteres döntőben. A harmadik helyen ért be Balogh Gergely 200-on és Csikó Zsóka 500-on a kajakosoknál, valamint bronzérmes kenu szakákban Opavszki Réka és a fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős az 500 méteres távon. Brazília döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB-n negyedik helyezettjével Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoportban a New Yorkban rendezett mérkőzésen. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra bizonyult jobbnak Haitinál Bostonban. A D csoportban Ausztrália meglepetésre 2-0-ra verte Törökországot Vancouverben. Negyedik csoportmérkőzését is megnyerte a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a kassai Európa-bajnoki selejtezőben. A mieink 21 hétre győzték le Szerbiát, és ezzel elődöntőbe jutottak. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Erősen felhős az ég, és egyre több felé kell esőre számítani. Jégesővel kísért heves zivatarok leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben alakulhatnak ki. Holnap a komoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szélviharossá fokozódik. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Pörgetjük tovább a vasárnap délutánunkat itt a Petőfin. Egy nagyon komoly kutatóintézet szerint kifejezetten forró július vár ránk. Nem sokára erről is beszélgetünk. Közben pedig nyár, pro és kontra. Te mit szeretsz, vagy éppen mit utálsz ebben az évszakban? Jöhetnek az üzenetek. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Tarts velem!
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

Na-na-na izzította be a hangulatot, itt volt a Before I Leave, a Petőfin, ahol minden magyar, és ha már hangulat ízét esett, brutális hőség van a láthatáron, legalábbis a különböző számítások szerint kőkemény nyár vár ránk. Na igen, ugye a meteorológia örök igazsága, hogy majd szeptemberben pontosan megmondjuk, milyen is volt a nyár, de ha lehet hinni a német Max Planck intézet legfrissebb hosszú távú modell számításainak, akkor idén Európára egy egészen kivételes, füllett és forró szezon várhat. Márpedig ez az intézet nem egy kattintás vadász időjárási blog, vagy egy önjelölt meteorológus hobby projekt, hanem a globális tudomány egyik legfontosabb és legelismertebb bástyája. A kutatók az Atlanti-óceán északi részének több éve tartó hőfelhalmozódását és a szárazságot hozó La Niña jelenséget figyelik. Ez a kombináció teszi lehetővé, hogy ilyen nagy időtávra is előre jelezzék a rendkívüli meleget. Ha a hazai forgatókönyvet nézzük, akkor júliusban indulhat be az igazi katlan, tartósan 30 fok feletti napokkal, amiket a hónap közepén és végén trópusi nyári zivatarok törhetnek meg. Augusztus közepére pedig jönnek a 35-38 fokos csúcsok. Hogy a szuper számítógépes modelleknek vagy a párnapos előrejelzéseknek hiszünk-e, azt mindenki döntse el saját maga. Minden esetre mély kockákkal és hideg frissítőkkel szerintem nem fogunk spórolni már jövő héten sem. Mi azért bízunk a legjobbakban, és addig is hűtjük a kedélyeket a legjobb hazai zenékkel itt a Petőfin. Krisztóf és Sosehol páros érkezik már is, ez a Vár.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar nyár, pro és kontra, mi az, amit nagyon szeretünk, és mi az, amit kevésbé szeretünk, sőt, szinte már-már utálunk a nyárban. Ez a mai témánk így vasárnap délután, és itt is vannak az üzenetek. Vera írta, hogy nyáron boldogabbak, felszabadultabbak az emberek, szeretem a sok közös sétát, bicózást, csavargást, gyerekekkel, a családi sütögetéseket, a bográcsolást, és utálom a rengeteg vérszívót, illetve a dinnyét minden formában. Na, valaki a dinnyét nem szereti. Hát azt még úgy viszonylag könnyebben el lehet kerülni, mint a vérszívókat. Aztán Balitól jött, hogy jó, hogy sokáig van világos, a rossz, hogy sok a szúnyog. Illetve Zoli is üzent, a nyárban azt szeretem, amikor vége van, ki nem állhatom a meleget. Van, aki hadilában áll a nyárral, és aláírás nélkül is van még itt üzenet. A nyárban a fesztiválokat imádom a legjobban, de 35-36 fokos nappali csúcsokat már nem bírom. Vagyunk ezzel még így páram. Jöhetnek az üzenetek SMS-ben vagy Viberen, de a Facebookon és Instán is hozzá tudsz szólni. Szakács Gergővel megyünk tovább már is a vasárnap délutánunkban. Ez a Van-e még? Itt a Petőfi. Belül ugye?

0: Jazz on Wine, itt volt Fábián Juli Zuhekerrel a Petőfin, ahol minden magyar nyár pro és kontra, erről beszélgetünk. Üzend meg, hogy te mit szeretsz, vagy éppen mit utálsz a nyárban, és közben hallgassunk együtt jó hazai zenéket. Következzen a hazai zenei élet egyik legizgalmasabb és legkülönlegesebb színfoltja, Saya Noé, vagyis Kőrös Mimi. Gyerekkora nagy részét Malajziában töltöttem, a pedig a legnépszerűbb hazai zenei Twitch streamer több mint 40 ezer követővel, de ami a legfontosabb, hogy egy vérbeli DIY előadó, vagyis csináld magad, aki nem csak, hogy megírja a dalait, de a produceri és a hangszerelési munkákat is saját kezűleg végzi. Stílusát leginkább a pop noir jelzővel illetik, ez a melankolikus, sötét tónusú alternatív elektropop sokaknak Lana Del Rey vagy épp Billie Eilish világát idézheti meg. Jön most Saya Noé és a Driftwood a Petőfi.
1: Sziasztok, Saya Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood a Petőfi Rádió.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábor. A vasárnap késő délutánunkat mindjárt indítjuk. A témánk adott, nyár, pro és kontra. Mi az, amit szeretsz, vagy éppen utálsz ebben az évszakban? Részeredményekkel érkezem, amit a legtöbben utáltok. Lehet tippelni, hogy mi is az. SMS és Viber számunk 0630303380, de Instán és Facebookon is hozzá tudsz még szólni. Most jönnek a friss hírek, aztán Kálai Sanders Andrást hozom. Itt lesz a My Baby-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 20-valahány énekesből mi kettőnket választottak. Szécsi Palit és engem.
4: És ebből akkora barátság lett, hogy volt, hogy úgy írtatok alá, hogy Szécsi Péter és Pór Pál.
3: Igen, úgy képzeld el, hogy mind a kettőnkről, a Paliról is, meg rólam is letépték az inget teljesen. Vérszemet kaptak a többiek, és mint trófát úgy lobogtatták az inget.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
5: Készüljön fel az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Popszínpad. Minden kedden 19 óra 30 perctől a Dunavörðön.
6: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Bánárti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Jégesőt is hozhatnak a heves zivatarok, megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Továbbra is a sport és a kaland nyári táborok a legnépszerűbbek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Lassú a haladás az M7-es autópályán a főváros felé, a Polgárdi és Székesfehérvár közötti szakaszon, valamint az M3-ason, szintén Budapest irányában 60 és Bag között. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Másodfokú narancssárga riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt több dél-magyarországi járásra. A Baranya, Tolna és Bács-Kiskunvár megyei területeken a következő órákban 80-100 km per órás szélre, nagyméretű jégre és felhőszakadásra is készülni kell. A katasztrófavédelem arra kéri az autósokat, hogy vihar idején ne parkoljanak fák és villanyvezetékek alá. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma, szerdától egyre melegebb lesz, és a jövő hétvégén már 32-37 fok között alakulnak a maximumok. Az időjárásról részletesebben híreink végén hallhatnak. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen átláthatóan felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: 8 érmet szereztek eddig a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság záró napján. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 2 ezüst és 4 bronzérem a magyarok mérlege a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakpáros és a Kés Ágnes Nagy Bianca Kenus duó a második helyen végzett az 500 méteres döntőben. A harmadik helyen ért be Balogh Gergely 200-on és Csikó Zsuka 500-on a kajakosoknál, valamint kenu szakákban bronzérmes Opavszki Réka és a fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős az 500 méteres távon. A kenus Csorba Zsófia a nőknél címét megvédve aranyérmet szerzett, a férfiaknál Adolf Balázs ezüstérmes 5000 méteren. A címvédő Magdeburg nyerte a bronzérmet a férfi kézilabda bajnokok ligájában, miután a német csapat a kölni 4-es döntő helyosztóján 32-26-ra legyőzte a dán Borgot. Lewis Hamilton a Ferrari brit pilótájaként első sikerét aratta, és megnyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat. Mögötte George Russell a Mercedes elért be másodikként, és a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője, műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot. Köszönöm a figyelmet!
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Többfelé kell esőre számítani. Jégesővel kísért heves zivatarok leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben alakulhatnak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok várható. A jövő héten visszatér a kánikula. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
6: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A vasárnap késő délután is jól feltöltöttük hazai kedvencekkel itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Nem sokára jövök azzal, hogy mi az, amit a legtöbben utálunk a nyárban, és a megoldást is hozom. Na de most még itt van többek között Kálai Szanders András és a My Baby.
1: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Sokan a szúnyogokat utálják a legjobban a nyárban, mert hogy ugye ma arról beszélgetünk, hogy ki mit szeret, vagy éppen mit utál ebben az évszakban. Hát na, de van egy nagyon jó hírem, hogy nem kell azonnal a kemény bolti vegyszerekhez nyúlnunk, mert hogy akad pár dolog, aminek az illatától is azonnal menekülőre fogják ezek a kis vérszívók. A lista élén természetesen a jól bevált klasszikusok állnak, mint a citromfű, a citronella és a levendula, de a konyhaablakból is komoly fegyverarzenált vethetünk be ellenük. A friss borsmenta, a bazsalikom, a rozmaring és a kakukkfű ugyanis nem csak a nyári ételeknek ad ugye nagyon jó ízt, de cserébe ültetve vagy a teraszra kitéve tökéletes biológiai pajzsot képeznek a szúnyogok ellen. Ha pedig az illóolajok vagy a gyors házi praktikák híve lennél, akkor a teafaolaj, a citromos eukaliptusz vagy akár a kint felejtett citrusfélék héja lesz a legjobb barátunk az esti beszélgetések alatt, úgyhogy érdemes tenni egy próbát, mielőtt a jövő heti kánikulával teljesen elszabadulna itt a szúnyog invázió. Jöhetnek még a pro és kontra üzenetek, mi az, amit szeretsz, vagy éppen utálsz a nyárban. Most pedig jöjjön egy újdonság Lábas Vikitől, ez az Álompor, a Petőfi.

Egyszer fent, egyszer lent. Itt volt Rúzsa Magdi, a Petőfin, ahol minden magyar, és itt vannak az üzenetek. Nyár, pro és kontra. Mi az, amit szeretünk, vagy éppen utálunk ebben az évszakban? Itt van Zsófi üzenete például a Facebookról. A bogarakat és a viharokat utálom, és a hőséget sem szeretem, viszont ilyenkor lehet jókat kirándulni, hazajönnek a családtagok külföldről. Imádom, hogy sokáig kint lehet lenni, hallgatni a tücsök ciripelést és a madarakat. Szeretem a strand hangulatát. Nagyon szépen köszönöm. Aztán Jucus is írt, Viberen szeretem, hogy nem kell ilyenkor fűteni, és hogy nem kell sok-sok réteg ruha, de a bogarakat egyébként ő is utálja. Aztán van még itt üzenet Anikótól, a meleget, illetve a kánikulát nem szeretem, de sajna a klímát se nagyon bírom elviselni. Állandó 20-22 fok, abban ellennénk. Hát igen, de sajnos a nyár az nem ilyen egyszerű. Ennél jóval melegebb lesz állítólag a jövő héten. Úgyhogy meglátjuk, kitartást neked és mindenkinek, aki kevésbé tudja elviselni a 30 fok feletti értékeket. Jöhetnek még az üzenetek egyébként nyár, pro és kontra. Mi az, amit szeretünk, vagy éppen utálunk benne? Írhatsz Viberen, Instán vagy Facebookon. Most pedig a Bagosi Brothers Company-t hozom a vasárnap délutánot folytatásába. Ez a Zuhanás, a Petőfi.

Blanche, és a Vigyél el, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Én pedig most elviszlek téged a tavaly nyárba, ha még emlékszel arra, hogy körülbelül ilyenkor már menetrendszerűen potyogtak a Well Hello legfrissebb nyári zenéi. Fluorék egy hosszabb, merengősebb és sötétebb zenei korszak után tavaly a haddalos Gelato albumukkal tettek egy hatalmas fordulatot, és hozták vissza az igazi Well Hello-s érzést, ami egyébként azonnal letarolta a streaminget és a fesztiválos estéket. Bár a rajongók már tűkön ülve várják az újabb zenéket, addig sem maradunk Well Hello koncertek nélkül. A srácok ugyanis gőzerővel turnéznak, és nem sokára például a Fezenen is hatalmasat lehet tombolni velük. Itt a Petőfin, jön a Well Hello és az Éjféltájt.

Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Rajtol a vasárnap esténk pillanatokon belül. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Nyár, pro és kontra, erről beszélgettünk ma, mit szeretünk, vagy éppen mit utálunk ebben az évszakban. Jövök az összesítéssel, hogy ki mire szavazott, és hogy mit írtatok a legtöbben. Nem mellékesen, pedig rengeteg jó hazai zenét is hallgatunk. Jön a kezdésre Márcs, a váratlan nyárral, a friss hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
0: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Jégesőt is hozhatnak a heves zivatarok, nem enyhülnek a harcok Izrael és Libanon között. Súlyos légibaleset történt Brazíliában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Elütöttek egy motorost a 451-es úton Szentes térségében. A 41-es kilométernél az utat lezárták. Kigyulladt egy autó a 86-os úton Szélsárkány közelében. A 147-es kilométernél csak a fél útpálya járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Továbbra is heves harc dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, melyre válaszul az izraeli hadsereg légi csapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik fellegvárára. Libanoni jelentések szerint egy ember életét vesztette. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, de csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a holnap kezdődő G7-es csúcs találkozó előtt. Vladimir Zelenszky emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fontosságát fokozását kérte. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Evianban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik majd. Összeütközött, majd lezuhant két helikopter Brazíliában. A Rio de Janeiro felett történt balesetben hatan meghaltak, mindannyian a két gép legénységéhez tartoztak. A helikopterek egy elektromos autókat árusító kereskedés parkolójára zuhantak, ahol csaknem 20 jármű kigyulladt.
0: Petőfi Rádió. Sport.
6: 9 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság záró napján. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 2 ezüst és 4 bronzérem a magyarok mérlege a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság délelőtti programjában. A mieink 4 olimpiai számban állhattak dobogóra. Délután rendezték a maratoni távok döntőit, a kenus Csorba Zsófia a nőknél címét megvédve aranyérmet szerzett, a férfiaknál Adolf Balázs ezüstérmes, a kajakos Kőhalmi Emese aranyérmet szerzett 5000 méteren. Kijutott a szeptemberi Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11-17-re legyőzte Olaszországot. Lewis Hamilton a Ferrari brit pilótájaként első sikerét aratta, és megnyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. Mögötte George Russell a Mercedes-szel ért be másodikként, és a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője, műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Többfelé kell esőre számítani. Jégesővel kísért heves zivatarok leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben alakulhatnak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok várható. A jövő héten visszatér a kánikula. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Hazai kedvencekkel tesszük fel a koronát a hétre itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, indul a vasárnap este, és nem sokára azt is kiderítjük, hogy mire szavaztatok a legtöbben, a nyár pro és kontra témánkban. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, Márzsé a kezdés, akitől itt a váratlan nyár.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Záporoztak az üzenetek az elmúlt órákban, a Facebookon, Instán írtatok SMS-t is, Viberen is. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. És akkor nézzük is gyorsan, hogy hogyan látod a szezont. Ha a dolog napfényes oldalát nézzük, akkor abszolút a romantikus pillanatok nyertek. A legtöbben azért megírták, hogy szeretik a napsütést, a semmivel össze nem téveszthető nyári illatokat, a jéghideg lédús dinnyét, és persze az elmaradhatatlan esti tücsök ciripelést. Na de a fekete levesnél nem volt kegyelem, ott torony magasan a szúnyogok és a kibírhatatlan hőség vitték el a pálmát, és hát milyen igaz, abban mindannyian egyetértünk, hogy a nyár iránti szerelem nem a 35-36 fokos füllett ragacsos napokról szól, az igazi arany középút valahol a kellemes 24-26 fok környékén lenne, de hát a jelek szerint az időjárás jövő héten kíméletlenül beízítja a kemencét. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Most pedig jön egy újabb, frissítő, hazai, egy kis különlegesség a Teleholdtól. Ez a Szerenádozó 1, a Petőfim.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A hazai könnyűzene egyik legfrissebb és legizgalmasabb színfoltja érkezik a Petőfire. Az erdélyi származású budapesti énekes dalszerző Csinszka, aki elképesztő érzékkel mossa össze a tradicionális népzenét a modern elektronikával és az alternatív R&B-vel. A közönség először a Felsütött a napsugára című dalára kapta fel a fejét a TikTokon, majd az Erdély című slágere hetekig vezette a hazai Spotify listát. Hallgassunk is bele ebbe a különleges belső utazásba. Íme Csinszka és a Felsütött a napsugára a Petőfin.

Sziaszt, újra itt volt a Magna Cum Laude, a Petőfin, ahol minden magyar. Éppen úton vagy, és bármi említésre méltót látsz, küldd el SMS-ben vagy Viberen 0630303380, vezess nagyon óvatosan. Most pedig jöhet egy kis filozófikus merengés a Blaha Louisianával. Gondolkodtál már azon, hogy mi is valójában az élet értelme? Ha igen, akkor megnyugtatlak, nem vagy egyedül. A Blaha Louisiana frontembere Soblóher Barbie elárulta, hogy neki ez a legfőbb hobbija. A legújabb daluk pedig pont egy ilyen mély, belső monológ szüleménye. Barbie szerint a sűrű végtelen egy olyan katartikus és egyszerre ijesztő belső ébredés, ami után hirtelen kinyílik a világ, és már semmi sem lesz olyan, mint régen. Egy dal, ami felszabadító teret ad minden nehéz, nehezen megfogható érzésnek. Engedd el egy kicsit te is a külvilágot a Blaha Louisiana újdonságával. Ez a sűrű végtelen, itt a Petőfi.

0: adó. Gyere velem és indítsunk egy újabb órát a vasárnap esténkből, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A folytatásban találkozhatsz többek között Lórival, itt lesz majd az Anna and the Barbies is, a kezdést pedig a Honey Beast-re bízzuk. Jön az Egyedül.
1: Egyedül!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Jégesőt is hozhatnak a heves zivatarok, lezárulhat az iráni háború, súlyos hajóbaleset történt Horvátországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Lassú a haladás az M3-as autópályán Budapest felé a Bag és 60 közötti terelésben. Kigyulladt egy autó a 86-os úton Szélsárkány közelében. A 147-es kilométernél csak a félútpálya járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Az amerikai elnök szerint hátráltathatja az iráni béke megteremtését Izrael újabb Libanon elleni légi csapása. Donald Trump közölte, a Hezbollah ellenes beiruti támadásnak nem lett volna szabad megtörténnie. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, melyre válaszul az izraeli hadsereg légi csapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik fellegvárára. Korábban Donald Trump közölte, hogy akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, és a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint viszont a béke megállapodásnak Libanonra is ki kell terjednie. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz elnök, amint egy órás megbeszélésen Donald Trump felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a holnapi G7-es csúcs találkozón. Az orosz elnök emellett felköszöntötte Donald Trumpot 80. születésnapja alkalmából. Itthon kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot, a tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban, Split közelében. Hárman meghaltak, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán. Azt még vizsgálják, hogy mi okozta a Közép-Dalmát. Ázsiai partoknál történt tragédiát.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: 9 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság záró napján. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 19 órától Németország Curaçao ellen játszik a labdarúgó világbajnokság E-csoportjában. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. 2 ezüst és 4 bronzérem a magyarok mérlege a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. A mieink 4 olimpiai számban állhattak ma dobogóra. A délutáni maratoni programban a kenus Csorba Zsófia címét megvédve aranyérmet szerzett, a férfiaknál Adolf Balázs ezüstérmes. A kajakos Kőhalmi Emese aranyérmet szerzett 5000 méteren. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11 hétre nyert Olaszország ellen. Lewis Hamilton a Ferrari pilótájaként első sikerét aratta, és megnyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. Mögötte George Russell a Mercedes-szel ért be másodikként, és a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője, aki hiba miatt feladni kényszerült a futamot. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Többfelé kell esőre számítani. Jégesővel kísért heves zivatarok leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben alakulhatnak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szélviharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok várható. A jövő héten visszatér a kánikula. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: úton, otthon, melóban, vagy éppen nagy vasárnap esti lazítások közepette. Itt a Petőfin szólnak a legnagyobb hazai kedvencek. Szép estét a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod. Mindjárt jön Lóri Sose Hollal, de előbb még a Hani Biztet hozom, akiktől az egyedül szól.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Emlékszel, mit csináltál pontosan 4 hónappal ezelőtt, február 14-én? Hát Jude Law egészen biztosan emlékszik rá, és azok is, akik ott voltak az MVM domban, mert hogy Jude Law karrierjének eddigi legnagyobb mérföldköve volt az, amikor gyakorlatilag csordulásig megtöltötte az ország egyik legnagyobb fedett arénáját. A hazai pop underground királya az elmúlt években már 6-szor töltötte meg a Budapest Parkot, 2023-ban pedig a Papp László sportarénát is bevette, de a dommal végleg feltette a koronát az eddigi munkásságára. Ő maga is úgy fogalmazott az este előtt, hogy ez a buli nem csak egy újabb lépcsőfok, hanem egy szimbolikus kapu a pályafutása egy teljesen új, minden eddiginél izgalmasabb fejezetéhez. Ha ott voltál azért, ha pedig lemaradtál róla, akkor azért van egy nagyon jó hírem, mert hogy a teljes, monumentális MVM dómos koncertfilmet elérhetővé tették a YouTube csatornáján, úgyhogy bármikor újra élheted. Nos, pedig jön Jude Law újdonsága itt a Petőfin, a Bro-

Varázsszavak, melyeket érdemes használni. Itt volt a Kovalszky meg a Vega, a Petőfin, ahol minden magyar. És nagyon érdemes nyitott szemmel járnunk a napokban a folyópartokon, mert hogy megkezdődött az év egyik leglátványosabb jelensége, a tiszavirágzás. A kérészek Szolnoktól délre, Tiszavárkonynál már a hét elején előbújtak, és napokon belül jön a tömeges rajzás is. Ha szeretnéd elkapni ezt a páratlan látványt, akkor nem árt résen lenni. A tiszavirágok násztánca mindössze 10-12 napig tart, minden nap késő délután kezdődik, és naplementére már le is cseng. Ez a hungarikumnak számító faj Európa nagy részéről teljesen eltűnt, nálunk viszont szigorúan védett, úgyhogy vigyázzunk nagyon rájuk. Ha pedig nem a Tisza van közelebb hozzád, aggodalomra semmi ok, pár hét múlva a Duna virágzás is beindul a Dunán és a mellékfolyóin, tehát kapjunk elő egy pokrócot és irány a vízpart. Most pedig hölgyeké a folytatás, a következő percekben Nagy Bogi elé Király Linda érkezik, ez a Can't Let Go.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, akár csak a Brains dala, igen, csak pörgős lesz a következő hetünk itt a Petőfin. Indul a Hajrá Magyarok utolsó hete a szezonban. Hétfőn az Anna és az Ötös busszal, kedden a Lilian Quartettel, szerdán a Dranzsé zenekarral, csütörtökön Nikosszal, pénteken pedig Kozombolisszal találkozhatsz. A koncerteket élőben hallhatod, tehát minden hétköznap 13 órától itt a Petőfin, és láthatod is, bepillanthatsz a stúdióba élőben a YouTube csatornánkon, vagy éppen a Facebook oldalunkon keresztül. Tehát jövő héten hétfőn rajtól az utolsó hét ebből az évadból a Hajrá Magyarokban. A folytatás pedig Paulináé, most itt a Petőfin, ez már is az aznap éjjel. Aznap.

0: abba gyújtsál világot.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Én ugyan búcsúzom, de te maradj mindenképpen itt a Petőfin, mert hogy nem sokára elrajtol a holnap után, jön majd a Kultúrfitness ismétlése is, melyben Szani Roland, Elek Ferenc színésszel, illetve Marót Vikivel beszélget, a Tüzesen Sütlet című műsorban pedig Fekete Laci kollégám Ferenci Györgyöt látja vendégül. Ez tehát a vasárnapunk itt a Petőfin. Legyen nagyon szép az estéd, és találkozunk jövő héten is. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
3: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Jégesőt is hozhatnak a heves zivatarok. Jövő héten tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvényt. Nem korlátozzák a svájciak a bevándorlók számát.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Több autó ütközött az M0-as autóút déli részén az M5-ös autópálya felé Diósd térségében. A 10-es kilométernél a két belső sávban halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Peter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, hogy 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó tervezetet. Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, melynek 28%-a külföldi.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: 9 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakenő Európa-bajnokság záró napján. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 19 órától Németország Curaçao ellen játszik a labdarúgó világbajnokság E csoportjában Houstonban. Németország Curaçao 3-1 a fél időben. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. 13. bajnokok ligája címét nyerte a rekordgyőztes Barcelona férfi kézilabda csapata, miután a kölni 4-es döntő fináléjában 37-34-re legyőzte a német Füchse Berlin csapatát. A bronzérmet a Magdeburg szerezte, mivel a Houston 32-26-ra nyerte a Dán Olborg ellen. Megnyerte a negyedik mérkőzését is a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A magyarok 3-1-re verték a horvátokat, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a 4-es döntőhöz. 2 ezüst és 4 bronzérem a magyarok mérlege a portugáliai kajakkenő Európa-bajnokság délelőtti programjában. A mieink 4 olimpiai számban állhattak ma dobogóra. A délutáni maratoni programban a kenus Csorba Zsófia címét megvédve aranyérmet szerzett. A férfiaknál Adolf Balázs ezüstérmes, a kajakos kőhalmi emese aranyérmet szerzett 5000 méteren. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Többfelé kell esőre számítani. Jégesővel kísért heves zivatarok leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben alakulhatnak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok várható. A jövő héten visszatér a kánikula. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről.

0: minden rendben!
1: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
2: a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Vasas Gábor, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója, és a mai adásban a Balaton, illetve más hazai tavaink jelenéről, talán múltjáról, de leginkább is a jövőjükről fogunk majd beszélgetni. Üdvözlöm igazgató úr, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
4: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
3: És hát talán mielőtt belevágnánk a közepébe, ugye azt mondtam, hogy a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával beszélgetek. Mit kell tudni erről az intézetről, mivel foglalkoznak? Csak a Balaton a fókusz területük, vagy egyébként más tavak is a kutatási területükhöz tartozik?
4: Igen, én azt gondolom, hogy a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hármasból leginkább a limnológia az, ami egy kis magyarázatra szorul. A limnológia az édesvizek tanával foglalkozik, szóra tótant jelent, és nyilván így ezzel az összetételtele, hogy Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, ez leginkább azt sejteti, hogy a Balatonnal foglalkozunk, és ez igaz is, de összességében számos más édesvíz, akár hazai, nemzetközi szintér kapcsán foglalkozunk leginkább édesvizekkel, de alapvetően más vizes élőhelyek tudományával, tudományos megközelítésével szintén foglalkozunk. Kutatóintézet vagyunk, ez a kutatóintézetet azért próbáljuk a modern megközelítéssel értelmezni. Alapvetően nem csak magába zárkózott tudósokként foglalkozunk az adott tudományterülettel, természetesen tudományos igényességgel foglalkozunk, különböző ügyekkel is publikálunk, de ezen túl pályázunk. Nagyon fontos a társadalmi megnyilvánulásunk, és úgy gondolom, hogy a mai világban a vállalati kapcsolat, illetve a gazdasági ügymenetre való felzárkózás szintén fontos. Bármennyire furcsa, nem tűnik elsőre technológia intenzívnek egy ilyen kutatóintézet, mint a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, de mint hogy majd szóba kerül, vannak már olyan bizonyos vizes problémák, kihívások, amelyek mentén igenis ezek nagyon jól kapcsolódnak a társadalommal, illetve a gazdasági szereplőkkel.
3: Mióta vizsgáljuk egyébként tudományos szemmel a Balatont? Tekintünk egy vizsgálandó tárgyként a Balatonra.
4: Nem véletlen, hogy nemzetközi szintéren is nagyon-nagyon fókuszálnak és figyelnek a Balatonra, igenis ezt elmondhatjuk, hogy nagyon régóta folyik Balaton kutatás, és ez a Balaton kutatás tulajdonképpen az 1800-as évekre tekint vissza, sőt az akkori Balaton kutatásnak köszönhetően alapították meg az intézetet, amelyet egyébként most el tudok mondani, hogy 2026-ban kereken 100 évvel ezelőtt alapította meg Lebersberg Kuno, és kifejezetten a Balaton kutatására, akkor egyébként az első biológiai kutatóintézet volt az országban, és nagyon ikonikus intézetről beszélünk, ugyanis alapvetően éppen Trianon után vagyunk, és abban az időszakban a elvesztett területek egyikét, Abbáziát próbálták egyébként a Tihanyi félszigeten pótolni, és akkor a kis Abbáziának a megteremtésének az egyik lépcsője volt egyébként a akkori biológiai kutatóintézetnek a megalapítása. Más-más kihívások voltak egyébként a 20. században, de azt kell mondjam, hogy a legkeményebb és legerősebb kihívásokkal talán most fogunk majd szembenézni az elkövetkezendő időszakban.
3: És egyébként az, hogy a Balaton köré, vagy a Balaton kutatására egy kutatóintézet szerveződött ugye most már 100 éve, az azt is jelenti, hogy a Balatonban van valami olyan igazán különleges dolog, ami esetleg más tavakban, nem feltétlenül Magyarországon, hanem akár nemzetközi szinten megjelenik?
4: Igen, a Balatonban nagyon sok különleges és nagyon szép dolog van. Egy nagy vagy egy nagynak tűnő vízről beszélhetünk, egy sekétóról egyébként, és nagyon fontos kiemelni, hogy egy sekétóról, ami azt jelenti, hogy az átlag mélysége ilyen 3-3,5 méter. Itt rögtön szembe tűnik, hogy nagyon jó, de azért itt akár Európában is rengeteg tóval találkozhatunk. Ha egy kicsit nyugatabbra megyünk, akkor rengeteg olyan alpesi tóval találkozunk, amelynek a mélysége egyébként több 10 vagy akár több 100 méteres mélységű, és ennek következtében maga az a víztömeg, amivel rendelkezik, jóval, de jóval nagyobb, mint a Balaton. Pedig a Balatonnak a felszíne igencsak nagy kiterjedésűnek mondható, 5-600 négyzetkilométerről szoktunk úgy általánosságban beszélni, de egészen egyedi az, hogy mennyire sekély ez a tó. Mit jelent ez, hogyha jobban el akarjuk képzelni ezt a sekélységet? Ez azt jelenti, hogy ha leképezzük mondjuk ennek a Balatonnak a 72-73 kilométeres hosszúságát egy méterre, akkor nagyjából egy ilyen folpaknyi hártyaszerű réteget kapunk, És ennek a sérülékenysége, gyűrődhetősége egyébként egy nagyon szép hasonlat a Balatonra nézve is, mert azt szoktuk mondani, hogy ennek a sekélységének következtében nagyon könnyen felmelegszik, nagyon könnyen lehűl, de azért a klímaváltozás kapcsán azt is el kell mondani, hogy nagyon-nagyon sérülékeny. Sőt, azt is el kell mondjuk, hogy a klímaváltozás kapcsán, amiről nagyon-nagyon sokat beszélünk mostanában, és talán egy picit elcsépelt is a szó, de a Balaton kapcsán és a sekély tavaink kapcsán ez egy nagyon-nagyon fontos és egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, ugyanis ezen sekély tavak nagyon hamar reagálnak, nagyon hamar produkálják azokat a tüneteket, amelyeket egyébként éppen ez a klímaváltozásnak a szélsőséges körülményei okoznak. És ennek következtében vannak olyan változások a Balatonon, amelyeket az a helyzet, hogy nagyon szépen, nagyon jól lehet vizsgálni nemzetközi szinten is, hogy milyen változásokra kell, hogy számoljunk, és milyen változások azok, amelyek már be is következtek, és a közepében vagyunk.
3: Igen, és talán pont ide kapcsolódik is egy kicsit a következő kérdésem, mert ugye azt említette, hogy idén 100 éves a Balatoni Limnológiai Intézet. Tehát feltételezem azt, hogy nagyon hosszú adatsorokkal rendelkezünk bizonyos változásokat tekintve. Kimutatható ezekből az adatsorokból olyan hirtelen vagy olyan nagy mértékű változás, ami mondjuk az elmúlt évtizedekben jelent meg, tehát egyértelműen a klímaváltozás számlájára írható.
4: Igen, tehát ugye arról beszéltem, hogy már az 1800-as évektől kezdve vannak méréseink, paramétereink a Balatonnal kapcsolatosan. Ez úgy helyre közel a viszontagságos 20. században is viszonylag folytonosnak mondhatóan meg is maradtak. Úgyhogy igen, vannak idősoraink, amelyekben nagyon szépen látszódnak például a nagyon erőteljes és kemény emberi beavatkozások, mert bármennyire furcsa, már az 1800-as évek közepétől ez nagyon erőteljesen tetten érhető a Balaton esetében, azt gondolom, hogy erről majd még beszélni fogunk. Akár egy Sió zsilipnek a megnyitása, akár egy déli vasúti útvonalnak a kiépítése, nagyon szépen tetten érhető a Balatonnak a történetében, és amelyet még mindenféleképpen meg kell említsek, a 20. században az erőteljes tápanyagterhelés, leginkább a műtrágyák használatának a megjelenése után, az leginkább a 2000-es ezredforduló utáni időszak, amelynek az első éveiben leginkább csak egyedi és furcsa kilengéseknek tűntek olyan megjelenések, megnyilvánulások a Balaton esetében, amelyekről ma már azt kell mondjuk, így a 2026 környéki időszakban, hogy rendszerűen bekövetkeztek. Akár az átlaghőmérsékletnek az emelkedése, akár a maximális víz csúcshőmérsékletnek a kilengése, akár pedig a csapadék viszonyok és ennek következtében a víz szintjében történő változások, illetve a víz háztartásában bekövetkező változások.
3: Hát a folytatásban megnézzük közelebbről is ezeket a változásokat, és kiderül az is, hogy a klímaváltozásnak milyen további hatásai lehetnek a magyar tengerre, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk.
1: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsor.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Ez
0: a Holnap után. A Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
2: A Petőfi Rádióban.
3: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója, akivel a szünet előtt arról kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen változások voltak megfigyelhetők a Balaton elmúlt 100 évében. Most viszont a közelmúltra fogunk fókuszálni, és hát a legtöbbeket érdeklő kérdésekre keressük a választ, például arra, hogy az elmúlt időszak aszályos időjárásának tükrében mit érdemes tudni a Balaton mostani vízszintjéről, illetve szükség van-e emberi beavatkozásra.
4: A 2000-es évek előtt nem volt ismert az a jelenség a Balaton esetében, hogy kevesebb víz jön be a Balatonba, hogy egyszerűen fogalmazzak, mint amennyi kimegy, vagy pedig távozik a Balatonból. Teljesen egyértelmű volt, és gyakorlatilag a 1800-as évektől kezdve a Balatonnak a vízszintjét leginkább úgy szerettük szabályozni, hogy mennyit kell leengedni ebből a vízből, és ennek következtében lettek egyébként a későbbiekben definiálva a maximális vízszintek, illetve a minimális vízszintek, amelyek közé próbáltuk és sikeresen be is szorítottuk egyébként a Balatont. De alapvetően leginkább azt szoktuk meg, hogy vigyázni kellett azzal, hogy nehogy túl csorduljon a Balaton, mert úgy sikerült beépítenünk, illetve olyan beépítéseket kezdeményeztünk az 1800-as évek végétől kezdve, hogy erre kellett fókuszáljunk, és ez volt a legnagyobb kihívás. 2000-es évek utántól kezdve már a többedik, sokadik évről beszélhetünk, például a tavalyi évnek már tudjuk ezeket az adatait, hogy jóval kevesebb víz érkezett be a Balaton vízgyűjtéjéről a Balatonba, mint amennyire távozott. Rögtön felmerül, hogy atyavilágban, akkor miért eresztjük le a Balatont? Nem eresztjük le a Balatont, bár tudnánk ereszteni a Balatonból, bár annyi víz érkezne a Balatonba. Gyakorlatilag itt azért két éve nem volt megnyitva a siózsilip, egészen minimális mennyiségek voltak azok, amelyek bizonyos üzemi működtetési ügyek mentén ezeket meg kellett tenni, de alapvetően a Balatonból vízleeresztés nem történik, viszont párolgás az igen. Ugyanis, mint ahogy említettem, az átlaghőmérsékletek nem csak a vízre nézve, hanem úgy általában a levegőhőmérsékletre is működnek, dolgoznak, és a fizika az létezik egyébként még egy ilyen természetes rendszer esetében, mint a Balaton, és bizony a párolgás az olyan mértékűvé vált, hogy nagyon komoly vízvesztesség van akár egy éven belül, vagy pedig egy olyan nyári hónapban, amikor nem csak hogy a hőmérséklet emelkedik, hanem például esetleg a légmozgások is megváltoztak az elmúlt időszakban, erről kevesebb szó szokott esni. Például az elmúlt két évben nagyon jellemző azoknak a száraz, hidegfrontos északi áramlatoknak a jelenléte a Balaton esetében, amely például biztosítja azt a folyamatos hullámzást, de itt is történik olyan változás, hogy ezen hullámzások, illetve a víztömegeknek a mozgásának következtében teljesen át tud melegedni a vízoszlop, és ennek következtében az elmúlt két évben nem csak hogy könnyebben párolgott, hanem például teljesen a teljes vízoszlop át tudott melegedni.
3: Az ilyen fokú átmelegedés mennyire újszerű jelenség?
4: Itt olyan hőmérsékletekről beszélünk, ami egészen szokatlan a Balaton esetében. A 90-es években is és a 2000-es évek elején is megszoktuk, hogyha úszunk a Balatonra, és valahogy a lábunkat esetleg ilyen mélyebb területeken lentebb tudtuk nyújtani, akkor mindig éreztük azt a hűvösebb sávot, illetve néhány esetben azt a kifejezetten hideg réteget, amely például az elmúlt két évben alig létezett és alig volt jelen a nyári időszakban, és itt ilyen 28-30 fokos hőmérsékletekről beszélünk, ami azért azt jelenti, hogy ha elgondolkozunk azon, hogy a 2000-es évek előtt leginkább a 22-24-26, netán 27 fokokról volt szó, akkor bizony ez egy nagyon komoly és nagyon jelentős változás az egész Balatonra nézve. Mind a fizikájára, mind a kémiájára, mind a biológiájára, illetve az össz élőlény közösségére, az ökológiájára is nagyon komoly hatással van, amelyet nagyon nehéz azért így pontosan definiálni, de igen, a 2000-es évek utáni időszakban, leginkább az ezredforduló után, a felszíni vizeink esetében, így leginkább a Balatonnál például ezek tetten érhetőek.
3: A Kutatóintézet hivatalos Facebook oldalán, a Balaton Science-en találtam egy bejegyzést, mely szerint az elmúlt 150 évben a Balaton közvetlen környezetében lévő vizes élőhelyek mérete nagyjából 60%-kal csökkent. Ha jól értem, akkor ez azt is jelenti, hogy amikor itt a Balatont érintő kihívásokról, veszélyekről beszélünk, legyen az a klímaváltozás, akár az melegedő átlag hőmérséklet miatti növekvő párolgás, akár az emberi tevékenység hatása, akkor ezek a veszélyek nem csak magát a tavat érintik, hanem az egész Balatonhoz kapcsolódó régióban problémás változásokat indítanak meg.
4: Az, hogy a Balatonnak a vízszintje milyen, a vízgyűjtőre hulló csapadéknak a mennyisége határozza meg leginkább. És azért például az elmúlt időszakban voltak olyan időszakok, most egyébként 2026. május végén járunk, ugye ez nagyon fontos, mert Balatonban nagyon érdekes és izgalmas változások lehetnek akár néhány héten belül is. Nagyon fontos arról beszélni, hogy néhány héttel ezelőtt is volt egy kifejezetten csapadékos hetünk, ahol nagyon nagy mennyiségű csapadék esett, és összesen 2 centiméter tudott emelkedni a Balatonnak a vízszintje. Ez egészen érdekes, és erre egy kis magyarázatot kell találjunk. Az a helyzet, hogy nem csak Balaton specifikus, nem csak Balaton vízgyűjtő specifikus, még csak nem is Kárpát-medence specifikus, hanem leginkább úgy általában Közép-Európa specifikus az az ügy, hogy egy halmozott aszállyal nézünk szembe most már több éve, és ennek következtében úgy általában a felszín alatti rétegek, a talajrétegek vízhiányban szenvednek. És ez nem csak a felső néhány centimétert érinti, hanem a mélyebb rétegeket is, sőt a felszín alatti víz rétegeknek a mennyiségét is. Ennek következtében bizonyos csapadékos időszakok szinte a semmibe vesznek, például nem csak az elmúlt hetekben, hanem hát mindenki nagyon szentségelni szokott a nyári időszakban, hogy atyavilág, mi történik a Balatonnal, egyre lentebb húzódik a vízszintje. Én nem ekkor szoktam annyira szentségelni, ez egy természetes dolog a Balaton esetében, igen, a nyári időszakban leginkább a párolgásnak köszönhetően a vízszint az csökkenni szokott. Azonban úgy általánosságban az ősz, illetve a téli időszakban, és jó esetben a kora tavaszi vagy a késő tavaszi időszakban, ez általában a csapadék mennyiségnek köszönhetően ez vissza szokott töltődni. Na, én leginkább akkor szoktam szentségelni, és az elmúlt időszakban is, és leginkább azért, mert most is voltak olyan csapadékos őszi időszakaink, és egyébként télen is hullott néhány esetben egész jól értelmezhető csapadék mennyiség a Balaton vízgyűjtőjén, azonban ez egyenlőre csak arra volt elég, hogy pótolja a talajban lévő hiányzó vízmennyiségeket, és például a vízgyűjtőről nem sikerült egészen odáig eljutni annak a vízmennyiségnek, aminek kellett volna a Balatonig, ami megfelelő szintre emeli a Balatont.
3: A vízszint kapcsán mit lehet tudni? Hol áll most a Balaton, illetve mi következik az aktuális vízállásból?
4: Éppen a május utolsó napján vagyunk, most éppen azt hiszem 85 cm-ről beszélünk a Balaton esetében. Atyavilág, 85 centi van a Balatonban? Nem, a Balatonban nem 85 cm-nyi víz van, 3-3,5 méternyi átlagmélységű víz, ha úgy tetszik 1,7-1,8 köbkilométernyi vízmennyiség van jelen. A vízszint az tulajdonképpen itt egy relatív vízmérce, a siófoki vízmérce kapcsán tudjuk ezt kimondani, hogy ennyi a vízszint, ami egyébként a balti vízszintnek felel meg, és ez egy nagyon informatív, nagyon fontos hidrológiai paraméter, aminek az adataival már rendelkezünk, most azt tudom mondani, már jó néhány évtizede, és ezek nagyon fontos paraméterek, de alapvetően itt azért van egy tévedés, mert nagyon sokan úgy szokták emlegetni, hogy ennyi víz van a Balatonban, ez így nincs rendben, ez így nem oké, sőt szeretném elmondani, hogy a 85 cm-hez képest most nem olyan rég, a 2002-2003-as időszakban is volt jóval-jóval lentebbi vízszint, 22-23 cm, sőt nagyon furcsa számot fogok mondani, ilyen vízszint esetében a Balatonnál beszélhetünk már mínusz 15-ös cm. Erről is a 1800-as évekbe, de ez nem azt jelenti, hogy kiszáradt a Balaton, hanem ez a vízmércéhez képest egy ilyen adatot tudunk megadni a Balaton kapcsán. Az kétségtelen, hogy ahogy közeledünk a 70 centi alatti, ez az alsó szabályozási szint a Balaton esetében, úgy leginkább a déli parton már egyre-egyre sekélyebb a víz, és egyre nagyobb területek kerülhetnek szárazulatra. De ez nem azt jelenti, hogy kiszáradt a Balaton, vagy éppen kiszáradó félben van a Balaton.
3: Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ez elhangzott, mert a közbeszédben a kiszáradás vagy annak lehetősége igen gyakran felmerül. Épp ezért a szünet után még maradunk itt egy kicsit, és körbejárjuk jobban ezt a témát, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a holnap utánt Vasas Gáborral, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával. Ugye a szünet előtt a tó vízszintjéről beszélgettünk, és elhangzott, hogy az alacsony vízállásból még nem fakad a tó kiszáradása. Viszont én nemrég egy olyan diagramot láttam, ahol az idei március közepi vízszint 90 cm-t mutatott. Ebben az időszakban ez az elmúlt 10 év legalacsonyabb adatának számít. És ahogy szintén elhangzott már az adásban, jelenleg 85 cm körül alakul a tó vízszintje, ugye május végén, amikor ezt a felvételt készítjük, és erre jön még majd rá a nyár. És fordulok is vendégemhez, hogy ez a vízszint egyébként nem túlságosan alacsony.
3: Bele ne menjünk ebbe az utcába, amit nagyon helytelenül és nagyon rosszul szoktak használni mostanában a felső, illetve az alsó szabályozási vízszint kapcsán, hogy mi az ideális vízszint. Nincs ez így jól, ha azt mondjuk, hogy ez a vízszint jó, vagy ez a vízszint rossz a Balaton esetében, vagy ideális például. A Balaton esetében, mint ahogy az 1800-as évek előtti időszakra leginkább jellemző volt, az, hogy a vízszint ingadozott, ez mindig jelen volt, sőt, sokkal erőteljesebben métereket, másfél métereket, két métereket is ingadozott, és alapvetően a kicsit furcsán úgy fogalmazhatnék, hogy a Balaton így volt szocializálva, és az ott lévő élőlények ezt szokták meg. És utána jöttünk mi emberek, és ahogy említettem, leginkább a beépítésnek köszönhetően mi ezt úgy beszabályoztuk. De olyan szinten beszabályoztuk, hogy ezt meg is szoktuk, és ennentől kezdve megszoktuk, hogy mondjuk egy 100 cm vagy 110 cm az, amit azt szoktuk mondani, hogy ideális. Ez a Balaton számára legkevésbé sincs így, hogy ez ideális. A Balaton esetében egy vízjárás az, ami ideális, és összességében, hogyha ez a 70 centi, illetve a 110 centi között van a Balaton, és ez változóban van, évszakonként, havonta ez valamilyen szinten változik, ez az, ami rendben van, és ez az, ami egy kicsit közelebb van az ideálishoz a Balaton esetében. Nem jó az, amikor definitív módon szeretnénk megmondani, hogy igenis már pedig ez a 100 cm az, ami jó, és akkor ezt tartani fogjuk, ez így önmagában nem jó. De azért ne beszéljünk mellé, a Balatonban azért kell víz, és fontos, hogy legyen víz, és miért félünk ettől a viszonylag alacsonynak tűnő vízszinttől, mert igen, ez a 85 cm-hez viszonylag alacsony, azért félünk tőle, mert megismertük mostanában, hogy nyaranként mi történik. Egyre fokozottabb a párolgás, egyre több víz tűnik el, és éppen ezért próbálunk betárazni a Balaton esetében.
2: És ezek az alacsony vízszintek mit jelentenek a vízminőségre nézve? Tehát nem lesz ettől például fürdésre vagy sportolásra kevésbé alkalmas a tóvize?
3: Nagyon sokan úgy gondolják, hogy minél kevesebb a víz a Balatonban, vagy éppen egy kicsit lentebb van a vízszint, akkor annál rosszabb a minősége. Nagyon fontos elmondani, és ezt most leginkább a Balatonról beszélek. Tehát nagyon fontos, hogy a Balatonról beszélek, mert nagyon sok más víztér esetében ez nem igaz. A Balaton esetében azért, mert néhány centiméterrel, vagy néhány 10 centiméterrel lentebb van a vízszint, ez nem azt jelenti, hogy a minősége rossz lenne. És itt akkor beszéltünk el, hogy mi az izgalmas a Balatonban, vagy miért érdekes. Ez egy olyan sekély tó, amiről ha már beszéltünk a hosszú távú adatsorokról, nagyon szépen látszódik egyébként, hogy bármilyen furcsa, a viszonylag magasan tartott folyamatos vízszint, az nem tesz jót a víznek a minőségének. Itt azért most nem azt jelenti, hogy nem kell víz a Balatonba, szó sincs erről, de például a felső szabályozási szintet 110 cm-ről 120 cm-re emelték. Ezt szeretném elmondani, a mi kutatóintézetünk ez ellen azért tiltakozott, és mind a mai napig tiltakozik, ugyanis a 105-110 cm feletti vízszint alapvetően inkább elősegíti például az algásodást a Balatonba, és bármennyire furcsa, a Balatonparti növényzet számára sem jó az, hogy ha folyamatosan magasan tartott vízszintről kell beszéljünk.
2: De ezzel együtt feltételezem, hogy a vízpótlás kérdése az mégsem megkerülhető.
3: Beszélnünk kell a vízpótlásról, tervezni kell a vízpótlás, sőt azt kell mondjam, hogy a magyarországi vizek esetében ez egy egyre aktuálisabb kérdés, csak ne beszéljünk azonnali meggondolatlan és átgondolatlan vízpótlásról, mert nagyon súlyos problémákat és károkat tudunk ezzel okozni. A vízpótlás azért egy Balaton esetében ez egy nagyon komolyan megtervezendő, nagyon komoly hatástanulmányokat és kockázat elemzést igénylő folyamat, amelyekkel alapvetően nem rendelkezünk a jelen körülmények között. Voltak vizsgálatok a 2000-es évek legelején, a 90-es években, nagyon óva intenék mindenkit attól, hogy csak a fiókból vegyük elő, hogy akkor mit tapasztaltunk, nagyon megváltoztak a külső olyan fizikai, kémiai és akár biológiai körülmények, amelyek mentén nagyon hirtelen, nagyon óvatlan döntéseket ne hozzunk, például a nagy tavaink Balatonunk esetében, ha nevezhetem így, a hazai sekély víztereket, így a Balatont is, de alapvetően erről beszélni kell, és ilyen tanulmányokat mindenképpen kell folytatni.
2: Akkor az eddigiek fényében az kijelenthető, hogy a mostaninál alacsonyabb vízszintek esetén mindenképpen szükség lehet valamiféle vízpótlásra?
3: Én inkább azzal számolnék, hogy a Balaton vízszintjének a visszahúzódása, és akár egy adott időszakon belüli viszonylag hirtelen bekövetkező visszaemelkedésével számolnunk kell, és erre is kell tudnunk reagálni. De nagyon belecsaptunk a lovak közé, mert hogy azt mondtuk, hogy itt most néhány centiméter számunkra hiányzik a Balaton vízszintjéből, vagy a vízmennyiségéből, tehát itt az idő a víz utánpótlásra. Azért szeretném azt elmondani, hogy itt azért túlzottan hozzá szokattuk magunkat az állandó balatoni vízszinthez, és azért vannak olyan adaptációs lehetőségeink, amivel élni kellene, és amire oda kellene figyelni, amelyeknek egy része biztos, hogy felsziszenünk, hogy hát azért ezt nem lesz egyszerű megszokni, de szeretném elmondani, hogy ezen adaptációs lehetőségek között van néhány, amire a mi méréseink, a mi kutatásaink, illetve az eddigi megfigyeléseink alapján nagyon vevő lenne a társadalom. A Balaton esetében megszoktuk, hogy egy strand, ugye itt találkozunk leggyakrabban a Balatonnal, egy strand az úgy néz ki, hogy van egy kövezés, van egy, kettő, esetleg három, négy bejáró, de alapvetően azért engedtessék meg, ez borzasztó távol áll a Balatonnak a természetes partvonalától, ahogy kinézett, például a 1960-as, 50-es évek előtti időszaktól eltérően. Azért a Balatonnak a partvonalára, azon túl, hogy egy nagyon dús, lápos, mocsaras, zsombékos, nádas terület volt, nagyon sok esetben olyan túrzásokkal, dűnékkel tarkított partvonal volt, amely egyébként akár egész jól emlékeztet bennünket a mesterségesnek tűnő lidósító strandoktól, ugye a Balaton esetében is találkozunk ilyenekkel, ahol nem egy hirtelen bekövetkező szintugrásról beszélhetünk, hanem alapvetően egy szépen kicsit tengerpartra emlékeztető partvonal kialakítás az, ami jelen van. És bármennyire furcsa, ez egy nagyon szép adaptációs lehetőség. Az 1920-as, 30-as, 40-es évekből, vagy még korábbról is vannak balatoni fotók, ahol az emberek számára teljesen természetes volt az a Balatonpart, ahol például a vízszint egy kicsit visszahúzódott. Ma általában a Facebookon fotókat készítünk, és azt mutatjuk, hogy itt van a kiszáradt Balaton. Jézus Mária. Ez régen egy teljesen természetes dolog volt, hogy a Balaton visszahúzódott, majd utána pedig visszaemelkedett. Egy olyan balatoni strand, ahol nem egy ilyen hirtelen kövezéssel találkozhatunk, hanem például egy olyan homokos stranddal, ahol nem annyira feltűnő a 2-5-10 netán a 20-30 cm-es vízszint mozgás. Ez az az igazság, hogy egy nagyon szép adaptációs lehetőség. Valószínűleg nagyon könnyen is hozzászoknánk, és egyelőre az én információim szerint, és én ezt úgy tudom, hogy alapvetően a társadalom ezt szívesen veszi. Igen, ez egy beruházást jelentene, de nagyon jó lenne elindulni ebbe az irányba, és itt most kicsit álságos vagyok, mert nem csak az emberekért lobbizok, hanem a Balatonért is lobbizok, a Balatonért próbálok beszélni, illetve tevékenykedni, ugyanis ez a Balatonnak is jót tenne.
2: A folytatásban megnézzük, hogy a vízszint ingadozásán túl a klímaváltozás kapcsán milyen további kihívásokkal, illetve veszélyekkel kell szembenéznie a Balatonnak, úgyhogy maradjatok velük.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: holnap után. A Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez még mindig a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. Én Novák Zsombor vagyok. Vasas Gáborral, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával beszélgetünk legnagyobb tavunk állapotáról, és a szünet előtt azt ígértem, hogy most megnézzük, hogy a klímaváltozás kapcsán milyen veszélyekkel kell szembenéznie a Balatonnak, azon belül is leghamarabb a déli partnak, ahogy az elhangzott, ugyanis a déli része a tónak jóval kitettebb, mint az északi. Főigazgató úr, a vízszint ingadozáson túl mivel kell még számolnunk?
3: Legegyszerűbb az nem kérdés, hogy általában igenis az a vízszint ingadozás, hogy ott fognak leghamarabb egyébként szárazulatra kerülni területek, mint hogy tudjuk is, hogy 2003-ból ott jelentek meg olyan homokpadok, illetve olyan területek, amelyeknél megint furcsát fogok mondani, nagyon sokan idegenkedtek tőle, és kétségtelenül voltak olyan biológiai jelenségek, amelyek nem voltak túl vonzóak, de nagyon sok esetben alakultak ki olyan helyzetek, hogy nagyon kedvelt volt kisgyermekes családok számára azok a homokpadok és azok a megjelent szárazulatok, de szeretnék megint arra utalni, hogy itt tudnánk mi is képíteni olyan helyeket, területeket, amelyek ezt jobban be tudnánk fogadni, ezt a vízszintváltozást. Egy másik egészen apró, és tudom, hogy a klímaváltozás kapcsán mindenki tornádókról és hirtelen bekövetkező Armageddonról szokott beszélni, egészen apró változások, amelyek például igenis például a déli part áldozatul tud esni. A tavalyi évben, aki a Balaton partján, leginkább a déli parton és leginkább a keleti medence partján tartózkodott akár egy hétre, egy hónapra a nyári időszakban, szinte nem tudta elkerülni azt az árvaszúnyog tömeget, ami bekövetkezett. Szeretném elmondani, hogy az árvaszúnyogok azért nagyon fontos elemei a táplálékhálózatnak, illetve a Balaton élőlény közösségének. Észre se vesszük, már most is rengeteg apró pici árvaszúnyog rajzott ki a Balatonból, ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a Balatonnak, de abban tavaly évben az egyik árvaszúnyog faj az tömegesen rajzott ki a Balatonból, és alapvetően az lett volna megszokott, hogy ebből kap egy kicsit a déli part is, meg az északi part. Viszont említettem ezeket a száraz északi áramlatokat, és az árvaszúnyog bármilyen furcsa nem tud jól repülni, de az a tömeg mind a déli parton, mind az északi part környékén, illetve bent a tóközépi részből is kiáramlottak, és ez az egészet gyakorlatilag beterítette a déli partra.
2: Az, hogy egyébként az ember számára zavaró, azt is jelenti, hogy akár a tó ökoszisztémájára nézve, vagy akár a környék ökoszisztémájára nézve ez egy káros jelenség, vagy egyébként ez akár egy hasznos dolognak is mondhatjuk, csak számunkra zavaró.
3: Nagyon szeretünk kipécézni magunknak egy-egy élőlénycsoportot, vagy egy-egy fajt, amire azt mondjuk, hogy na hát ez nekünk nem tetszik, egyáltalán hogy néz ki, miért ment oda, vagy miért vannak ennyien. Azért ez egy jóval összetettebb kérdés. Bármilyen furcsa, a Balatonnak ez egy védekező jelensége, mechanizmusa volt például ez a tavalyi év, amikor is meg akart szabadulni egy bizonyos szerves anyagtömegtől, nem tud az elfolyással, nem tud a hullámveréssel, és nincs más lehetőség, hogy távozzon. Ennek következtében ez a faj volt az, ami beindult, és egy nagyobb biomassa mennyiséget volt képes létrehozni, és ahogy mondtam, az időjárás változásnak is köszönhetően egy nagyon furcsa jelenség volt, mert az egész nyáron végig húzódott. Jó esetben ez az elmúlt időszakokban leginkább május vége, júniusi időszakra esett az árvaszúnyog rajzás, és akkor bármekkora léptékű is volt, nagyon sokszor észre sem vesszük, de túl vagyunk rajta. Most viszont egész nyáron ez bekövetkezett, és alapvetően, hát igen, rettenetesen zavaró volt, rémülten próbáltam és sikerült is lebeszélni mindenkit arról, hogy itt el ne kezdjünk akár bármilyen kémiai szerekkel itt írtani és megakadályozni ezt a rajzást, ugyanis a Balaton számára ez egy nagyon-nagyon fontos jelenség volt, és még mindig lesz ebben az évben is, bár jóval csökkentett mértékben. Szintén egy viszonylag újdonsült jelenség, ami az elmúlt két évben volt megfigyelhető, nem volt túlzottan jelentős a Balatonra nézve. Sokan nem tudják, hogy a Balaton nem csak azért jó nekünk, mert fürödni jó benne, mert egy természetes környezet és egyszerűen nagyon jó ott lenni, hanem ez egy nagyon fontos vízbázis, ivóvízbázis is. A Balatonnak mind a mai napig egy nagyon jelentős területe, még a Balatonból tisztított vízzel, ivóvízzel van ellátva. És nagyon helyesen, nagyon jó stratégiailag alapvetően a keleti medence volt mindig is a Balaton esetében a tisztább medence, mind kémiai, mind biológiai szempontból ott volt a legegyszerűbb ivóvizet varázsolni a Balatonból. Nagyon sok esetben egyébként szinte nem is nagyon kellett beavatkozni, mert alapvetően nagyon-nagyon tiszta volt a víz. De az elmúlt időszakban a keleti medencében is történtek olyan algásodási körülmények, amelyekkel párosult egy másik dolog, és itt most nem csak az algásodásról akarok beszélni. A tavalyi évben, de leginkább a 24-es évben következett az be, hogy olyan hőingások következtek be, olyan hőmérsékletváltozások, akár a nyár közepén, kezdetén, akár az őszi időszakban. 24-ben például a szeptemberbe következett be egy olyan jelenség, hogy annyira hideg lett hirtelen, hogy a szerencsétlen fecskék pusztultak el majd, hogy nem a levegőbe, és úgy hullottak alá. Ez a vizet is érintette. A vízben felszaporodó alga és mikrobiális tömegre is nagyon nagy hatással volt ez a hirtelen bekövetkező hőmérséklet változás, aminek következtében olyan folyamatok indultak be, hogy a vízbe és a levegőben is szag- és ízrontó anyagok kerültek. Nagyon sok esetben ezt a déli part kapta meg jobban, és egy nagyon komoly kihívással nézett szembe például az a cég, akinek például ivóvizet kell varázsolni a Balatonból. Nem tettek ők semmi rosszat, itt a klímaváltozásnak olyan kihívásaival kell szembenézniük, amik mellett egyébként gyorsan elmegyünk, mégis forintosítható összegbe, itt 100 milliókról és milliárdokról beszélhetünk, ugyanis például egy egészen új technológiát vagy újabb technológiákat kellett bevezetni ahhoz, hogy ezen anyagoktól megszabaduljanak és a csapvízbe ne kerüljenek ezek bele.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy a vízszintől függetlenül a meleg vagy épp hideg időjárás, illetve a gyors ingadozás önmagában is probléma lehet?
3: A déli partnál nem csak hogy szárazulatra kerülnek adott területek, hanem van egy másik, hogy az alacsonyabb vízszint esetében beszéltem a magasabb hőmérsékletről, ugye az alacsonyabb vízmélység a déli partra jellemzőbb, a magasabb hőmérséklet mindenhova, de hát a víz fizikájából tudjuk, illetve a fajhőből is kiindulva, illetve a vízmennyiségi viszonyaiból, hogy ennek következtén a déli parton könnyebben felmelegszik a víz. Olyan hőmérsékletekkel találkozhatunk, és itt most rögtön elnézést kérek, mert nem a hivatalos vízhőmérsékletekről beszélünk, ami a parttól x száz méterre, x méter vagy centiméter mélységben mérünk, hanem azért ez egy valós dolog, hogy nyomon kell kövessük, hogy milyen az a víz, amikor belelépünk a vízbe. A déli parton bizony 30, 35 vagy akár a feletti hőmérsékletekkel is találkozhatunk. Ezek egészen új és egészen más viszonyok, mint ami a 90-es években voltak, vagy pedig azelőtt, és bizony ez más élőlény mintázatokat és más mikrobiális rendszereket is jelenthet. Ezek szintén komoly kihívások egy olyan Balaton esetében, amikor szép-szép, hogy én is itt most ökológizálok, hogy mennyire jó vagy nem jó, hogy például változik a vízszint, és hogy mi a jó az élőlény közösségeknek, de azért nézzünk szembe, hogy turisztikai szempontból is azért a Balaton egy nagyon fontos desztináció, és ezekre a változásokra fel kell készülni. Én azt gondolom, hogy adaptálódni kell, és vannak olyan ügyek, amelyek kapcsán a gondolkodást, illetve a felkészülést el kell kezdeni.
2: Azt hiszem, hogy átfogó képet kaphattunk a Balaton kihívásairól. Nagyon köszönöm Vasas Gábor főigazgató úrnak, hogy a vendégem volt, és ezen a helyen is felhívom rá a figyelmet, hogy a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hivatalos Facebook oldalán, mely a Balaton Science nevet viseli, rengeteg további érdekes információval és kutatási eredménnyel lehet találkozni. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönöm, hogy velünk tartottatok. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Délen lehetnek még heves zivatarok, összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Genfben, közúti

0: Ellenőrzés sorozat kezdődik holnap az utakon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Fának ütközött egy autó a hatos úton Pécs és Szentlőrinc között. A 209-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Baleset történt a 8-as úton a Székesfehérvár felé vezető oldalon Veszprém térségében. A 47-es kilométernél egy sávot lezártak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Holnap a franciaországi Evianban tartják az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját. A két város mintegy 50 kilométerre fekszik, de Evianban nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van. A zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Holnaptól kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket június végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a MÁK-nak. Holnap kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig csak nem 1200 helyszínen, több mint 3000 vizsgabizottság előtt 322 000 diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Egyhetes közúti ellenőrzés tart a rendőrség holnaptól, pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton razzia is lesz. Az európai akció részeként kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Hozta a kötelezőt Németország Curaçao ellen a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Magabiztosan nyert Németország az újonc Curaçao ellen a labdarúgó világbajnokság E csoportjában Houstonban. Az F csoportban magyar idő szerint 22 órától Hollandia Japán ellen játszik majd Dallasban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. 13. bajnokok ligája címét nyert a rekordgyőztes Barcelona férfi kézilabda csapata, miután a kölni 4-es döntő fináléjában 37-34-re legyőzte a német Füchse Berlin csapatát. A bronzérmet a Magdeburg szerezte, mivel a Hejoston 32-26-ra nyert a dán Aalborg ellen. Megnyerte 4. mérkőzését is a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A magyarok 3-1-re verték a horvátokat Kecskeméten, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a 4-es döntőhöz. A magyar férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Többfelé kell még esőre számítani, heves zivatarok leginkább a déli megyékben alakulhatnak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok várható. A jövő héten visszatér a kánikula. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában és kicsit a nyár világában fogunk kalandozni, mert hogy megkezdődött, berobbant a nyár, jó, hát az időjárás még nem nagyon a nyári arcát mutatja, de hogy ennek ellenére azért a június az már nagyon nyár, és velem szemben a stúdióban a Balaton és a színház nagy szerelmese, egyik nagy szerelmese, Elek Ferenc színész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szép jó napot, szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük ezzel a balatonos cuccal, aztán majd megyünk a színházba. Mm-hmm. Nem tudtam, hogy te hajózol.
2: Igen, én, nekem ez a pandémia alatt jött egy ilyen bakancslis, tehát nem tudtam magammal ugye először is mit kezdeni, teljesen, mint egy ilyen lefutott éksi, olyan voltam, most mi a fene van, ha nincs színház, akkor mi legyen, és nagyon nehéz volt, és aztán egyszer csak pár hónapos önsajnálat és magam szörnyűködése után rájöttem, hogy hát elkezdek aktívan azon lenni, hogy minél jobban érezzem magam. Úgyhogy elkezdtem elővenni a bakancslistáimat, ugye én végig nem voltam Balatonon, én nyáról leköltözöm Zamárdiba, nekem ő a második lakhelyem, vagy az első, és akkor szépen letettem időközben, hát akkor online lehetett letenni a hajós vizsgát, és akkor letettem egy ilyen géphajó vizsgát Budapesten, és akkor nyáron már tudtam hajózni.
1: Állítólag ilyen őrült tempót diktálsz, hogy akkor lent vagy a Balatonon, egy kicsit hajókázol, 7-kor előadás, jó, akkor 5-kor elindulok, pont odaérek, megcsinálom, előadás után meggyerünk vissza.
2: Igen, de ez őrült tempó, de nem ezt csinálom. Én, hogyha előadásom van, akkor elindulok már 2-kor, vagy 3-kor, nehogy baj legyen. Attól függ, hogy mit játszom, tehát én sokkal előbb bent vagyok a színházban, de annyiból ez igaz, amit mondasz, hogy utána megyek vissza. Már ott akarok ébredni.
1: Amikor kint vagy a vizen, és egyedül vagy esetleg, olyankor szövegtanulás előfordul, ha töltöd azzal az időt, vagy köszönöm szépen, hogyha már itt élvezem a Balaton kellős közepét, akkor most a színházra nem akarok gondolni.
2: Ne, hát nekem én mindig a színházra gondolok. Tehát most játszhatnám az agyam, hogy jaj, de jó, hogy nincs színház, de hogy nem, hát azért az mindig velem van. Volt olyan, hogy már tanultam, tehát kellett tanulnom szöveget, de azért, amikor kimegyek pár órára, akkor nem. Én nagyon szeretek emberekkel kimenni, sokkal jobb azért együtt hajózni. Akkor, aki csak tudok, viszek magammal.
1: Még egy-két kérdés a hajóhoz, meg a Balatonhoz, aztán majd beszélünk a katonáról, meg az egyéb színházi előadásokról. Ez pedig az, hogy ez, amit te csinálsz, ez nem vitorlázás, nem?
2: Nem. Lehetett volna azt is, az meg egy pár órával többet vett volna igénybe, de én valahogy tehát én nem vagyok igazi hajós, én egy ilyen lusta hajós vagyok, de az én nagyon jó barátom, ő viszont igazi hajós, és ki szokott menni vitorlázni. Nem vetettem még el teljesen, remélem nem kell hozzá egy újabb pandémia, de nekem ez egyszer maga a víz szeretete, ami engem éltet, és hát elsősorban a Balaton szeretete, ami csoda, és hát minden nap imádkozom a Eső Istennek, hogy adjon már esőt, és legyen sok vízünk.
1: Lehet, hogy énekelni kéne, add már rólam az esőt.
2: Igen.
1: Mert hogyha már éneklés, ugye táncdalfesztivál Csinyiban van, jó, magad is ott voltál, így ha már téged nem annyira ismerünk zenei oldaladról.
2: Hát igen, igen, és ez fájdalmas is, de nem, de azért csak vízben mondom. Én pont annyit énekelek, amennyit kell. Amiről majd fogunk beszélni, ugye Orfeum előadásán az Apád fülében is éneklek, de most például színházban is volt énekes darabunk, meg lesz is, táncos is lesz jövőre, és most minden évben van, remélem, hogy ez folytatódik tovább, a Csini Baba Fesztivál, amit a Budapest Parkkal együtt csinálunk. Csodálatos. Figyelj, egyszerre 12 000 ember néz téged, hújog, veled énekli a dalt, ez egy olyan szeretett vitamin, és egy olyan erővitamin, amit hát nagyon szerencsés vagyok a többiekkel együtt, hogy megélhetünk. Úgyhogy ez nagyon jó volt most, hogy csütörtökön, vagy hát ez most már akkor 2 hete csütörtökön, és hát nagyon élveztük, nagyon jó volt, énekesekkel együtt énekelsz, Beethovenval együtt állok egy színpadon, azért tudod mi? Hát azért, na, szóval igazi sztárokkal.
1: Ilyenkor te választod ki, hogy esetleg mi az, amit énekelnél, vagy megmondják, hogy akkor hát ez az Elek Feri, pont jó lenne, akkor adjunk neki oda egy presszer dalt.
2: Hát sajnos pont presszert nem kaptam, de hát kaptam mást meg, amit nem szeretek. De hát remélem, hogy az majd jön. Persze vannak ajánlatok, de valamit nagyon nem akarsz, akkor azt nem Nem fogják erőltetni.
1: Hogyha már zene, és akkor egy kicsit ugorjunk ki a színház és a Balaton bűvköréből. Egyébként Elek Ferenc milyen zenéket hallgat, ha egyáltalán hallgat zenét?
2: Hát én nagyon, én mindenevő vagyok igazából. Tehát én a buli részét imádom igaz, a zenének, tehát olyan nagyon, hogyha egyedül vagyok, akkor az inkább, akkor inkább csendben meditálok, de hogy mondjam, hogyha buli van, akkor legyen zene, imádok koncertekre járni, imádok fesztiválokra járni, és hát ott nagyon szeretem a magyar előadókat, például nagyon sokat járok, Airi Mafiára, Majkára, Nagyon sokat megyek.
1: Belekérdezek, kb. Egy idősek vagyunk pár évvel, vagy idősebb nálam. Kezdjük a 80-as évektől, nem tudom, Bikini például.
2: Ó, hát ez csodálatos. Persze, most is volt például a közeli helyeken, sajnos nem én kaptam, de nagyon jól énekelték a társaim.
1: Maradjunk még a 80-as, 90-es éveknél, Metallica, Guns N' Roses.
2: Ó, csodálatos. Jaj, de jó, hát persze. Hát ó, nagyon. Nagyon. Hát ez a jó a zenében, tehát hogy én nem is értem, aki lefújol egy másik fajta zenét, mert zene. Tehát valaki erre indul be, valaki inkább arra.
1: Aztán nyilván folytatnám a sort, és akkor behozhatnám Britney Spears, meg Lady Gaga, stb.
2: Nagyon bírom, nagyon jó előadók.
1: Fordítsuk át ezt a kérdést oly módon, hogy már gyerekkorod óta ott van a színház az életedben, igen, már mindenféle ilyen diák színjátszó körökben már ott, tehát ezt-azt csináltál. Zenét sose akartál lenni, hogy akkor Elek Ferenc vagyok, felállok, és akkor én majd...
2: olyan nagy szégyen, hogy az én nagypapám, ő hegedű művész volt, mondhatom. Ő nagyon nagy hírű volt a saját szakmájában, és hogy mondjam, ez nekem teljesen kimaradt. Tehát engem gyerekkoromtól annyira lefoglalt igazából a színészet, és akkor a színművészetén kellett egy hangszer, de nem vették annyira komolyan. Én gitároztam egy picit, de hát nagyon bénzsóztam, rá kellett volna feküdni. Erre például nem feküdtem rá, de maga a zene nagyon szeretem, szájdobolok egyébként, nagyon szeretek szájdobolni.
1: Beatbox,
2: hát jó, de hát ez mindegy, egy vékony mezsén ügyes vagyok. És ezt csinálom, hogyha kérdezik, hogy milyen hangszerrel játszom, énekelni nagyon szeretek, persze a saját hangfekvésemben, ami azért nem nagyon terjengős, de ami kényelmes, abban nagyon jól el vagyok, nem vagyok hamis, azt hiszem, hogy jó a ritmus érzékem. Tehát ezekkel így el vagyok, és meg tudok lepni embereket. Most is például ugye a Sohasem Mondott énekeltük Ónodi Esztivel és Fulajter Andival, és van benne egy táncrész, és hát olyan hújogást kaptunk, hogy egy tangó van benne, kérlek szépen.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Elek Ferenc színész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban még mindig a Balaton egyik legnagyobb onasszisza, nem mellesleg színész, Elek Ferenc, köszöntelek.
2: De jó fejem, hogy miket mondasz.
1: Beszéltünk a Balatonról, beszéltünk az éneklésről, és akkor folytassuk azzal, hogyha már éneklés meg színház, hogy mondhatná az ember azt, hogyha meghallja azt a nevet, hogy Elek Ferenc, akkor mindenkinek beugrik egyébként valamilyen képkocka egy színházból, egy filmről, stb. Szóval, hogy mondhatnánk azt, és akkor itt a kérdés, hogy karakterszínész vagy, de hogy ez tökre nem igaz, mert hogy te nem csak a vicces szerepeket játszott, hanem annyi minden megfordult már a hátad mögött, hogy van még mindig az életedben.
2: Igen, így van. Figyelj csak, ez úgy van, hogy karakterszínész. Hát gyakorlatilag minden színész karakterszínész, hiszen karaktereket játszunk, de értem amilyen szempontból, hogy nagyon sokszor ilyen a kis vicces hülyéke karakterekben fordultam meg, és mindig akkor voltam igazán erős, vagy igazán jó, amikor ebből egy rendező már azzal, hogy egy olyan szerepet kaptam, amiben mondjuk kimozdít. Tehát mondjuk filmben volt ilyen a Köntörfalak, amit Diga Zsombor rendezett, vagy a Bujék.
1: Azért kaptál külön díjat egyébként?
2: Igen, szemledíjat kaptam érte, vagy például a Bujék, amit Goda Kriszta rendezett, és abban is egy komolyabb szerepet játszom. Tehát, hogy ugyanakkor már nagyon szeretek másfajtát is, tehát én azokat is, de mindig az a jó, ami egy picit kifordít. Vagy, de hát ez kell egyfajta rendezői továbblátás.
1: Egy-két filmre, vagy ilyen filmes megjelenésre, vagy tévéfilmes, sorozatos megjelenésre gyorsan rákérdezek. Én függője voltam annak idején pár évtizeddel ezelőtt a Szomszédoknak, de rád nem emlékszem, hogy te mit csináltál
2: abban. Én az elején voltam, mert akkor még nagyon, szerintem te is nagyon fiatal voltál, és én az elején voltam benne, a Júlcsinak voltam a legjobb barátja kiskorában, aztán elköltöztek. Tehát az első 70 részben voltam jó párszor. Én voltam Kozma Jocó, talán még mindig így felelhet. Én voltam a kis állatos barátja, aki tele volt állattal.
1: Nagyon nincs meg, nagyon nincs rég meg. Volt. Hát igen. Ez mennyi, 3-4 évtizeddel
2: igen, és
1: ezelőtt.
2: Aztán néha visszakerültem, akkor fölvettek a színművészetire, és akkor így teljesen elkerültem, de egy nagyon fontos szakasza volt az életemnek.
1: Sorozatok azóta is vannak, vagy előfordulnak az életedben, a Tanár, ugye,
2: igen, nagyon
1: szerettem. Munkaügyek,
2: nem.
1: A Munkaügyek.
2: Pontosabban úgy voltam, hogy a Mintaapákban is egy-egy epizód szerepet játszottam, tehát helyesen mondod. És akkor a királyban is voltam, a Tanárban egy nagyobb szerep, és hát a Munkaügyek az volt, ami 7 nyáron keresztül az életemet jelentette, és nagyon szerettem. Hát várom a feladatokat, megmondom neked őszintén, és jó lenne valami jót kapni, és hát el fog jönni, biztos vagy benne.
1: A másik, ami így beugrott, amikor így bogaráztam utánad az interneten, hogy nem tudom, talán egy fél évvel, egy évvel ezelőtt néztem meg, a Kern András és Koltai Róbert főszereplésével készült Ma este gyilkolunk című filmet.
2: Abban nagyon pici szerepet
1: játszom. Nem emlékszem rá, hogy mit csináltál.
2: Hát persze, mert általában akkor még lejtetted a jegyet, lehajoltál, megjelentem, fölvetted, és már el is egy nagyon pici szerep. Gyakorlatilag a rendező miatt vállaltam el, és azért már ez egy ilyenben jó részt venni, de hát nagyon, én mondjuk az elején, aki oda viszem az Andrást ebbe a idősek otthonába.
1: Így megvan, így, hogy említed, így megvan.
2: Persze, de sem, van, de nem baj, de hát jó volt ott.
1: Most van valami egyébként készülőben?
2: Most volt pár kisjátékfilmem, de olyan komolyan nincs, nagyon várok, és nagyon szeretném. Figyelj, 52, már el is mondtam, ha ezt szabadulna, és hát most várom azt, hogy az életkoromnak megfelelő szerepek jöjjenek. Jönni fog.
1: Annyi mindent csináltál már az elmúlt évtizedekben, nagyon régen, évtizedekkel ezelőtt elkezdted. Van még olyan egyébként, mert hogy színházban nagyon sok mindent csináltál, filmekben, sorozatokban nagyon sok mindent csináltál, végig szinkronizáltad az elmúlt évtizedeket. Van még valami, ami így kimaradt, és nagyon vágysz rá?
2: Én olyan ezeket folytatni. Tehát én egy olyan, mert minden szegmensét csinálom a színészetnek, és én ettől nagyon boldog vagyok, és ezt őszintén mondom, talán azért is nem fáradok el, mert egyre szolgálatnak tekintem, imádom, tegnap is olyan fáradt voltam, és bejött a közönség, és jó közönség volt, és olyan erőt adott, és olyan jó volt játszani. Tehát, hogy ez folytatódna tovább, én az a fajta vagyok, aki nem azt kívánom magamnak, hogy jaj, csak sokat pihenjek, és nem, majd pihenek. 70 fölött. Viszont találjanak meg olyan, olyan munkák, amiket nagyon élvezek. Nagyon sok vizsgafilmbe megyek el, amikor csak tudok. Nézem a fiatalokat, nagyon szeretem a fiatalokat, nagyon, nagyon is hiszek bennük. És hogy együtt dolgozni. Ebben hiszek, meg ezt kívánom. Tehát ha te is tudsz kívánni, akkor ezt kíván nekem, hogy sokat dolgozzak.
1: Meg lesz. Oktatás, tanítás van még az életedben? Pár évvel ezelőtt csináltad.
2: Igen, hát ő egy nagyon, nagyon lájtos módon, de nagyon szeretem csinálni. A Talent Stúdióban kis fiatal gyerkőcöket tanítok. Az azért, mert ugye ennek kevés a fiatal hang, és akkor ott lehet keresgélni a szinkronnak. És akkor én ott egy picit tanítok színészetet, meg szinkront.
1: A szinkront azt, hogy akkor most sárkányt szinkronizálunk.
2: Nem, először
1: hogy...
2: is olvasunk. Én nekem ez egy nagyon fontos, hogy ebben a pici időben, amit mi együtt vagyunk, mert én mindig csoportokat kapok, és egy 3 órát vagyok velük, én nem rögtön mikrofon elé állítom őket, hanem picit olvasunk, mert azaz nagyon sokszor tisztelt a kivételnek az az érzésem, hogy nem tanulnak meg jól olvasni, nem is szeretnek igazán olvasni, félnek Petőfitől, és ezt például, amikor mondom, hogy Petőfi, igen, de az olyan, hát nekünk az olyan kacinyás, nem nagyon értjük, és akkor mondom nekik, hogy oké, és mond valamit nektek, hogy Azaria, puff, és kigyúlnak, képzeld el. Na, mondom, hogy akkor Petőfie. Tehát ugyanazok a problematikák feszítik, amit most egy fiatal, és képzeld, hogy a közel rángatod a srácokhoz, tehát többet elemeznének dalszövegeket, vagy stb. Akkor elkezdünk, és akkor nézzünk csak meg, akkor egy Petőfi, nézzük csak meg ezt a reszket a bokort, hogy mi van, mert és be lehet őket húzni. Nem tudsz egy szót, hát a Google, a barátunk pillanatok alatt ott van minden. Tehát be lehet őket rángatni. Így van, ez a Katonában állunk az ember tragédiájával, M-trag az a címe. És nagyon sokszor várnak meg, vagy találkozom egyetemistákkal, amikor is elkapott az Asztóriánál egy csapat, hogy köszönjük szépen, most lett kedvünk elolvasni. Mert Székely Kriszta rendező egyszer úgy csinálta meg, hogy behúzza őket, van benne zene, van benne minden. És ha már étvágyat csinálsz a gyerekeknek Petőfihez, vagy az ember tragédiájához, akkor már jól dolgoztál.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Elek Ferenc, színész, icipici szünetet tartunk aztán.

0: Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Elek Ferenc színész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
2: Szervusz, én is köszönöm.
1: Beszéltünk oktatásról, beszéltünk az elmúlt évtizedekről, a Szomszédok is fölmerült, meg beszéltünk arról is, hogy ma este gyilkolunk, abban is fölmerültél, mert hogy számtalan film van már a hátad mögött az elmúlt évtizedekben. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy te 98 magasságában végeztél, ott ugye?
2: Akkor.
1: A főiskola, Zsámbéki Gábor.
2: Zsámbéki Gábor.
1: Igen. Hát, azért az nagy iskola volt.
2: Csodálatos, ott harmadikra vettek föl.
1: Mi volt az első kettő? Harmadik rostán dobtak ki?
2: Nem, az elsőn kidobtak a másodikon, sőt a másodikon már az elsőről kirepültem, de hát nyilván nagyon rossz voltam. Gábor kérdezte is, amikor fölvett, és nem tudom, hanyadikos lehet, ugye, téged elsőre vettünk fel, mondom, nem, engem a harmadikra. Mondja, hát mit csináltam? Hát semmit, biztos szörnyű voltam. Tehát olyan jó feladatok voltak, meg hát így kellett történni, hála Istennek, hogy engem ő vett föl.
1: 98-ban végeztél, és egyből beszippantott a katona.
2: Igen, hát ugye ő Zsámbéki Gábor volt akkor a katonának az igazgatója, és olyan rendezők tanítottak, Máté Gábor, Aser Tamás, tehát akik ott dolgoztak, tehát azon szerencsések közé tartoztam, akiknek szerződést ajánlottak oda. Úgyhogy és én azóta ott vagyok, és ha jó Isten segít, és akkor én ott szeretnék maradni, és engednek engem onnan menni ide-oda, mert én nagyon szeretek mindenféle műfajban dolgozni. Például az Orfeumban is nagyon
1: igen,
2: szeretem.
1: Mindjárt beszélünk az Orfeumról, meg az apád füléről, meg mindenről is. Viszont, és pont itt az anomália, amiről beszéltünk, vagy amit említettem, hogy karakter, de mégsem karakter, mert a katona az nem arról híres, hogy azt a bizonyos karaktert nagyon előtérbe helyezni, amire egyébként mindenki gondol, hogyha meghallja az Elek Ferenc nevét.
2: Sőt, jöttek a fiatal rendezők, és egyre másra olyan szerepeket kaptam tőlük, amik a kicsit az idősebb rendezőket is beindította, például az én. Tudták, mert hiszen tanítottak, de valahogy tudod, egy színházi létezés, ott azért megvannak a rendek, hogy természetesen Isten nyugosztal, amíg Hammann Péter élt, addig én nem játszhattam azokat a szerepeket természetesen. Tehát, hogy ennek van egy rendje a színháznak, de ugye egyrészt már belenőttem, és hát az, hogy nagyon olyan szerepekben gondolkodtak bennem a fiatal rendezők, és ezt átvették. Hát most nagyon jókat játszom, Máté Gábornál például, vagy az Oktogon című darabot, amiben egy ilyen mágnást játszom. Tehát, hogy csoda jó, kegyetlen, de megejtő, az is egy nagyon drámai szerep. De Zsámbéki Gábornál mindjárt sajnos levesszük. Az a Rákosit játszom a Spiro György darabban, a Főtitkárokban. Tehát azért ezek nem olyanok, nem olyan vicce szerepek. És én nagyon hálás vagyok a rendezőimnek, hogy színházban nagyon így gondolkodnak. Filmben ezzel még egy kicsit adósak a rendezők, remélem, hogy eszükbe jutok. Úgy is, hogy egy kicsit más. Hogy olyan boldogan mennék több castingra például, ha meg lehetne nézni, hogy egy komolyabb szerepben mondjuk milyen vagyok. Nagyon boldogan mennék több castingra, nem tudom, ma van-e. Ami van, arra boldogan megyek.
1: Ha már említed a rendezőket, állítólag te egy olyan típusú színész vagy, aki azt szereti, hogyha nagyon kemény a rendező, megmondja, hogy így szeretném.
2: Úgy kemény, nem, tehát én nem vagyok ilyen, tehát úgy ilyen részben nem vagyok önsanyargat, hogy üssön, és akkor én azt szeretem, hogyha frankó, és együtt csináljuk. Tehát nem beszél mellé, azt nagyon szeretem, de én mondom, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy én ilyen rendezőkkel dolgozom. Tehát hagy dolgozni, enged dolgozni, ha félre mennék, akkor útba irányít, és nagyon fontos, hogy tudja, hogy mit szeretne. Ez nagyon-nagyon fontos. És benned gondolkodjon, és szeresse a színészt. Ez az alap egy rendezőnél.
1: Június közepét írjuk lassan, most már nyilván évad vége van. Gondolom, hogy nálatok ott a katonában, még maradjunk a katonában, akkor 2,5 hónap leáll le.
2: Igen, júni közepétől augusztus végéig leállunk, igen.
1: Következő évadra látsz már valamit?
2: Igen. Két feladatom lesz. Az egyik a Kazimír és Karolinba fogom játszani, ez egy nagyon jó kis szerep lesz. Abban leszek, egy német hölgy fogja rendezni, ugye ez Székely Krisztának az első igazgatóként az első teljes évada, mert ugye februártól az igazgatónk, tehát nagyon várakozással teli most ott bent mindenünk. És aztán pedig Tarnóczy Jakabban fog dolgozni, mert nagyon várok, és képzeld, az egy énekes táncos. És heten játsszuk, tehát bőven lesz benne, amit mozognunk, már el is kezdünk. el is kezdtünk, és még folytatjuk is egy ilyen workshopot, tehát sokat fogunk most táncolni évközben is, és ez majd januártól lesz, amikor felrakjuk színpadra ezt a showt. Úgyhogy ez nagyon izgi lesz. Ez a kettő, aztán majd még meglátjuk. Remélem, hogy lesz Csini Baba is, és hát majd még meglátom.
1: Erre még gyorsan rákérdezek, aztán utána beszélünk majd az Orfeumról. Szóval, hogy azt említetted, hogy igen, szeretsz énekelni, a saját hangfekvésedben szoktál is, viszont a tánctudásodat nem nagyon bizonygattad még. Elek Ferenc mennyire táncol?
2: Imádok táncolni. Hát figyelj, most a Csini Babán, hát ott egy tangót jártam, csomó előadásban van.
1: Ja, hogy az nem csak a zenei betét volt, hanem rendesen táncoltál, amikor említetted?
2: Táncoltunk. És hát abban a betétben táncoltunk, persze abban az egy percben. De Bozsi Kivetnél is táncos szerepem volt még jó sok évvel ezelőtt. Én voltam a főszereplője. Tehát abszolút nagyon szeretek táncolni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Elek Ferenc, színész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Elek Ferenc ül velem szemben a stúdióban. Hozzáteszem zárójelben, hogy színész, de szerintem ezt mindenki tudja. Köszöntelek még egyszer, be jó, hogy jöttél el. Nagyon sok mindenről beszéltünk, színházzal kapcsolatban, filmekkel, meg sorozatokkal kapcsolatban. A nyári teendőkről még nem igen, de ejtettünk mondatot, mert ugye a katonában lesz leállás, de az nem jelenti azt, hogy Elek Ferenc 2,5 hónapon keresztül csak tangózik, mert hogy lesznek előadások.
2: Fogok menni fesztiválokra, azt előre mondom neked, és nagyon várom.
1: Beethoven-val.
2: Igen, mondtam, hogy keressem meg a backstage, de nem szoktam oda menni. Szóval igen, színház lesz, hála jó Istennek. Például lesz egy improvizációs színházam, amit Gönczi Dorkával járjuk az országot, a munkatársas, vállottársas és házastársassal. Lesz majd előadásunk Zamárdiba például Június 3-án a Kertmoziba, Valsai Mónival fogom játszani, és ami nagyon sokat ki fog még tölteni az életemben, az az Orfeum színházzal fogok menni nyári előadásra, és ott tudni kell, hogy nyáron szokott lenni az Orfeumban is előadás, de idén 31-ével bezárta az Orfeum, de nagyon kis időre, mert felújítják. Én nagyon szeretem az Orfeumot, egy nagyon szép helyiség, de most még szebb lesz, és még korszerűbb lesz. És tehát ez ideig a nyaraim azok úgy teltek el, hogy jártam le föl az Orfeumba, és játszottam a Poirot című előadásunkat, ami majd szeptembertől újra látható, és hát játszottam az Apát fülét, amit pedig viszünk nyára is. És például...
1: Kitelepültök, igen, így. Most igazából úgy kezdtük a beszélgetést, és akkor lényegében most, hogy közeledünk a beszélgetés végéhez, keretes szerkezetbe tesszük, akkor ott előveszed a kis hajódat, átmész szembe, és megérkeztél, és lejátszod, aztán visszahajózol.
2: Van olyan kollégám, aki ezt tette, és majdnem elkésett az előadásról. Nagy Sanyi mesélte, aki egyébként az Apát fülében a kollégám, hogy első hajós volt, és így ment át. Azt hiszem, hogy...
1: Palosztak, valami ilyesmi.
2: Igen, de hogy alsó őrső siófokra, vagy nem tudom. Szóval hogy a másik oldalra elkéstek teljesen, úgyhogy... De utolsó pillanatban ért be. Tehát ilyet nem fogok csinálni, mert bármi történhet, úgyhogy oda szépen kompal fogok menni, meg autóval. De ami a lényeg, hogy ugye lesz a Palosznakon az Orfeum piknik, ami július 10 és 12 között lesz, és 10-én játsszuk az Apát fülét, három színészen, Nagy Sanyival, Fenyő Ivánnal, Adorjáni Bálinttal és velem. Ez nagyon-nagyon mulattató előadás. Tavaly játszottuk, és nagyon nagy sikerünk volt. Most ezt tudni kell erről a piknikről, hogy ez egy csoda. Tehát azt képzeld el, hogy megy le a nap, te ezt látod, és utána látsz egy nagyon szórakoztató előadást, és ezt frankon mondom. Tehát olyan kedved van, olyan felszabadultság érzésed van. Nagyon ajánlom mindenkinek, ha van idő, gyere te is. És ez van 10-én, a mi előadásunk az Apát füle, 11-én lesznek a lányok az Anyát kínjával. Ez ugyanaz, csak lányokkal egy sztori. Ez női szemszögből nézzük meg a anyaság rejtelmeit. Tehát volt az apaság rejtelme is, meg az anyaság rejtelmei. Nagyon viccesen is lesz 12-én pedig az Ágyban párban, ami meg egy lévő kapcsolatot dolgoz fel.
1: Maradjunk kicsit az Apát fülénél. Négyen pasik összejöttök, igen, a lányok, a hölgyek, a feleségek, három, igen, elmentek moziba, és akkor ti majd jól megoldjátok valakinek a helyzetét.
2: Úgy lesz, igen, hogy jön hozzánk a negyedik srác, akinek még nincs gyerek, és most elmondja, hogy lesz neki egy gyereke, és akkor elkezdjük megoldani az ő életét nagyon vicces formában. Az egész úgy indul, hogy van egy szabad esténk, amikor hívunk babysittert, mert a gyerekek természetesen a fiúkra vannak ráterhelve, és mi azt találtuk ki, hogy hívunk egy babysittert, és addig mi elmegyünk bulizni az estébe, hát arra pár órára, hát nagyon, nagyon vicces, tényleg nagyon vicces, csak hogy nem jön meg a babysitter természetesen, mi meg elkezdünk ott az apaságról, meg a férfiak nagyon-nagyon nehéz életéről hihetetlen vicces formában énekelni, és beszélni.
1: Más van még a nyára? Neked valami más még?
2: Nekem, hát egy olyan 10-12 előadásom lesz ebben van Orfeum és van improvizációs előadás, lesz velem egy beszélgetés Csák Judittal, azt hiszem Kecskeméten július végén. Ez lesz még velem, és biztos, hogy valamit kihagyok. Seres Tamással megyek még szerintem egy felolvasó estre, azt hiszem egy modern verseket olvasó, modern dalokat olvasunk fel versként, nagyon jó, meg egy Petőfi felolvasásunk is lesz. Azt hiszem, hogy így fog kinézni.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére. Említetted, hogy neked a színház a mindened, és hogy nagyon szereted csinálni, majd 70 fölött pihensz, most a nyáron. 70 fölött leszel egy-két hétig, hogy lesz egy kis pihenés?
2: Most lesz, most biztos, hogy lesz. Hát most így alakult, mert filmem nem lesz, tévém nem lesz. Persze, hát még bejöhet, hát figyelj, ha bejöhet, ez a borzasztó, hogy természetesen, ha most bejönne valami jó munka, akkor mennék. De ilyen nagyon hosszú nem lesz.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, állítólag nem nagyon jó az, hogyha te beteszed a konyhába a lábad, mikor főzés van.
2: De az én kedvesem az ezzel gyilkolom, én nem tanulok már meg főzni, ő nagyon jó főz. De talán még erre is lesz egy pici idő. Hát én grillezni szoktam, meg ízesítgetni, de hát azért én inkább fogyasztó vagyok. Alkatommal ellentétben én inkább fogyasztani szerettem, nem csinálni, de biztos, hogy egyébként hasonlítám a főzés az alkotáshoz, a színházhoz mondjuk. Mit teszel bele ebből egy picit, abból egy picit, hogy alakul ki, és akkor a végén azt, aki megeszi, akkor az látja, hogy milyen jó. Egy példám van, a kisfiam nálam volt éppen, nagyon pici volt, és akkor már akkor külön éltünk, de nagyon szerettem az édesanyját, és akkor velem volt a gyerkőc, és akkor csináltam mákos tésztát. Már a tésztát elrontottam, ott kezdtük. Nekifutottam még egyszer, az nagyjából sikerült, tettem rá a mákot, és mondtam Marcikának, hogy ez milyen. Láttam, hogy nem nagyon ízlik neki, mondta, még kis cukrot kér rá, akkor szórtam nem kis porcukrot, most milyen, még kér rá, most hát jó, anyáj jobb. Úgyhogy így voltunk, tehát én igazából elrontottam azt is.
1: Nagyon szépen köszönöm,
2: hogy beszámoltál hozzá. Én is köszönöm a kedvességet.
1: Kellemes további szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Délen lehetnek még heves zivatarok, kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvényt. Közúti ellenőrzés sorozat kezdődik holnap az utakon.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Traktorral ütközött egy autó a hetes úton Tárnok közelében. A 26-os kilométernél a forgalom félpályán halad. Baleset történt a 8-as úton Székesfehérvár felé, Veszprém térségében. A 47-es kilométernél egy sávot lezártak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák és a Szeged-Kiskunfélegyház.

0: zavas útvonal is. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A demonstráción mintegy 20 000 vettek részt. Holnap a franciaországi Évianban tartják az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját. A két város mintegy 50 kilométerre fekszik egymástól, de Évianban nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van. A zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban, Split közelében. Hárman meghaltak, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán. A halálos áldozatok cseh állampolgárok. Azt meg vizsgálják, hogy mi okozta a közép-dalmáciai partoknál történt tragédiát. Egy hetes közúti ellenőrzést tart a rendőrség holnaptól. Pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton razzia is lesz. Az európai akció részeként kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Többfelé kell még esőre számítani, heves zivatarok leginkább a déli mennyékben alakulhatnak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok várható. A jövő héten visszatér a kánikula. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában. Hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, nem is akármilyen zenei stílust fogunk majd ecsetelni, vagy legalábbis hát kicsit jobban boncolgatni az elkövetkezendő egy órában, mert hogyha a 60-as, 70-es évek zenei világát ötvözzük a mai modern popzenékkel, akkor meg is kapjuk egyébként a Maroth Viki és a Nova Kultúr zenekarnak a sajátos stílusát, és Maroth Viki már itt ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jött el, szia!
2: Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Köszönjük, hogy jöttél, gyere sűrűbben.
2: Szenem. Jó, oké.
1: Okay. Szóval, hogy ez egy helytálló, nem? Elővesszük a táncdalokat 60-as, 70-es évekből, és egy kicsit alakítunk rajta.
2: Igen, abszolút így indult a Maroth Viki és a Nova Kultúrzenekar, és mi akkor, amikor 2003-ban elkezdtük használni ezt a szót, hogy retro, akkor mi, amikor a retróról beszéltünk, akkor abszolút erre gondoltunk, tehát nem egy az egyben visszanyúlunk a 60-as, 70-es, 80-as évek dalaihoz, hanem kicsit összevegyítjük a jelenkor aktuális zenei irányzataival. Úgyhogy aztán később elkezdték ezt a szót másképp használni, és akkor mi hirtelen nem megzavarodtunk, hogy akkor lehet, hogy valami más szóval kéne jellemezni saját magunkat, de azért én azt gondolom, hogy a retro az talán sokak számára ugyanazt jelenti, mint számunkra.
1: Mert hogy mi kb. Egy idősek vagyunk, vagy ugyanabból a kultúrkörből, zenei körből, vagy nem tudom, majdnem évtizedből jövünk, viszont hogyha a mai fiatalokra gondolunk, akiknek azért már nagyon más a zenei ízlése, meg nagyon másfajta zenéket csinálnak, nekik már az is retro, ami egyébként 2005-ben született, tehát hogy nekik egy Fiesta, az már kőkorszak előtti. Nekik igen, egy Szécsi Pál, az még már nem tudom, még a Mamutok előtti.
2: Igen, de szerintem az, hogyha egy az egyben nyúlunk egy Fiesta dalhoz, és nem változtatunk rajta semmit, akkor az manapság már mondhatjuk azt, hogy nosztalgia, igen, vagy nosztalgikus érzéseket kelt. Szerintem a retro is kelthet nosztalgikus érzéseket, mert például mondjuk itt van a Nekem a Balaton a Riviera című dal, amit hogyha bárki meghall, akkor már valahol hallhatta, akár eredeti verziójában, akár nem tudom, sokak feldolgozták, vagy akár a mi verziónkban, és akkor az is kelthet nosztalgikus érzéseket, de például a mi verziónk az már egy újabb felfogás.
1: Még mielőtt rámegyünk arra, hogy mi a helyzet az együttes zenei világával, ugyan születnek az új dalok ruhában, vagy mesztelenül, ez majd egy következő topik lesz. Ez egy tavalyi dal, nem?
2: Igen.
1: Ez a cím, hogy mesztelen, majd később foglalkozunk vele.
2: Okay.
1: Viszont neked mi az, ami retro, vagy ami nosztalgikus, amikor te zenét hallgasz benned, milyen dalok keltenek ilyen érzést?
2: Akár, hogyha Elvis Presley-t hallgatok, vagy hogyha bátyámat hallgatom, egyébként tök érdekes, hogy most már az is nosztalgikus érzéseket kelt. Akár, hogyha Hungáriát hallgatom, az is, de hogyha csak egy 90-es évekbeli dalt meghallgatok, bár bevallom őszintén, a 90-es évek annyira nem a szívem csücske zeneileg, de hogyha mondjuk abból az időszakból hallgatok bármilyen dalt, akkor nekem az is nosztalgikus már.
1: Azt most már tudjuk, hogy mi az, ami neked nosztalgikus. Uh-huh. És említetted, hogy a 90-es évek világa az nem a természetesen való. Mi az, amit abszolút nem hallgatsz meg? Mi az, amit Maroth Viki abszolút nem szeret? És akkor menjünk nyugodtan el odáig, hogy nem tudom, Iron Maiden, vagy Sepultura, vagy akár.
2: Nem, ilyenek nincsenek. Én egyébként nagyon-nagyon vegyes. Az is érdekes egyébként, hogy mostanában kezdtem visszaszokni arra, hogy így zenéket hallgatok, és hogy ez engem kikapcsol, mert volt egy időszak, amikor tényleg arra vágytam, főleg amikor a kisfiam picike volt, és egyfolytában beszélt, megkérdezett, hogy tényleg csak ilyen 5 percig, csak így ne szóljon hozzám senki, csak így ne szóljon semmi. Úgyhogy nem hallgattam semmilyen zenét, és volt egy ilyen teljesen beszűkült állapot, amikor nem akartam semmit hallgatni, senkivel beszélgetni, csak a saját kis világomban, a saját csöndemben szerettem lenni. Úgyhogy most kezdtem újra, mondjuk így vezetés közben, vagy utazás közben zenét hallgatni. És egyébként nagyon vegyes. Én bármit meghallgatok szerintem.
1: Még zenében hogy állsz?
2: Mondjuk ott is vannak olyan dalok, amik valamiért megérintenek, de alapvetően nem a világom, sajnos. És például ilyen nekem az operett, ami abszolút nem tudok vele azonosulni, mint zenei stílussal. De mondjuk, hogyha tehát a rock zene és mondjuk az ilyen soft rock zene, azt én például nagyon szeretem.
1: Egyébként, ha már arról beszélünk, hogy azt említett, hogy operett, szerintem az tök jól állna neked, nektek, hogy egy ilyen kis egyveleget csinálni, egy ilyen, nem tudom, pár dalt, pár operett részletet összegyúrni, és ezzel az ábrázattal, ami neked van, föltenni azt a színpadra.
2: Úristen!
1: Végigmenni a Stefánián, akármi.
2: Na jó, de akkor az nem ilyen operettes
1: világban. Nem, hanem hogy áttenni a ti stílusodokba.
2: Azt mondjuk így úgy el tudom képzelni, de fú, tehát hogy ez egyébként nagyon távol áll tőlem az a világ. Úgyhogy szerintem így minden, nekem így mindenféle stílus jöhet.
1: Még egy kérdés a zenei stílusokra, aztán utána majd foglalkozunk a zenekarral, ami több mint 2 évtizede működik.
2: Igen.
1: A mai zenéje, a mai fiatalok zenéje, az mit jelent Maroth Vikinek, amikor nem tudom, 5-6-7 megtöltenek egy arénát, bizonyos előadók, meg mindent is, szóval hogy ezekkel a zenékkel, te hogy el?
2: Én nagyon kedvelem őket, bevallom őszintén, és én képes vagyok rajongani értük úgy belül. és csodálom is őket, hogy tök jól csinálják. Úgyhogy én szeretem Azáriát, nagyon tetszik a Carson Koma, abszolút a szívem csücske, hogyha lehet így mondani neveket. És a Carson Koma világa az ráadásul még valahogy úgy is érzem, hogy mondjuk így a képi világában, meg így a srácoknak a humora az abszolút haj az arra a világra, amit mi akkor 2003-ban, amikor indult a zenekar, akkor mi is elgondoltunk magunknak, szóval ez a görbetükör szerintem az ő kezükben is ott van.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Maroth Viki, énekesnő, előadó, művész, a Maroth Viki és a Nova Kultúr zenekar front embere, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést. Hogy?

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Maróth Viki énekesnő előadó művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Viki.
2: Szia, sziasztok.
1: Elég régen, több mint 2 évtizeddel ezelőtt jött létre ez a bizonyos együttes, és hát neked már sokkal korábban benne volt a zeneiség az életedben, gyerekkorodtól fogva gitározol, aztán mindenféle ilyen tehetségkutatók jöttek, nem olyanok, mint amik egyébként a 2000-es években feltűntek, még ki mit tud, stb. Ilyenek voltak annak idején. Szóval, hogy ha kicsit visszatekergetjük az időkerekét, akkor 2003-ban, 23 évvel ezelőtt, 22 és fél évvel ezelőtt, egyszer csak szóltak a családból, hogy akkor Viki, te fogsz énekelni?
2: Nem, sőt, az anyukám azt mondta, hogy egy családba egy bohóc bőven elég. Szóval így nem. Abszolút. Annyi volt, hogy mondjuk nyilván így a bátyám kapcsán ő azért sokszor előkapkodta otthon a gitárt, és akkor egy sima, egyszerű délutáni elfoglaltság volt az, hogy mondjuk valamilyen dalt írt éppen a teraszon, vagy a nappaliban, és akkor beállított minket anyukámmal szólamot énekelni, és azonnal rögtönözni kellett valamit. Úgyhogy ezek ilyen tök jó hangulatú délutánok és esték voltak egyébként, és én nagyon-nagyon csodáltam az ő kreativitását, és tökre nem értettem, és a mai napig én nem tudom, hogy kell ezt csinálni, vagy hogy így belül hallott egy hangot, vagy tehát, hogy nem tudom, hogy ez hogy történt nála, de az biztos, hogy én azt is gondoltam, hogy én nem is érhetek fel az ő tehetségéig, és az ő kreativitásáig, és nem is kaptam igazán olyan jellegű támogatást, hogy mondjuk így a bátyám szívesen nézte volna, hogy én színpadon állok, ami aztán később ugye bekövetkezett, és kénytelen volt nézni, de hogy ő azért nagyon féltett ettől a világtól szerintem, és tűzzel vassal mindenhogy próbált volna eltávolítani, mert hát nyilván ő egy más világból jön, és így tisztában volt ennek a szakmának a buktatóival, és természetesen a mélységekkel és a magasságokkal is, de hogy szerintem féltett.
1: Az van ezzel egyébként, hogyha az együttesre gondolunk, a Maróth Viki és a Nova Kultúr zenekarra, hogy nem tudom, hogy nehéz volt-e az elindulás, vagy nem, de hogy az elmúlt 23 évben azért nagyon beleettétek magatokat Magyarország zenei szövetébe. Nem tudom, hogy voltak egyáltalán buktatók, vagy ilyen, nem tudom, hullámvölgyek benne, mert nekem úgy tűnik, hogyha visszatekintünk erre a majdnem 23 évre, hogy ti mindig ott vagytok valahol.
2: Hát ez nagyon jó hallani, és köszönjük szépen. Egyébként tény, hogy azért minket folyamatosan hívnak annak ellenére, hogy azért nem, mi nem az a zenekar vagyunk, akit orba-szájban játszanak a rádiók, meg a televíziók. Volt egy ilyen időszakunk egyébként, amikor indult a zenekar, és aztán valamiért ez nem így alakult, és mégis elmond, hogy azért mondjuk ilyenkor nyáron minden hétvégén, vagy minden hétvégére megtelik a koncertnaptár, ami egy tök jó dolog. Úgyhogy igazán a Covid időszak alatt éreztem azt, hogy talán van ilyen hullámvölgy, de hát az szerintem majdnem mindenki életében bekövetkezett.
1: Az együttessel kapcsolatban érezted, vagy a zenével kapcsolatban érezted? Benne voltál már akkor nem tudom, 15 éve, vagy 16-18 éve, tök mindegy, akkor már a zenei világban, és énekeltél, és azt mondtad, hogy nekem a zenekar működjön tovább, nekem elég a zenéből, vagy a zenekar érezte úgy, hogy gyerekek, csináljuk ezt mi tovább?
2: Nem is ilyesmire gondolok, inkább csak elkeserítő volt az, hogy nem tudtunk dolgozni, hogy nem tudtuk azt csinálni, amit szeretünk, de senkiben nem merült fel, sőt, szerintem az időszak egy tök kreatív időszak volt, mert mindenki kénytelen, kelletlen, valahogy otthon kellett megoldani bizonyos dolgokat, és teljesen megborultak a nappalok és az éjszakák, és így azt tudom, hogy én is volt, hogy így éjszakákon át gondolkodtam dalszövegeket, érzéseken, meg nem tudom, hogy valamilyen gondolatokon folyamatosan kattogott az agyam, és meg, hogy mit lehetne csinálni, meg, hogy akkor ilyen élő bejelentkezéseket csináltunk, hogy valahogy szórakoztassuk azokat, akik érdeklődnek irántunk. Úgyhogy egyébként szerintem zeneileg is, meg mindenhogy, tehát ilyen social megjelenés szinten abszolút egy kreatív időszak volt, csak nem tudtuk azt csinálni, amit szeretünk, nem tudtunk felállni
1: hát
2: egy színpadra. És senki nem tudott, igen.
1: Még egy kicsit odáig tekergessük vissza az időkerekét, egy utolsó kérdés erejéig, hogy amikor pályaválasztás volt, akkor más terv nem volt, Viki, hogy akkor nem a zenével fog foglalkozni, hanem nem tudom, elmegyek történelem tanárnak valaminek.
2: Fú, nekem nagyon sok tervem volt egyébként, mert marha sok minden érdekel, és mondjuk kettő dolog biztos volt nekem. Az egyik ugye a bátyámtól hozom a zene szeretetét, és azon belül is a rock and roll világot. Az édesapámtól meg az építőipar és az építészet, vagy az építészet szeretete, vagy az épületek szeretete az, amit hozok. Úgyhogy én úgy indultam egyébként a középiskoláimmal, hogy én építész mérnök leszek majd egyszer, de egy ilyen építész-technikusi iskolában kezdtem a pályafutásomat, és aztán két év után, amikor így a téglakötéseket mutogatták, és kicsapozsinórral kellett a falat kimérni, akkor úgy álltam ott egy ilyen munkásruhában a fiúk között, ilyen fándlival a kezemben, és így elgondolkodtam rajta, hogy de mit keresek én itt? Tehát, hogy ezt nem is értem, hogy most komolyan én ezt fogom csinálni. És egyébként tök jó dolog, hogyha egy mérnök is akár tudja azt, hogy kell, milyen téglakötések vannak, meg hogy kell bizonyos dolgokat megcsinálni, szóval ez egy nagyon hasznos dolog lett volna, de végül is akkor átigazoltam gimnáziumba. De ez egy ilyen lezáratlan fejezet maradt az életemben, úgyhogy aztán később pont a Covid időszakban, csak hogy ne teljen haszontalanul az idő, elvégeztem egy lakberendező képzést, és akkor az építőiparnak ez az oldala, ez a kicsit kreatív, vagy hát másképp kreatív, inkább a belső terekkel foglalkozó világa az, amit én így úgy gondolom, hogy így próbáltam valahogy visszahozni, vagy visszakapcsolni az életembe.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Maróth Viki, énekesnő, előadó, művész, lakberendező. Pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Marót Viki, énekesnő, előadó, művész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk.
2: Köszönöm, hogy jöhettem. Sziasztok.
1: Beszéltem nagyon sokat arról, hogy miért nem lettél építőmérnök, és a téglákat miért szereted annyira, vagy nem szereted annyira, viszont cserében lakberendező lettél, meg hát igen. 2003 óta ugye a Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar énekesnője vagy. Úgy indult a zenekar, és persze javíts ki, ha tévedek, hogy akkor előveszük azokat a dalokat, aztán átalakítjuk, és aztán föltesszük azokat a színpadra. Telt múlt az idő, aztán megjött az igény, nyilván benned is, meg az együttes többi tagjában, hogy ne csak ilyenek legyenek, hanem szülessenek saját dalok.
2: Igen, ez egy nagyon fontos állomás szerintem, és egy tök fontos személyiségfejlődési út is, hogy egyáltalán idáig eljutottunk, vagy hogy én is úgy éreztem, hogy belül el tudtam jutni erre a szintre. De hogy tényleg az történt, hogy főleg így a kisfiam születésekor, akkor egyébként már születtek a zenekar életében új dalok, csak valamiért azt éreztük, hogy ez nem igazán fogadja el a közönség tőlünk, mert hogy tőlünk azt szokták meg, hogy a 60-as, 70-es, 80-as évek tánzdalai közül válogatunk, és így átörökítünk ugye a 2000-es években ilyen gyöngyszemeket, és akkor ehhez egy kicsit másképp, vagy egy kicsit több humorral, vagy valamilyen, nem tudom, pikantériával, vagy fűszerrel nyúlunk hozzá, és aztán azzal szembesültünk, hogy fú, hát ez nem is olyan egyszerű, hogy ezt nem akarják tőlünk annyira elfogadni, vagy nem olyan könnyen, és akkor még nem tudom, még úgy rugóztunk egy ideig ezen, de aztán végül is csak megfogalmazódott bennünk, hogy most már annyi év telt el, és közben mi is felnőttünk, ugye nem Nova bácsiról beszélek, hanem a zenekar többi tagjáról, de Nova bácsi abszolút a támogató erő ebben, hogy így most már nekünk is, eddig is voltak saját gondolataink, csak most már olyan élethelyzeteink, olyan megéléseink és olyan gondolataink vannak, amik lehet, hogy pont a mikorosztályunkat érinti, és hogy tök jó lenne ezeket úgy megfogalmazni, hogy tudjon esetleg más ismeríteni belőle.
1: Milyen a műhely munka a Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar házatáján? Hogyan születnek a dalok? Valaki jön egy dallamötlettel, uh-huh. aztán utána te megírod rá most már a szöveget, mert állítólag megjött hozzá a bátorság, vagy hogy történik?
2: Közösen egyébként mindent közösen csinálunk, így teljes szöveget még nem írtam, de az ötleteket azokat hozom, így ez a különböző tapasztalataim és megéléseimből merítkezve folyamatosan szórakoztatom ezzel a zenekar tagjait, és akkor van egy úgynevezett dalszövegbankunk a zongoristánkkal, Pirisi Lacival, és akkor ide szoktuk gyűjteni az ötleteket, vagy az ilyen furcsa mondatokat, vagy az fura szó összetételeket, amik valahogy így megfognak minket, és akkor egyszer csak összegyűlik annyi ötlet, hogy akkor összedugjuk a fejünket ketten, vagy akár hárman Nova bácsival, és akkor mindenki agyal, meg egy kicsit úgy visszavonul a saját kis világába, és aztán előjön valamivel.
1: Az van, és ilyen képekből indulok ki, amik a fejemben vannak, hogyha arra gondolok, hogy Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar, hogy nekem minden egyes előadáson az a kép él a fejemben, hogy ettől az együttestől én egy felhőtlen egy órát, másfél órát fogok kapni, ahol boldogság van, tánc van, mindenki nem tudom, a szivárványt látja, meg a napsütést látja, és nincsenek benne ilyen, nem tudom, szakítós vagy fájdalmas gondolatok, de mint ahogy említetted, a saját élethelyzeteidből merített a gondolatokat. Nyilván neked is vannak olyanok, hogy egy kicsit nem tudom, szomorúban érzed magad, és abból is születhetnek ám jó dalok. Ez is beleférhet a Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar?
2: Szerintem igen, mert hogy én soha nem voltam ez az érfelmetszős alkat, azt hiszem, és én nem is nagyon szeretek, hogyha koncert, tehát hogyha én megyek, és én szeretnék begyűjteni valamilyen koncertélményt, akkor valószínűleg én sem olyan koncertre megyek, ahol utána fölvagdalom az ereimet, hanem én is szeretek valamilyen olyan plusz látásmódot kapni, még a saját arcom mellé, amivel úgy megyek haza, hogy fú, wow, ez tök jó, most másképp látom a világot. Szóval én azt hiszem, hogy minden fura helyzethez, vagy akár szomorú pillanathoz is tudunk úgy hozzányúlni, hogy talán ne az legyen az élmény, hogy akkor most itt kollektíven fölvágjuk az ereinket egy koncert után.
1: Az ihlet honnan jön egyébként? Említetted, hogy figyeled saját magad. Uh-huh. Ez úgy, hogy akkor veled mi történik, nem tudom, szűkebb körben, családi körben, baráti körben, vagy mint ahogy említetted, elmész egy koncertre, vagy direkt azért mész fel egy koncertre, egy színházba, egy filmre kirándulni, hogy uh-huh. akkor ott történjen veled valami, és akkor abból jönnek majd.
2: Mindenképpen mindenhonnan gyűjtöm az inspirációt, de hát nem kell messzire menni, tehát hogy nekem elég a kertbe kimenni, kertészkedni, és ott is mindig történik velem valami olyan, amiről azt gondolja az ember, hogy úristen, ez megint csak velem történhetett meg, és akkor nem tudom, leírok pár gondolatot róla, vagy például volt olyan, hogy például van egy dalunk, a Troll nem volt című dal, ami az elmúlt, nem is tudom, egy nehány évben született, és az egy olyan online térben történő élményvilág, vagy tapasztalatgyűjtés volt, hogy tulajdonképpen abból született egy dal, hogy mennyire félrevezető tud lenni ez az egész online tér, meg akár az online ismerkedés, amiben nagyon-nagyon sokan belecsúszunk. Úgyhogy végül is mindenhonnan lehet gyűjteni szerintem az inspirációt, és akkor én ezeket mindig így bele, vagy így rázúdítom a zenekari tagokra, és akkor ők meg azt mondják, hogy na, ezzel érdemes valamit kezdeni, ezt beletehetjük ebbe, ezt összeszőhetjük ezzel, tehát hogy ők segítenek rendszerezni egy kicsit, és akkor együtt kezdünk el gondolkodni a szövegeken, meg a dallamvilágokon.
1: Hogyha összegzem mindazt, amit mondtál az imént, meg összekeverem azzal, amit még az adás előtt beszéltünk, akkor a következő dal címe az majd az lesz, a Maroot Vacation of a Kultúrzenekar kapcsán, hogy tüske a bőr alatt.
2: Hát akár simán.
1: Említetted, hogy kertészkedtél.
2: Igen, kertészkedtem, és most éppen az történt, mert mit 3 hete éppen a szúnyogháló fúródott bele, vagy szúnyoghálóból kiálló fém a kezembe, akkor azért kaptam tetanuszt, előtte daráscsípet meg, és még sose voltam allergiás a daráscsípésre, de most kiderült, hogy valami van, és akkor most pedig kimentem gyomlálni, tehát más ugye napi szinten szokott ilyet több óra hosszán át csinálni. Én egyszer kimentem, és kb. Az első pillanatban valami belefúródott a bokámba, úgyhogy most ezzel szenvedek egy kicsit.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Maroot Viki, énekesnő, előadó művész. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Marót Viki énekesnő előadó művészül velem szemben a stúdióban, itt az A38-on, de jó, hogy jöttél, köszöntelek újfent itt nálunk, hello.
2: Köszönöm, hogy jöhettem, sziasztok.
1: És akkor úgy kötöm át gyorsan az eddigi topikjainkból a következő témát, hogy ha az ember kimegy a kertbe gyomlálni, nem mesztelenül tegye, mert megszúrhatja egy tüske. Nyilván a mesztelen bokával, és igen. Akkor az egyik legújabb dalotok, ez talán egy tavalyi történet, az a mesztelen, amiben már neked is vannak elég erőteljes, nem csak mondataid, hanem teljes szövegrészeid.
2: Igen, igen, igen, és nagyon, nagyon a szívem csücske az a dal egyébként, tehát nem csak a szövege, hanem a dallama is, és ez egy tök jó tendencia szerintem így az elmúlt években, hogy annyira szövegcentrikus lett az összes láger, és a dalok úgy általában szerintem, lehet, hogy nem tudom, te mit mondasz szakmai szemmel, de nekem abszolút ez a megélésem, és én ennek nagyon örülök, hogy nem ilyen bagatell dolgokról kell.
1: Van, akinek az jön be.
2: De van, akinek az jön be egyébként, attól függ, hogy milyen lélekállapotban vagyunk éppen. Én most éppen azt a periódusomat élem, amikor tök jó érzés valamit mondani, vagy valamit így megfogalmazni, ami bennem van. És akkor mindig egyébként így a koncerteken úgy szoktam ezt a dalt felkonferálni, hogy 2003-ban alakult a zenekar, és most már 23 évesek vagyunk, és amikor az ember nagykorúvá csöperedik, vagy ifjúvá érik, akkor néha kell, és néha illik is tükörbe nézni, és hogy ennek apropójából született meg a Mesztelen című dal, ami egy visszatekintés is akár, és egy önreflexió is akár, vagy egy önvallomás. Úgyhogy ennek apropójából született meg a Mesztelen.
1: És mi a helyzet most az együttes házatáján? Új dalok születnek, vagy most, hogy megkezdődött a nyár? Köszönjük szépen, a műhely munka abban marad, mert hogy koncert hátán, és nincs rá idő.
2: De mindenféleképpen dolgozunk folyamatosan, meg van most még így pár olyan dal a zongoristánk fiókjában, ami nekem nagyon tetszik, és én nagyon pusholom, hogy akkor ezekből legyen valami, meg a szöveg is olyan, hogy nekem nagyon bejön. Úgyhogy remélem, hogy ezekkel tudunk azért a nyáron a koncertek mellett foglalkozni. Úgyhogy dolgozunk serényen.
1: És a másik része a mondatnak, vagy a kérdésnek, amit föltettem, az meg a koncertekre vonatkozott. És azt már említettem valamikor egy jó 20 perccel ezelőtt, hogy ti az elmúlt 23 évben folyamatosan koncerteztetek, valami mindig ott voltak. És a nyáron is így lesz ez egyébként. Legutóbb kis szülővárosomban, Debrecenben voltatok.
2: Igen, igen, igen. Nagyon, mostanában nagyon gyakran járunk arra a környékre, úgyhogy, úgyhogy nagyon megszerettük.
1: Mi vár még rátok? Mi az, ami előttetek van a nyáron?
2: Most így a nyár folyamán a Balaton környékén, vagy hát célba vettük a Balaton környékét is, és nagy örömmel teszünk eleget a Balaton környéki fellépéseknek. Például augusztus 1-én Csopakon egy nagyon különleges koncertünk lesz, mert hogy hát egyébként mi az őszi időszakban, őszi-téli időszakban az Orfeumban szoktunk klubot szervezni, és ezt nagyon-nagyon szeretjük, mert nagyon exkluzív, és egészen másképp lehet kapcsolódni a közönséggel, mint egy ilyen szabadtéri nyári koncert. Ott sokkal közelebb vagyunk egymáshoz, így az Orfeumban, és most a nyári időszakban az Orfeum újabban Csopakra települ, és ott egy nagyon különleges vízi színpad lesz az Orfeumnak a balatoni helyszíne, ahol mi is kaptunk helyet, és augusztus 1-én ott nagyon különleges koncertet adunk majd.
1: Nekem a Balaton.
2: Ez így van. ez a ez a címe.
1: Nyilván ez is benne lesz, meg az összes dal az elmúlt 23 évből, igen, amit egyébként, hogyha kihagytuk, akkor a közönség a Salátát és a Paradicsomot előveszi a táskájából.
2: Simán. Egyébként volt olyan, hogy ezt a dalt kétszer kellett eljátszani, úgyhogy...
1: Ez egy későbbi kérdés lett volna, az utolsók egyike, de hogyha említed, akkor foglalkozunk ezzel kicsit, hogy azért az elmúlt 23 évben születtek olyan dalok a Marótvik és a Nova Kultúrzenekar házatáján, amelyek kihagyhatatlanok a különböző koncertekről, amik az adott éveket, vagy nem tudom, két éveket, azt meghatározták az életetekben.
2: Igen, ez így van. Például ilyen a Tranzisztorkor hajnalán, azt nem lehet kihagyni. Meghalok, hogyha rám nézel. Nekem a Balaton a Riviera, vagy a Csokoládé. Most az egyik kedvencem, amit már évek óta annyira szerettem volna, és hogy csak hogy végül is azt is elmondhassam, hogy nem csak új dalok születnek mostanság a Marótvik és a Nova Kultúrzenekar életében, hanem ugyanúgy néha vissza-vissza nyúlunk egy-egy 50-es, 60-as, 70-es évek táncdalához. Például van egy dal, aminek az a címe, hogy Nem kell senkit visszahívni, és ez már nagyon-nagyon régóta a vágyam volt, hogy ezt valahogy megpróbáljuk így beépíteni a műsor tervezetünkbe, úgyhogy szerintem ez rohadtul aktuális is ez a téma, és nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy nem tudom, esetleg ajánlom a hallgatók figyelmébe.
1: Mi az, hogy nem kell senkit visszahívni telefonon, hogyha esetleg hívott, vagy nem tudom, és akkor ne hívjam vissza, vagy hogyha kiment az ajtón, akkor nem kell visszahívni.
2: Úgy, igen, de egyébként szerintem nagyon sokféleképpen lehet érteni, és végül is van, aki azt vallja, hogyha már telefonhívásokról beszélünk, hogy nem kell senkit visszahívni, mert aki nagyon akar valamit, az majd megpróbálja még egyszer.
1: Vagy visszajön az ajtón, amin kiment, hogyha nyitva adjuk neki.
2: Hát igen.
1: Jó, utolsó kérdések egyike a végére, Viki. A zenén kívül, meg a koncerteken kívül, meg a gyomláláson kívül, meg az akármi, van még más az életedben? Vagy csak a zene?
2: Van, hát van a lakberendezés, ugye, amit a Covid időszakban tavaly házfelújításba kezdtem, és hogyha másképp nem is a saját házam átalakítás, akkor bizony nagyon nagy hasznát vettem ennek a tudásnak, és a másik meg az, hogy most nem tudom, mindenféléket tanulok éppen, ami érdekel, most például a kínai asztrológia érdekelt nagyon, és akkor most belevágtam egy ilyen
1: jósdát nyit?
2: Nem, ez nem jósda, az asztrológia ez nem jóslás.
1: Utolsó utáni kérdés most már a végére, szóval nem érdek, koncert lesz a nyáron, mentek például Csopakra, és ott majd augusztus 1-én lesz koncertetek, nekem, igen, a Balaton, és akkor daluk is születnek, talán még foglalkoztok is vele a nyáron. A színpadi outfit az mindig hozzád kapcsolódik, te vagy, aki kitalálja?
2: Igen. Igen, de azért szoktam kérni a lányok segítségét, meg a Nova bácsi felesége szokott még hozzátenni, vagy elvenni ahhoz és abból, amiket kitalálok, mert én nem tudom, hogy ez hogy van, de akár merre megyünk, hiába kérjük, hogy egész alakos tükröt szeretnénk az öltözőbe, egyszerűen nincs egész alakos tükör, úgyhogy én sose látom egészben magam, és akkor mindig kell kérnem a kívülálló szemeket.
1: Viki, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
2: Köszönöm, hogy jöttem.
1: Kellemes további szép
2: nektek is, neked is.

0: meghatározó film élményei lesz itt, képzeld el, Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan is még sorolhatnánk, úgyhogy egy nagyon-nagyon érdekes olvasmány ez, tehát Lichter Péter.
1: Köszönjük, Laci.
0: Köszönjük.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startul a Tüzesen süt le, ma este fókuszban a Racka Maraton, ami június végén lesz a Kobuci kertben. Erről beszélgetek Ferenci Gyurival, az első pesti rackák frontemberével. Tarts velünk!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Racka Maratonról beszélgetek Ferenci Gyurival, az első pesti rackák frontemberével. Köszöntelek, Gyuri, ismét a stúdióban.
1: Sziasztok, én is mindenkit szeretettel köszöntök.
0: Mondjuk el, hogy a koncert június végén lesz majd a Kobuci kertben, viszont régen jártál nálunk, Gyuri. Hát itt mikrofonon kívül meséltél workshopokról, alkotásról, fiatalokról. Hogy vagytok mostanság?
1: Köszönjük szépen, csodálatosan. Már nyálasba hajlóan jól vagyunk, mert egyszerűen nem tudok mit mondani. Még mostanra érik be 20 év munka, plusz ugye, amit mondtál, a workshopok, fölépült körénk egy nagyon komoly fiatalokból álló mag, most már az elmúlt 5 évben, és most már ott tartunk velük, hogy stúdiózgatunk is, meg minden csodálatos muzsikál. Az egész télen, ősszel, télen és tavasszal ezzel foglalkoztunk, hogy egy Kiscsősz nevű településen, egy táncházban 2-3 napokat muzsikáltunk végig, meg koncerteztünk, most meg egyszerűen átcsúsztunk a szezonba, amit a Tabánba kezdtünk, tehát ez annyira brutális, hogy már szinte lelkiismeret furdalásom van. Köszönöm a jó Istennek, hát ez olyan, mint a 90-es évek eleje. Tehát én tök jó az egész, ilyen hippi múzeum.
0: És hát most folytatjátok június végén Óbuda egyik kultikus, vagy ha nem a legkultikusabb helyén, a Kobuci kertben léptek majd fel. Ez lesz a Racka Maraton. Mesélj egy kicsit az eseményről nekünk.
1: A zenekar környékén egy csomó érdekes dolog van, nem csak a Racka, mert ugye a Racka a főzenekar, és mindenkinek egy kicsit mást is kell csinálni, különben ebbe beleőrülne, az biztos, belebolondulna, az egy olyan ketyegés van, hogy az 20 évig csinálod, és akkor mozdonnyá változol, tudod, és éjszaka pöföksz, meg mit úgyhogy mindenkinek kell mást is csinálni, plusz van olyan szelet is a muzsikájában, amit úgy értelmszerűen a bandában nem tud megcsinálni. És ilyen például az Apáti Ádám nevű barátom, akinek van egy csomó mindene. Tehát az ő édesapja volt Apáti Miklós József Attila díjas költő, és az ő verseiből például írt egy műsort a Heitzinger Mikával, és csinált rá egy kiváló zenekart. Ez ilyen project banda, ami akkor tud működni, amikor a főzenekar nem megy. Uh-huh. Viszont most igyekeztünk összerántani, mert alapból nagyon támogatjuk mindenkinek az ilyen törekvéseit, mert én is ezt kapom a bandától a Budapest Bárral kapcsolatban. Hát én is mehetek a romákkal muzsikálni, mert én meg anélkül halnék meg, de a banda nagyon érzi ezt rajtam, és ezért nagyon sok mindent meg is tanult úgy muzsikálni, mint a romák. Ez az egyik része, hogy én ezt megkapjam, másrészt meg engednek menni a bárra. És ugye nekik is vannak ilyen dolgaik, az egyik ez az Apáti Miklós verseire írott műsorra az Ádámnak, a Mikával, akkor van a Louisiana Double, az meg egy ilyen Appalach hegység környéki csetamásos tudsz, de saját dalokkal.
0: Epelecsi Csetamás.
1: Hát Epelecsi Csetamás, Moszkvics Ruszkulcsos.
0: Lexus, igen.
1: Igen. És ez olyan, mint, nem tudom, tudjátok-e, hogy Szomjas György, a csodálatos filmrendező, aki pár évvel ezelőtt elhunyt, Halmos Bélával ők forgattak az Epelecsi hegységbe, mert ott is van magyar vonatkozás. Ez egy körülbelül olyasmi zene, magyar szövegekkel, egy csomó verssel szintén, tök más, mint a Racka, és valahol mégis ugyanaz a család. Ugyanakkor még az Ádámnak a felesége, a Halász Rita, ő egy kiváló író, most ilyen bestsellereket ír, mert a harmadik könyve jelenik meg most, és nagyon-nagyon jól ír a Rita, és ő is tele van művészettel, és nekik is van egy műsoruk, meg plusz a kicsi lányomnak is most már van bandája, mert ugye ő a Rackába kezdte, 9 évet muzsikált a Rackába.
0: Ez a Bora projekt?
1: Igen, ez a Bora projekt. Igen. Aminek itt volt a lemezbemutatója nálatok egy pár hónappal ezelőtt. Na, azóta ez a banda, az olyan jól sikerült az a felvétel, hogy abból alakult egy zenekar.
0: Óriási.
1: Igen, és már én voltam Harasztiba a Vagabond Korzón a koncertjükön, megnéztem, és ez tényleg egy zenekar. Tök jó.
0: Zseniális.
1: Úgyhogy ők is jönnek oda. Ezt úgy kell elképzelni, hogy semmilyen csillivili show business, önfényező, ön- és közfényező szakkör nem várható, hanem csinálunk még egy plusz pici színpadot, egy kisebbet, egy nagyon hangulatosat, és a produkciók nagy része azon fog megszólalni már délutántól kezdve, hogy egy nagyon emberi, nagyon barátságos környezet teremtünk ehhez, és a boráikat fölraktam a nagy színpadra, hadd küszködjenek. Meg nagyon stenkes, nagyon tudnak, azok a fiatalok nagyon tudnak muzsikálni, akivel a Borsó játszik, és az szerintem abban sok van abban a zenekarban, úgyhogy hadd szokják a nagy színpadot.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Racka Maratonról beszélgetek Ferenci Gyurival, az első pesti rackák frontemberével. A koncert június végén lesz a Kobuci kertben.
1: Vannak új nóták, megint most arra állt össze, tavaly az egyik fele került a műsorba az új daloknak, idén meg a másik fele, mert ugye, ahogy mondtam, Tabánba kezdtünk, és igen, a Tamára írtunk speciálisan nótát Török Ádám szellemiségének emlék, és a Tabánnak emléket állítva, a mini együttes szellemiségében megírtuk a Gyáva zenék kora című vidám dalunkat. És szóval lesz, mindegy, nagyon érdekes lesz. Nagyon várom.
0: Igen, mondjuk el, hogy ugye te is mondtad a Louisiana Double-t, Bora projekt, az a lányod zenekara, és még Boldog Rezignáció.
1: Boldog Rezignáció, igen, és a Betonba hímezve.
0: Így van. Igen. És mondjuk el, hogy ez az egész a 8. Óbudai Világzenei Hét részeként lesz majd, ez az egész Racka Maraton, viszont adódik a kérdés, hogy te, mint világot bejárt és jól ismerő ember, mesélj egy kicsit a világzenével kapcsolatos viszonyodról. Hova sorolod ebbe a magyar népzenét, és hogy állsz te ezzel az egésszel?
1: A világzene egy nagyon szerencsés kifejezés, mert ugye a világzenéje. Uh-huh. És ez kitágította a határokat. Tehát volt itt egy olyan kényszer, ami nem kényszernek indult, hanem ugye a 60-as években az angol száz zene akkora forradalmat csinált, hogy mindenki azt a zenét akarta játszani, Kelet-Európában is. És ráadásul nekünk magyaroknak meg az a rhythm and blues, ami akkor forradalmat csinált, az nagyon-nagyon jól állt. Uh-huh. És akkor ugye a komcsi rendszerben az a forradalom egyik fajtája volt, hogy angolul muzsikáltál. Abszolút. Mert még tanulni sem nagyon lehetett angolul, és ugye nem orosz csasztuskákat kezdtél el muzsikálni, hanem Creamet meg Hendrixet. És nem volt ingyen annak a generációnak, rendkívüli módon tiszteljük őket, ezért is mentünk a Tabánba, pontosan a Tabánnak szóló dallal. Ők ezt a forradalmat, ezt végigcsinálták, ráadásul a következő generációt, meg úgy minket, meg úgy megtanítottak muzsikálni, meg zenekarozni, hogy ezért most kutya kötelességünk visszaadni. Én nekem az a nagyon nagy mázlim, hogy engem mindig minden érdekelt. A gyerekkoromtól kezdve, én klasszikus zenét tanultam, hegedültem, romákkal muzsikálok gyerekkorom óta. A csárdás mint fogalom megvolt, és amikor a 80-as évek vége fele először letaláltam táncházba teljesen véletlenül, akkor engem melberúgott ez az ereje és a tisztasága a saját kultúrámnak. Mert előtte én nem találkoztam vele. És nem váltam népzene sznobbá, de én azóta is folyamatosan tanulom. A világzenével az a nagyon nagy veszély, hogy akkor a flash-t okoz az elején a rock'n'roll zenészeknek, hogy azonnal elkezdik használni, és megállnak azon a szinten, és nem lépnek beljebb, már pedig ezt tanulni kell. Hú, játszunk népzenét, tudod, most levezetem gyorsan a rock'n'roll zenészek szemszögéből a népi fúziót. Hú, játszunk népzenét. Jó, de miért? Hát keressünk egy népzenészt, és kérdezzük meg. Szia, te népzenész vagy? Igen, én népzenész vagyok. Figyelj, népzenét akarunk játszani. Jó, de miért? Hogy miért? Hát, figyelj, itt az van, hogy ugye itt ez egy nagyon nagy ország volt régen, és hogy itt vannak ilyen tájegységek. És hogy minden tájegységen belül máshogy muzsikálják például mondjuk ugyanazt a dallamot. És akkor hát nem tudom, mondjál valamit, és akkor turistáknak kalotaszegi rögtön tudod. Hát figyelj, hallgassatok kalotaszegi névzenét, nézzétek meg. Hát az egy nagyon jó, mert galgamenti olyan muzsika, így közel van a nagyváros, körülbelül úgy muzsikálnak, mint a városba, de technikailag tökéletes, tiszta, tehát ezért, na, hallgassatok ilyen zenéket. Jó, de kit? Hát figyelj, minden faluban két prímás volt, és két különböző zenekar. Tehát például Cibakházán apáméknak két különböző zenekar volt, pedig az egy pici falu volt, és két banda. Egyik ment a felvégre, másik ment az alvégre muzsikálni. Olyan. És tényleg nagyon durva, és az emberek elvesznek az információ özönben, és feladják. És akkor belép a használat, hogy mit ismerünk. Tehát én most nemrégében hallottam például kiváló előadót ilyen dolgot csinálni, és az első muzsikás lemezről válogatott, mert csak azt ismeri. Uh-huh. Tehát az első muzsikás lemez zseniális, Halmos Bilának az első lemezei. Tehát nem is tudnám felsorolni. Azért, mert én rá vagyok kattanva, és viszonylag egy rock'n'roll zenészhez képest nagyon jó ismerem a saját népi kultúránkat. De a használat az egy nagyon veszélyes szó, mert akkor nem tanulod meg, csak használod valamire. Aha. Tudod?
0: Igen.
1: Az igazi fúzió szerintem az is a világzenének, és ez a titka, az a megismered, rabulejt, és nekiállsz megtanulni, és akkor egy-két év múlva meg kezdenek maguktól kijönni a dolgok, és azok már tisztábbak. Mert azokat már nem direkt kevered össze a zenei stílusokat, hanem benned keveredik össze, és az jön ki. És én ezt tartom fontosnak. Ha ilyet hallok, akkor halleluja. Tényleg azt imádom.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában még pár percre fókuszban a Racka Maraton. Erről beszélgetek Ferenci Gyurival, az első pesti rackák frontemberével. A koncert június végén lesz a Kobuci kertben. Csak pár mondatban, a rackára milyen zenei hatások jellemzőek?
1: Hát egy ilyen hurikán. Minden.
2: Cunami?
1: Persze, hát vagyunk benne 8-an. Most, de 6 muzsikus. 6 muzsikus, most már a lányomat is beleszámolva, tök más, mindenkire tök más zenék hatottak. Te az vagy, ami az általad szeretett zenék. Te az általad szeretett zenék összessége vagy. Te a saját életed eszenciája vagy, ha hangszert veszel a kezedbe. És akkor gondolj bele, hogy ebből van 6. És mindenki egyet ér. Tehát
2: világos.
1: Én minden stílus szeretek, egyet nem szeretem, a technót nem szeretem, ezt őszintén megmondom, nem szeretem a technót, de az is jó. Az is jó, csak nekem nem jön be. De, viszont ezen kívül gyakorlatilag mindent szeretek. Tehát a heavy metaltól a klasszikus zene, én minden zenét szeretek, és minden hatással van rám. És vannak az élethelyzetek, és az élethelyzetek ennek az eszenciának bizonyos színeit hozzák ki. Az egy dal, az egy új dal.
0: Na hát, ez lesz tehát
1: a... Nem tudom, mennyire érthető vagy UFO, bocsáss meg, ne haragudjatok. Remélem, hogy nem.
0: Te is a hurikán, az teljesen jó hasonlat volt, és a többi tagok. Na ez lesz tehát a Racka Maraton június végén. Akit érdekelnek a fúziós megoldások, a világzene, a népzene, az látogasson el. Viszont Gyuri, szokásos kérdés, mikkel, hogyan készültök még az évre, hol láthatunk, hallhatunk titeket, ha ezen túl tekintünk?
1: Figyelj, semmi extra.
0: Köszi.
1: Megyünk muzsikálni, ahova hívnak. Nekem nagyon jó megfelel így. Nem akarok, figyelj, van egy, ez a mostani, bocsánat, tudom, hogy egy kis csapongon beszélek, de ez a mostani éjszakában nincsen jó deal a zenészeknek. Tehát az, kikérem magamnak, hogy egy helyen fizetni kell a színpadért, egy zenekarnak nem pedig gázsit kap, minden kockázatot a zenész vállal. Hát a zenészeknek ezt nem lenne szabad tűrniük. Ez a mi időnkben teljesen máshogy volt. Nem mondom, hogy jó volt, mert akkor is zsivány volt mindenki. De azért elmentél egy helyre és kaptál gázsit. Uh-huh. És mondjuk, hogyha nem jött be senki a nevedre, akkor voltak problémák, és nem kaptad meg mondjuk. De ha mondjuk teltházat csináltál egy 200-300 fős helyen, akkor azért megkaptad a gázsit, amiben megállapodtál. Tehát most ez már nyomokban nincs. Uh-huh. Ez kikérem magamnak, hogy a pesti éjszakában egy zenekarnak kell fizetni egy helyért. Tehát miről beszélgetünk? Inkább halljak meg, mint hogy egy bulit játszok így. Nem vagyok hajlandó bevételes koncerteket játszani, mert az csak annak jó. Az a büfésnek jó, meg a műfáznak, meg a kocsmának. A zenésznek nem jó. Tehát nem kötünk rossz üzletet. Így van, a szezon végéig majdnem 60 koncertünk.
0: Azt a mindenit.
1: Ja, köszönöm szépen. Úgyhogy pesti éjszaka, üljön le egyes, csumi.
0: Ez a tökéletes végszó, Gyuri. További sok sikert mind a 60 koncerthez, és ja, remélem, hogy még találkozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Imádok mindenkit. Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt egy órában az első pesti rackák Kobuci kertes koncertjéről beszélgettem a frontemberrel, Ferenci Gyurival. Ez lesz a Racka Maraton. A programhoz kapcsolódó infókat pedig online megtalálod. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben ezek után már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában az első Pesti Rackák Kobuci Kertes koncertjéről beszélgettem a frontemberrel, Ferenci Gyurival. Ez lesz a Racka Maraton, a programhoz kapcsolódó egyéb infókat pedig online megtalálod. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Tüzesen süt le itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakti Dezzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a borok világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Déli Part egyik meghatározó borásza, ifjabb Androsics Ferenc. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy itt vagyok újra.
1: És akkor csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy itt a tavasz közeledik, a nyár megérkezik nem sokára, vagy talán már meg is érkezett a fröccs szezon, úgyhogy újra, így a sok-sok hűvös, hideg hónap után és a Cabernet Sauvignon után most akkor a könnyedebb borok, fogalmazzunk úgy, hogy fókuszba kerülnek.
2: Igen, ilyenkor azért mindenki porrába ezek a stílusú borok kerülnek, és nyáron a Balaton környékén nagyon-nagyon szívesen fogyasztják a vendégek ezt a stílust, úgyhogy ennek az megélénkülésére számolunk, és hát készültünk is föl, és nagyon szép ilyen jellegű borokat készítettünk.
1: Beszélünk nem sokára mindenféle díjakról, amiket a közelmúltban megszereztetek ott a Déli Parton, hogy mi az a kis jel, amit rá lehet majd ragasztani, vagy ráragasztanak a különböző üvegekre, és egészen Berliné kellett menni érte. Na de, volt egy ilyen fölvetésem, hogy megérkezett a tavasz, jön a nyár, és akkor a testesebb, nehezebb vörösökről most ráfordulnak az emberek, ugye a könnyedebb rozékra, meg a fehérborokra. Tényleg van egy ilyen trend, hogy akkor amikor hűvösebb van, tél van, akkor a nehezebb vörös borok, és aztán utána pedig jönnek majd nyáron a könnyedebb borok.
2: Igen, ez a nagy átlagban azért az a jellemző, hogy a nyár a könnyedebb boroké, a tavasz, ősz az inkább lehet a fehér boroké, de a kicsit testesebb fehér boroké, illetve a vörös boroké, és akkor van egy olyan kis sárva időszak, amit azért hosszú évek tapasztalata alapján a borászok megállapítottak, hogy január-február ott azért kevésbé borozgatnak az emberek, de mivel is kisüt a nap, akkor már abszolút mindenki ebbe az irányba nyúl, és hát nagyon szeretik ebbe az időszakban már ezeket a fröccsnek való borokat, könnyebb borokat, úgyhogy ez biztos, hogy így van.
1: Hogyha kicsit felülről nézünk az elmúlt 3-4 évtizedre, azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy trendé vált egyébként a kulturált borfogyasztás, hogy odafigyelnek az emberek arra, mint amiről az imént beszéltünk, hogy évszaknak megfelelő, nem tudom, keverékben fogyasszuk, ne ígyunk túl sokat belőle, a megfelelő ételborpárosítást használjuk, szóval hogy ez ilyen divat lett.
2: Igen, és azt látom, hogy egyre jobban, ha egy évtizedekben beszélünk, egyre jobban inkább az, hogy kóstolni szeretnek az emberek. Tehát régebben még azért volt borfogyasztás, nagyobb mértékben is. Ezt most a régebben értem azt, hogy 30 évvel ezelőtt mondjuk egy gyárkapunk kilépve a szembe lévő kocsmába, ki voltak töltve a kis fröccsök, és gyakorlatilag csak a pénzt kellett behajítani a pult mögé, mert már előre ki volt töltve. Na, ilyen már nincs. Tehát ez már nem működik. Egyrészt a társadalom is teljesen másmilyen irányba indult, de nagyon kísérletezőek lettek az emberek. Azt látom, hogyha borkostolóra jönnek kisebb csapatok, akik borkedvelők, azok éppen előtte egy másik pincénél voltak, vagy egy másik borvidéket jártak, és járnak egyik pincéről a másikra, és kipróbálják, hogy milyen borokat készítenek ott a borászok. Ami egyébként nagy élmény, meg én is használom ugyanezt, és tényleg sok irányba, külföldre is járunk több ilyen borkóstoló túrára, és ott nagyon szeretjük megkóstolni a borokat. De ugye ez azt is jelenti, hogy egy adott pincétől adott esetben kisebb az a egyfőre jutó fogyasztás. Aha. Tehát, hogy ők megvesz egy pár üveggel, és akkor utána gyakorlatilag egy másik pincénél veszi, és kóstolnak. Tehát, hogy ez jobban trendivé vált szerintem.
1: Ami néha egyébként sokkal becsapós, mint hogyha az ember egy üveg borból inna, nem tudom, három pohárkával, háromszor egy decit, mert hogyha mindenből is iszol egy-két kortyot, akkor lehet, hogy sokkal, mondjuk, hogy többet ártasz magadnak alkoholszint szempontjából, mint hogyha ugyanazt innád, nem?
2: Én azt látom azért a borkóstolókon, ha el is jutunk egy 6-8-as kóstolósorig, nem nagyon rúgnak be az embereket től, tehát hogy azért ez a, mi nagyon picivel adagot is töltünk, tényleg az, hogy meg tudják tapasztalni, és akkor meg diskuráljuk tulajdonképpen annak a bornak a tulajdonságait, és akkor ezt próbálom kielemezni közösen a borkóstolókkal, és ezt nagyon szerették és élvezik is a borkóstolók általában.
1: Hogyha valaki elmegy borkóstolni, akkor nyilván úgy kóstolja a bort, mint műkedvelő, oda megy például hozzátok a birtokra, akkor kitöltötök neki egy, nem tudom, kortnyit, azt ő megissza, és aztán le is nyeli. Hogyha szakmai borkóstolás van, akkor viszont az van, hogy akkor beletartod a napba, egy kicsit utána szagolgatod, beleízlelsz, aztán utána átjár bejáratod a szádban, és kiköpöd. Nyilván nem ilyen borkóstolókat tartatok.
2: Hát általában nem, tehát ugye az első az, ami a borkedvelők azok meg is szokták inni, de még ebben a kóstolási mennyiséggel is gyakorlatilag azért egy-egy ilyen borkóstolót simán végig tudnak vinni úgy, hogy nem berúgva távoznak a borkóstolóba.
1: Mennyire keresik az emberek a minőséget, vagy inkább fogalmazok úgy, hogy mennyire előrelátóak, tudják azt, hogyha elmennek valahová, akkor ott körülbelül mit fognak kapni, és direkt azért mennek oda, mert pont azt szeretnék meginni, vagy csupán úgy vannak vele, hogy akkor menjünk el valahová borkóstolni, aztán majd meglátjuk, hogy
2: abszolút kultúráltak már a borfogyasztók, és tájékozottak, és előre felkészülve jönnek, és tájékozódnak például, amit az elején is említettél, a borversenyek eredményeiről, az adott borászatnak a kommunikáció és csatornáid figyelik, hogy milyen díjakat kaptak, és igenis szokták kérdezni, hogy akkor na, ebből a borból van, ezt meg tudják-e kóstolni, úgyhogy én azt látom, hogy tényleg aki erre érzékeny és figyelmes, azok tájékozódva jönnek a borkóstolókra.
1: Tényleges tudás van mögötte, vagy csak puffogtatnak mindenféle szavakat, amiket egyébként láttak, hallottak, olvastak valahol?
2: Mármint, hogy a borfogyasztók.
1: Ah, igen, a kóstolók.
2: Kóstolók.
1: Igen.
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok ügyes kóstoló van most már, és tényleg aki, tehát nem ebből hivatásszerűen foglalkozó borkóstolók jönnek, ők is tájékozottak azért a stílusjegyekben, az adott fajtának, a fajtánakhoz tartozó jegyek, vagy annak a stílusára. Általában én úgy szoktam tartani a borkóstolót egyébként, hogy elég sok szakmai információs anyaggal látom el a borkóstolót során a borfogyasztókat, és ők nagyon figyelmesen végighallgatják, és sokszor a végén megköszönik, hogy nem minden esetben kapják meg a borász kollégáktól, tehát hogy lehet, hogy én látszólag túl sokat, de hogy az mégis, amit be tudnak fogadni belőle, azt meg nagyon nagy szeretettel befogadják, és élvezik.
1: Azért volt a kérdés, mert hogy még egy 30-40-50 évvel ezelőtt csak annyi volt, hogy akkor ízlik, vagy nem ízlik, és akkor utána vagy elfogyott az az üveg, vagy nem fogyott el az az üveg, addig nem tudom, egy jó 20 évvel ezelőtt volt egy ilyen robbanásszerű forradalom, talán fogalmazok így, a borkóstolás meg a szomeliék megjelenésével, hogy akkor ebben most egy kis kérget érzek, ebben most egy kis málnát érzek, meg akkor jött a tannina műszó, amit mindenki elkezdett használni, és hogy egyébként szerintem most már azért kicsit jobban belásták magukat az emberek, hogyha ténylegesen mondjuk, hogy használják ezt a bizonyos jelvezeti cikket.
2: Abszolút, illetve azt is látom, hogy a borászoknál is ugyanez végigment. De én nekem gyerekkoromban készültek az első borok, tehát több mint 40 éve foglalkozunk ebben a dologgal. Egy időre abba hagytuk, és nem készítettünk, hogy a családi ház pincében készültek, még akkor ilyen régi fahordós verziókkal, de akkor másmilyen igénye volt a fogyasztóknak és a borászoknak is. Viszont nagyon sokat fejlődtek már a borászok is, és folyamatos fejlődés mellett nyilván ők is érzékenyebbek erre, külön stílusokat tudtak kialakítani, egy adott pincének felismerhető stílusai vannak, és hogyha ezre a fogyasztók is rájönnek, hogy az a stílus nekik tetszik, akkor onnantól kezdve megszeretik azoknak a borászoknak a termékeit, úgyhogy én azt gondolom, hogy érzékenyek a fogyasztók is, meg a borászok is erre.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc borász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig ifjabb Androsics Ferenc borász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy a te szervusz.
2: Köszönöm, én is üdvözlök mindenkit.
1: Na, forduljunk rá gyorsan a Balatonra, illetve a balatoni borokra. Jó, magad is onnan érkeztél, méghozzá a déli partról. Összöd, Lengyel-Tóti, és mi a harmadik terület?
2: Hát Szőlősgyörökben vannak területeink, Lengyel-Tótiban, illetve Balaton-Őszödön.
1: Azért kérdeztem, mert hogy elmerengtünk kicsit így felülről nézve erre a bizonyos iparágra, meg a borokra az elmúlt évtizedeken. Tehát, hogy ha visszagondolok arra, hogy 70-es, 80-as évek, akkor a Balaton déli partjáról annyi ugrott be az embernek a különböző reklámok, meg minden hatására, hogy BB. Azért az még kicsivel másabb volt. Az elmúlt évtizedekben, ahogy ti is kezdtétek 1980-ban, ugye azért elég sok jó borászat alakult, jó pincék lettek, és a déli part azért eléggé elkezdett fejlődni szőlő, illetve bor szempontjából.
2: Hát igen, ugye nagyon sok egyéni és kisebb vállalkozó elkezdte, akár ez a 40 évvel visszamenőleg a múltját, mint ahogy édesapám is elkezdte, és akkor nagyon sok olyan komoly borászat alakult ki, ami már ebben a múlttal rendelkezik. Ugye nekünk amellett, hogy szőlőt termesztettünk, nekünk azért az igazi profitábilis, illetve profi módon készített boroknak az ideje az 2021-től van, akkor épült fel a borászatunk, és akkor kezdtük el a palackos borok irányában készíteni a borainkat, és hát akkor is sokkal tudományosabban, sokkal profibb és szuper felszerelések mellett tudtuk ezeket készíteni, de az látszik, hogy azért a fejlődés az így ebben a 30-40 évben szőlészetben is nagyon komolyan kialakult ott a déli parton, de a borászatok is elég profi felszereléssel vannak most már, úgyhogy nagyon sok ügyes borász kollégánk van, nem csak a Balaton mellett, hanem ez országosan is, illetve a Balaton körül is.
1: Most maradjunk még a Balaton körül, és akkor azért hoztam be a déli partot, mert hogy állítólag, és persze javíts ki, ha tévedek, és nekem szívügyem a déli part egyébként, tehát hogy én nagyon szeretem a déli partot, de minthogyha lett volna egy ilyen. És akkor itt javíts ki, ha tévedek, hogy pár évvel ezelőtt, vagy nem tudom, másfél évtizeddel ezelőtt még az északi part borait, mint hogyha többre értékelték volna, mint a déli part borait. Ott nálatok egyébként, Somogyban például azért nagyon jó borok készülnek.
2: Hát igazából a terroárt érdemes boncolgatni ebben az esetben, tehát másmilyen terroár borok születnek, tehát egy badacsonyi, egy somlói, egy csopfüred, csopaki és egy délbaltoni, tehát stílusokat, amiről az előbb is beszéltem, vagy terroár, hogy a terroár nagyon sok mindenből tevődik össze, egy ilyen gyűjtő fogalom, és hogy a boroknak a stílusát lehet elválasztani, tehát ugye amikor említetted, hogy a szomeliék, most már azért sok fogyasztó is föl tudja ismerni bizonyos jegyek alapján, hogy mondjuk a Balaton körül melyik tájegységnél tartunk. Tehát mondjuk fölismer egy csopaki olasz rizlinget, vagy egy badacsonyi különbséget, tehát egy badacsonyi olasz rizlinget, hogy mi a kettő közt a különbség. De mondjuk egy dél-balatoni bornál, amikor nagyon-nagyon gyümölcsösek a boraink, mindegy, hogy milyen fajtánál, ezeket is nagyon jól föl lehet ismerni vakon kóstolva is, mert ezek a jegyek ott vannak a borban, és az egy lenyomata arról a tájegységről tulajdonképpen.
1: Hogyha már említjük az északi partot, meg a déli partot, illetve a különböző terroárokat, és akkor említetted az imént Badacsonyt, meg most beszéltünk arról, hogy akkor nem tudom, Somogyban akármelyik borvidéket említjük, ott nem tudom, valós Siófok után lefelé, és aztán majd befelé a Kishegy, stb. Hogy egyébként ti azért ott összedolgoztok, bármennyire is van közöttetek egy tó, meg pár kilométer távolság, mindenféle ilyen kis szervezeteket hoztatok létre.
2: Igen, például a Balatoni kör is, ami ugye körbe a Balaton körül egy olyan társulás, egyesület, amiben több borász és több étterem tulajdonosa vesz részt, és hát itt a minőségi vendéglátás volt a fókusz, és mindenképpen a minőségi borkészítés, és hát ennek 11 évvel ezelőtt volt egy megálmodója ebből a Balatoni körből és a Riesling generációból, elkészült az első közösségi márka, a Balaton bor, ami mindenképpen olasz rizlingből kell, hogy készüljön. Most egyet, nem tudom, hogy elmondhatom-e, de hoztam egyet ajándékba neked. Úgyhogy itt van az asztalon előttünk, és hát azt csodáljuk. Gyakorlatilag egy közös címkéről lehet ezt felismerni, tehát volt már erre szituációnk, hogy hát ő ismeri a mi borunkat, mert hát rendszeresen fogyasztja, és akkor kiderült, hogy az északi parti Balaton bor, aminek a címke dizájna ugyanaz, csak annyiban különbözik, hogy a mi márka visszajelzésünk rajt van középen, de a színvilág, a palacforma, a csavarzár, ezek mind ugyanazok rajta, és hát elvileg a bornak is nagyon-nagyon hasonlónak kell lennie, mert van egy közös kóstolásunk, ahol lekóstoljuk ezeket a borokat, és hogy egyfajta stílusban kell, hogy elkészüljön ez a bor, mert több mint 100 000 palac készül el évről évre ebből, tehát Magyarország egyik legerősebb közösségi márkája tulajdonképpen, és hát ezért nagyon büszkék is vagyunk erre, és évről évre készítjük, és hát nagyon komoly célokkal állunk neki minden évben, hogy akkor ebben hogyan tudunk fejlődni. Van kis fejlesztési csapatunk, ami folyamatosan törpösködik azon, hogy hogyan tudnánk ebből nagyobb mennyiséget eladni, és milyen marketingeszközök, sales eszközök kellenek ahhoz, hogy ez tényleg meg is valósuljon.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc, borász. Egy pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig ifjabb Androsics Ferenc borász ül velem szemben a stúdióban a déli partról. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Köszöntök én is mindenkit.
1: A Balatonról beszélgettünk, meg a Balaton borról beszélgettünk, meg a borfogyasztás, a kulturált borfogyasztás elmúlt évtizedeiről az elmúlt szűk fél órában. Még mielőtt visszatérünk a Balatonra, azelőtt ugorjunk el egy másik földrajzi helyre, ami szintén B betűvel kezdődik, viszont Németországban van. Említette már, így kezdtük a beszélgetést, hogy azért szoktunk találkozni a különböző boltokban olyan palackokkal, aminek a nyakán rajta van egy bizonyos jelzés. Jó magad is megmérettetted magad Berlinben.
2: Igen, most már évek óta járunk erre a borversenyre, egyrészt én is, mint borbíráló, másrészt meg a borainkat is versenyeztetjük, és évről évre nagyobb és sikeresebbek vagyunk a borainkkal, és a tavalyi, most hát az idei évben, ami úgy néz ki, hogy ez egy május, hogyan is, februártól februárig tartó időszakban, ilyenkor van két borverseny Berlinben, egy nyári és egy téli, és ezen a nyári és a téli borversenyen mi hoztuk el a legtöbb érmet csendes bor kategóriában. Ez azt jelenti, hogy nem az édes, hanem a fehér és a vörös bor kategóriában. Magyarországon ezt a Best Silent Wine Best Producer díjat kaptuk meg. Ez nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó kis marketing lehetőség, mert fölkerültünk egy olyan listára, ami a Berlin Wine Trophy-nál évről évre bővülő lista. A világ nagy bortermelő országain belül kapják meg ugyanezt a kategóriát a bortermelők. Mi Magyarországról ugye ezt megkaptuk ezt a díjat, és akkor ott sorakozunk Ausztria, Franciaország, Új-Zéland, Chile, Németország borai mögött, pontosan nem borai, a termelői mögött, akik ugyanezeket a díjakat kapták meg. A 2026-ban Magyarországról még kettő díjat osztottak ki, a legjobb biobor termelője az Dobosi Birtok volt, és kapták ezt meg, illetve a legsikeresebb bortermelő, ugye több nagy aranyot is hoztak el, ő pedig a Grand Tokaj volt. Aha. És ugye mi hárman ékeskedünk ezen a listán.
1: Mennyire fontos ez a verseny a borászok körében, vagy mennyire ismert ez a verseny?
2: Ez egy nagyon jó iránymutatás egyébként a fogyasztók felé, hogy akkor ezek a borok már egy olyan minősítés, szakmai minősítésen átestek, amiben úgy érzékelték abban az állapotában, abban a pillanatban, hogy ez egy kiváló bor, ugye ekkora egy aranyérmes éremmel kitüntetik ezen a versenyen, és hát ugye meg lehet vásárolni hozzá egy ilyen kis etikett címkét, és akkor ebben lehet jelezni a fogyasztók felé. Én szerintem ez egy nagyon fontos iránymutatás a fogyasztóknak, és tényleg én is azt tudom javasolni, hogy ha valaki ilyet lát, akkor azt nyugodtan vásárolja meg. Ugye ez külön, amit említettem, ezt a Best Producer díjat, ez pedig még egy olyan extra dolog, ami az adott országon belül is kiemeli a termelőt.
1: Egyszer csak rátaláltál a jelentkezésre az interneten, vagy jött az e-mail, hiszen korábban azért már vettél részt ilyen-olyan módon ezen a versenyen, és akkor jó, akkor ezt az évadot gyorsan beküldjük, csomagolás, posta, megérkezett, aztán lekóstoltak, és aztán majd hívtak, hogy akkor megkaptátok, vagy ott kellett lenni személyesen?
2: Hát igazából ezt egy programon keresztül látjuk, hogy milyen eredményt értünk el, tehát személyesen nem kellett átvenni, de maga az, hogy hogyan történik ennek a felhívása, kint Berlinben van egy nagykövetség, és akkor nagykövetségen dolgozó agrár attasé segíti egyébként Magyarországnak a úgymond az érvényesülését, és ő szedi össze ezeket a nevezéseket, tehát minden bortermelő kap külön e-mailt, értesítést róla, hogy itt van ez a verseny, és hát nevezzél, van egy kis kedvezményünk, amit el tudtak érni Magyarország részére is, tehát egy kevesebb díjjal tudunk Magyarországról érkező borokkal nevezni, de ez nagy segítség volt. Egyébként ugye nagyjából egy ilyen 500 bor vett részt az idejében, míg egyébként az országos borversenyen most 1000 bort bíráltak le, de azért egy nemzetközi borversenyre Berlinbe kiküldeni, ez egy nagyon nagy szám. Ez csak Magyarországról, de egyébként közel 6000 bor került megmérettetésre ezen a versenyen most, ami utoljára volt februárban. Úgyhogy ez egy nagyon nagy létszámú, tehát a világ egyik legnagyobb létszámú borversenye. Évente két alkalommal van, és itt ilyen 10-12 ezer bor van ezen a verseny keretében elbírálva.
1: Leültetek ott nálatok a borászatban, a borászokkal, családtagokkal, és akkor kitettétek magatok elé, nem tudom, most hasraütésben mondok valamit, 19 palack bort, és akkor utána mindenki mondott valamit, hogy szerintem azt küldjük, vagy azt a kettőt küldjük el.
2: Igen, ezt nagyrészt én döntöm el, de a kollégákkal azért beszélünk erről, meg azért lehet érezni, főleg az miatt is, mert azért van már tapasztalatom nemzetközi borbírálatban is, hogy mi az, aminek esélye van arra, hogy jó eredménnyel zárja el, és hát ezt a tapasztalatot azért évről évre gyakorlom, és ezt nagyobb tapasztalatot is szerzek, tehát így jobban érzem már azt, hogy mi az, ami nemzetközi szinten is meg tudja állni magá, vagy a helyét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, nagyon precíz ez a verseny, nagyon komoly logisztika van mögötte, úgyhogy nagyon nagy minőséget látok maga versenyszervezésébe is.
1: Gratulálok ehhez a bizonyos díjhoz, csak így tovább, menjetek majd a következőre is, ami lesz még ebben az évben, majd az év második felében, és hogyha már borversenyről beszélünk, akkor nem csak külföldön, itthon is vannak borversenyek, azokhoz is van némi között.
2: Igen, tehát most érkeztem pont az országos borversenyen, ahol két napig bíráltunk, itt 1000 bort kellett elbírálni közel 12 bíráló csapatnak, úgyhogy ez is egy komoly feladat volt, és hát ugye más, amikor Berlinbe bírálunk, meg más, amikor hazai borversenyünk részt, veszünk részt, tehát itt azért a kis hazánk különböző tájain lévő borokat próbáljuk elbírálni, nagyon érdekes látni úgy, és kóstolni úgy, hogy mondjuk az egyik pohárban mondjuk Mátrai olasz Riesling van, a következő például egy kunsági, vagy utána egy balatoni, ugye vakon kóstoljuk, és nem tudjuk, csak a végén látunk egy összesítőt, hogy melyik régióból érkezett ez a bor, és hát nagyon-nagyon sok olyan borstílus van, ami átfedi, tehát hogy nem feltétlenül a terroir mutatja, de vannak bizony olyan fajták, ahol meg a terroir megmutatja a különbséget.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc borász, dél-balatoni borász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Most hazamegy.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a balatoni borok világában kalandozunk, még mindig ifjabb Androsics Ferenc borász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Üdvözlök én is mindenkit.
1: A közelmúltban ugye a Berliner Wine Trophy-n voltatok, vagy legalábbis mérettetted meg egyik másik tételedet, meg is nyertétek azt a bizonyos címkét, és akkor azt rá fogjátok majd tenni a panaszkokra?
2: Igen, van lehetőségünk megrendelni egy nagyobb mennyiséget, ugye ezt, ezzel azt jelezzük, hogy nem az a bor, hanem maga a cég kapta meg ezt a kitüntetést. De egyrészt ez egyébként a kereskedőknek is nagy segítség marketing oldalról, az értékesítésben, meg hát különleges dolog, mert tényleg az országból egyébként nagyon sok aranyérmes és nagy aranyérmes bor született, viszont csak 3 termelő kapta meg ezt a kitüntető díjat.
1: Gratulálok még egyszer hozzá. Az imént már arról beszélgetünk, hogy nem csak külföldi borversenyek vannak az életedben, vagy a termékeitek, vagy a borok életében, a boraitok életében, hanem hogy magyar borversenyek is. A legutóbbin te csak mint zsűri vettél részt, a saját ételek nem voltak ott?
2: De ugyanazoknak még nem tudjuk az eredményét, illetve pont a tegnapi napon jött ki a Vinagóra borversenynek az eredménye is, és ott is kaptunk egy aranyérmet az egyik rajnai rizlingünkkel. Ott is sok nagyon jó borászat kapott különleges díjakat. Most ott azon még különleges kiemelkedő díjat nem tudtunk kapni, de hát az is nagyon elismerés volt számunkra, hogy az egyik rajnai rizlingünket, és volt egy ilyen tematika a Vinagóra borversenyen, hogy a rajnai rizlingeket próbálták összehasonlítani, és akkor abban aranyérmet tudtunk szerezni.
1: Külföldön mennyire ismertek egyébként a magyar borok? Például te onnan a dél-balatoni bolvidékről, Balaton összödről, Lengyel-Tótiból, stb. Merre tudsz indulni, ha egyáltalán?
2: Hát mi most egy olyan csatornán próbálunk értékesíteni, ami Kína lenne, és Kínában most már több éve, 3 éve dolgozunk ezen a projekten. Az idejében sikerült egy kereskedő céget alapítani Kínában, amin keresztül fogjuk tudni kivinni a borainkat és értékesíteni. Úgyhogy itt ennek az első lépését egy 3 hetet tettük meg tulajdonképpen ebben a cég alapítással, és akkor itt most utána jönnek az engedélyezései folyamatok a borokra, és utána az értékesítés. Felület. De ugye Kínában 1,4 milliárd ember él, egy ilyen kis egyszerű webshopos értékesítésben egy pár tízezer palackot biztos, hogy el fogunk tudni adni.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az elmúlt években trendé vált, így a tavasz közepétől egészen hát kora őszig vagy október végéig körbe tekerni a Balatont, hogyha kisebb baráti társaság, nem tudom, fölteszi a bringát a vonatra, leszállnak valahol Szabadidban vagy Siófokon, és elindulnak a déli parton, és Lengyel-Tótiig elmennek, vagy ott a környéken azt mondják, hogy akkor most pont eleget tekertünk, akkor olyan szokott lenni nálatok, hogy akkor bringával feltekernek hozzátok, hogy akkor itt tartjuk meg az első szünetet?
2: Abszolút, tehát minden évben találnak minket kisebb-nagyobb csoportok, akik avval, hogy hát ők körbe biciklizik, és ekkor és ekkorra vannak itt, és akkor hát általában azért pontosan szoktak érkezni, de nagyon sok ilyen kóstolónk van, akik kimondottan erre építik, hogy akkor a Balatont körbe bringázzák, és körbe kóstolják tulajdonképpen. Úgyhogy ez is nek számomra egy nagyon jó, élvezetes dolog, és szurkolok, hogy minél több ilyen vendégünk legyen, mert egyébként egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy bringázható is a Balaton, és hát nem csak a parton, hanem ugye befelé akár Sóny megyében, a Dimmeg dombok hátán is nagyon szépen körbe lehet járni a vidéket.
1: Most az van, hogy kezdődik nem sokára a nyár. Az elmúlt időszakban azért voltak mindenféle ilyen szélsőséges időjárások egy-két napon keresztül. Most feladat szerintem olyan sok nincs a szőlővel, vagy legalábbis magával a tőkék. Mi a helyzet? Most volt nagy hideg? Figyelni kell nagyon, hogy akkor nem tudom, füstölni kell, vagy letakarni, vagy akármi?
2: Hát most május, tehát múlt héten volt egy nagyon komoly fagyáskár, ami nem a Somogy megyét, illetve a Dél-Balatont érítette, de az ország többi részén sajnos a Kunság és a Hajósbaján 80% fölötti fagyáskár volt, mínusz 5 fok volt a szőlőbe, ott hiába füstöltek, és hiába próbálkoztak védeni a fagy ellen, ebben a hőmérséklet tartományban már nem tudták megvédeni a szőlőt, úgyhogy sajnos ez elég erősen érintette, ez közel a szőlőterületeknek a fele került így bajba, ami Magyarországon van, úgyhogy ez egy súlyos kár, de nem csak ott egyébként, hanem Zalába is, és Észak-Balatonon is voltak károk, hanem is ekkora mértékű, úgyhogy így az ágazat egy kicsit, fogalmazunk úgy, komoly bajba került. ez nem jó irány, de hát a természet ilyen sajnos, hogy nem tudjuk így kiszámolni előre.
1: Nálatuk mi újság? Most gondolom, most nincsen ezekben a hetekben, következő hónapokban túl sok feladat neked a szőlőben.
2: Hát a növényvédelemmel foglalkozunk, illetve a zöld hajtásoknak a leszedése,
1: kacsoljátok.
2: Így van, így ezeket csinálgatjuk folyamatosan, úgyhogy ezzel ebben az időszakban kell foglalkozni. És hát várjuk, és bizakodunk, hogy jó lesz a virágzási időszak, ugye akkor az még egy nagyon meghatározó időpont, amikor a virágzásnál ne legyen olyan extrém időjárás, és jól tudnak kötődni a fürtök, mert ugye ez ahhoz képest így fog kialakulni, hogy a termés megfelelő mennyiségű legyen.
1: Azóta nem beszéltünk, valamikor nem tudom, egy évvel, másfél évvel ezelőtt beszéltünk legutóbb, ugye megtörtént valamikor szeptember-októberben, tavaly 2025-ben a szüret, aztán utána már meg is kóstoltátok nyilván az új bort. Milyen lett a tavalyi termés, milyen a legújabb egyébként?
2: Igazából nekünk nagyon szép illatos terméseink lettek, tehát maga a borok általában illatosak lettek, zamatosak lettek, nem lettek nagyon-nagyon magas alkoholosak, tehát erre figyeltünk is tudatosan. Például egy Sauvignon Blancból készítettünk egy Sauvignon Blanc Light-ot, ami azt jelenti, hogy 10-10,5 közötti alkoholtartalom.
1: Hát az eléggé vissza van véve. Az már olyan, mint egy erősebb sör.
2: Igen, igen. De hogy ezt kivonottan a fogyasztási trendnek próbáltunk ebből az irányba megfelelni. Nekem nagyon-nagyon bejött, tehát nagyon jó ívású, könnyed bor.
1: Bor Light. Ez nagyon jó.
2: Egy barátommal találtuk ezt ki, vagy hát ő volt az ötletgazdája, én meg vettem és loptam úgy, de nem loptam, mert megbeszéltük azt, hogy ebben a stílusban próbáljunk több borászként is készíteni. Én nem bízok benne, hogy ezt a stílust több balatoni borász is át tudja venni, úgyhogy lesz egy Balaton Light nevezetű család, amiben nem csak mi tudunk részt venni, hanem több borász kolléga. Úgyhogy ezeket keressék a fogyasztók mindenképpen, mert ez egy izgalmas dolog. Én azt gondolom, hogy nem minden tulajdonsága kerek, mert ugye ha az alkohol hiányzik, akkor a beltartalmi értékek is egy picivel kevesebbek, viszont nagyon-nagyon jó ívású tud lenni ez nyáron.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, most már ez pedig legyen az, hogy 1980 óta működik ott nektek az a kis birtok, idézőjelben kis birtok, és foglalkoztok bortermeléssel, szőlő és bortermeléssel. Említetted, hogy volt egy időszak, amikor nem foglalkoztatok vele, de visszatértetek hozzá. Hogyha visszamegyünk egészen addig, hogy az első palack megszületett tőletek, akkor van olyan, amit mindenképpen a piramisnak a tetejére teszel, hogy az az eddigi legjobb, és hogyha igen, akkor melyik az?
2: Hát ha nagyon-nagyon múltból beszélünk, akkor nagyon büszkék vagyunk arra, és családon belül többször kóstolgattuk már ezt. Közel 2003-2004-ben készítettünk Merlóból egy csúcsbort, amiből még mindig van egy-két eldugott palackunk, és ezt rendszeresen visszakóstolgatjuk, hogy mennyit bír, és hogy még mindig nagyon-nagyon szép állapotban van. Ugye ez vörös bor, de egyébként a fehér borba és a mostani borászatunknak az életében, mármint az elkészült épület életében, meg talán most utoljára a Rajnai Riesling volt az, ami kiemelkedő volt, és például a borvidéki borversenyen nagy aranyérmet kaptunk rá. Talán ez volt az első olyan nagy aranyérmünk, amivel a legmagasabb pontszámot értük el azon a borversenyen belül, úgyhogy én erre is büszke vagyok, és tényleg az is nagyon-nagyon finom.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban. Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indítunk egy újabb hetet, június 15-e van, hétfő a mikrofonnál, innentől Megyesi Gábort hallod, tarts ki az éjszakai műszakban, ehhez hozom segítségül a legjobb hazai zenéket, és persze igazi csemegékkel is találkozhatsz. A kezdés Hegedűs Bor és Templi Erik városáé, ez az Altató.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag